0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgó-Tarjáni vasútállomás felújítását. A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül 2 fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt. Így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutatás ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. 2 volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a 2 korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgó-Tarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgó-Tarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a magyarországos medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdély Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósságspirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zaj monitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerendeli Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőr főkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előremozdítása pontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. Holnap komoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Benség! A franc föld külső pallatán elült az hadvasok zadorlata. Békül kevés csornáló marsején, s a nép a téltúl botnárt csort, csúját pocongyod vesztő döksanyartané. Tallót subál, ponyhát vett parlagon, s pöngy a szalvas úrbolyha beért. Új pénzfejében vesterát lakik, zengő pakár szavára jár hokornyást, s dibározik bonádos ünnepén. Csa franc király! Ki tudjuk, főgyimót, hét érsz kitész. Még morcolánkodik, Srihárdot felcihelve, ellened emehorjodat, még téged elsümérel. Mert hosszú nótát cölöp madár hajósok tartják ritka nappityog.
2: Csitándiságomat csovátolja még e purhonya? Ez a pöhös nyagóc? Srihárd a nyekre, mondsa csak!
1: Csáp cselkesítd el, sunnyog és bunnyog a vérgonyasztón!
3: A vérgonyasztón? Ó, rüh, pén, piha, szogykon vatyorgott páhás leszketem! Sűj rá, ki vifjál cselkesek közin elhorja elleni pórén pocáz! Csorhozzék, tik töpörre jonha, vegyke folyán cihó, duzzor rúd harpocsán! Ó, hakkaságos pátyos szétnyoszolma! Hol mohom szörny csüzöllött, sűj reád! Sűj rátok hónál, hóbb duzos gemellök, miknek ne dínedek, földe mehedek! Mert nincs ponyhább, nincs cseppesebb, rihátabb, még tors pöhördiek között se, mint a csét terka, ki szétmandagolá a hont.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek.

0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
1: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
2: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
3: Mi volt ez?
4: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Szeretnék kisajátítani 1956 történetét, mondta a miniszterelnök. Súlyosításért fellebeztek a karate edző büntető ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykon Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Redikül. Szerdán 16 órától.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Ma éjjel táncolni, ez a
7: egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csák Attilával.
1: Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
4: a Hobby Rádióban.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
10: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
11: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Héten olcsóbb lehet a kutakon a védett árnál a benzin és a gázolaj. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolta a főpolgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán kedden. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására az előző kormány idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint legfeljebb 595 forint per liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint per liter áron tankolhatják. A mértékadó holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639 forint 70 fillér, a gázolajé pedig 663 forint 40 fillér volt. A vagyonnyilatkozatok rendszerének további szigorítását javasolja a főpolgármester, közölte, hogy az ügyben az igazságügyi miniszterhez és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez fordult. Karácsony Gergely kedden Facebook oldalán azt írta, a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása átláthatóvá tétele fontos előrelépés, érdemben járulhat hozzá a korrupcióval szembeni fellépéshez. Röhelyes, hogy ma sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármester és az önkormányzati képviselőkre, fogalmazott. A kormányjavaslata szerencsére mindkettőt érdemben szigorítja, mutatott rá a főpolgármester. Ugyanakkor közölte azt is, véleménye szerint nem eléggé, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez. Radikális csökkenést hozott az integritás hatóság ellenőrzése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomag beszerzéseinél, közölte a hatóság. A vizsgálat nyomán megfogalmazott gyanú szerint a főigazgatóság korábban csak nem háromszoros áron szerezte be az adománynak szánt élelmiszereket, így az elmúlt években kétszer annyi támogatást tűnhetett el korrupciós csatornákon, mint amennyit a mostani támogatási körben a rászorulók megsegítésére fordítanak. A közleményben kifejtették, 1 kg kristálycukor a főigazgatóság beszerzésében egy uniós finanszírozású program keretében 2017-ben nettó 756 forintba került. 2026-ban, 9 évvel később jelentős élelmiszeripari infláció és az integritás hatóság ellenőrzése után ugyanezt 269 forintból tudták kihozni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görögdinnye szállítását az egyik hazai multi magyarországi logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slankovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az Áruházlánc keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Holnap gomoly felhőképződés, de sok napsütés várható. Legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 9-17, délután azonban már 27-32 fok valószínű.
0: Műsorajánló.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Műsorajánlót hallottak.

Oh,

mások vittek rossz utakra engem. A mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem. Nem is lett volna. Soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék.

0: James Bond.
1: Kamu reklám.
2: De Malacis and the Wolf. Once, egyszer, de idő, there volt kettő little pig. They mentek to the bank to kérni big segély for ő ház. But bank said, építsetek from your erő, then bank meghelp. Time is meant, the házak are made it, and the farkas is cseperedid up. He was nagyon hungry, and very fázott, because the hoe was hullott.
3: I go to szerezni szám kaja,
2: said he, with vacogging teeth. He meant on the rét, és saw a big kupac de szalma, melynek pig illata volt. He bekopog and mondta,
3: little pig, engedj me into.
2: Mire a malac said,
4: I don't engedlek be, because you eszel meg me.
2: Wolf válaszolt,
3: little malac, help nekem. Here is big hideg, I'm fagying meg.
2: But little pig was hajthatatlan. When csökkent agyú Wolf, látta, hogy pig don't engedin him into the house.

0: Az, he was gyűjtünk big air to his tüdő, fooing the house away, and ette meg kismalacot. Telt múlt the time, then farkas, z, gyomor, was very üres.
1: I go out to the reed, hát ha find egy újabb malac.
0: Szedő. Went on the mező, then he látott meg egy újabb house. Itt volt egy tégla house with malac szag to, like the előző.
1: Hi, little malac, I'm the ügynök of the bank, and I host you segély that you kértél.
2: You nem vagy agent, you vagy the csökkent agyú wolf. I érezd your stinky food szag, that you vagy that cretin wolf who etted meg my brother.
0: When Farkas látta, hogy nice so nem working again, he tried to fooey away the house. He fooeyed once, he fooeyed twice, then he fooeyed ki, because the house was still alt.
1: I gyújting it up with my old gyufatri,
0: said he. When olting his bunda, he tried to gyújting up the house, it was not sikerült. He gondolta, megy to the house alá and ashing up the padló. He started to ashing down to the earth. He was ashing, then talált a big folyosó with fekvő létra. He started massing and gondold.
1: Why this létra fekszing here and why nem áll?
0: He got the válasz very hamar, when metro was jött, his élet was ért véget.
3: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
2: Saját lányát ütötte el egy apa új szászon. Lesz elég kerozin a nyári szezonra. Belső vizsgálat indult az aranykonvoj ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A szolnoki járási ügyészség gondatlan közúti baleset okozás vétsége miatt emelt vádat egy 45 éves újszászi férfival szemben, aki a vád szerint eltúlzott sebessége miatt megcsúszott és elütötte a vele szemben sétáló lányát. A vád szerint a sofőr 2024. szeptemberében újszászon közlekedett 86-95 km/h sebességgel. Az eltúlzott sebesség miatt a kocsi áttért az út bal oldalára, ekkor a férfi észlelte a vele szemben az út jobb szélén sétáló lányát. Az apa vészfékezett, aminek következtében azonban az autó keresztbe fordult és elütötte a nőt, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetés és közúti járművezetéstől való eltiltás kiszabását indítványozta. Az ügyben a szolnoki járásbíróság hoz majd döntést. Belső vizsgálat indult az aranykonvoj ügyben. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közölte, hogy a vizsgálat a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, a terrorelhárítási központot és az érintett szolgálatokat is érinti. A kormányfő bejegyzésében azt írta, hogy a legfőbb ügyésznek haladéktalanul meg kell szólalnia az ügyben. A közlés szerint a vizsgálat célja annak tisztázása, hogy az érintett szervek milyen szerepet játszottak az aranykonvoj ügyben. A miniszterelnök a bejelentést közösségi oldalán tette közzé, további részleteket azonban a közlemény nem tartalmazott. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra, a magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a Közel-Keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,6 millió utast szolgáltak ki. A vezérigazgató állítása szerint a legforgalmasabb időszakban is 10 perc alatt átvilágítják az utasokat. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának vezetője szerdán Röszkén. Terber Roland elmondta, a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hetek közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Az őrnagy kifejtette, tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein a három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas vesz igénybe, ami a hétvégi csúcs időszakban a 40 ezret is meghaladhatja. Ma sok napsütésre van kilátás, napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem várható. Az északi szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
0: Műsorajánló.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 18-án köszöntjük Arnold és Levente nevű kedves hallgatóinkat. Az Arnold germán eredetű férfi név, az Arnwald névből ered, jelentése sas, valamint uralkodó, vezető. Június 18-án kívül ünnepelnek még július 18-án és december 1-én. Becézése Arnoldka, Arnód, Arnó, Arnóka, Arnót, Arnótka, Arni, Arnika. Jeles viselői a névnek Arnold Schwarzenegger, osztrák származású testépítő világbajnok, majd amerikai filmszínész, jelenleg pedig politikus, Arnold Böcklin festő, illetve Arnold Zweig író, valamint ön, kedves Arnold. Ezen a napon köszöntjük még Levente nevű kedves hallgatóinkat, a magyar eredetű férfi név jelentése, levő, létező. A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakulását segítheti, fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Becézése Levi, Levike, Levus, jeles viselői a névnek, Harsányi Levente műsorvezető, Király Levente színész, Molnár Levente gitáros, Szörényi Levente zenész, énekes és ön, kedves Levente. Ezen a napon köszöntjük még Desdemona, Dolores, Doloróza, Efraim, Eliz, Eufémia, Evódia, Ilmár, Levedi, Levendula, Márk, Márkó, Márkus és Sudárka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Mi a jó papa?
3: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1482. június 18-án a horvátországi Kamacsicsban megszületett Fráter György erdélyi kormányzó, királyi helytartó és római katolikus főpap, aki megkezdte Erdély és a vele határos területek külön állammá szervezését. Folytassuk a 19. század elejével. 1815. június 18-án Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. Az Elba-szigeti számüzetéséből visszatérő Napóleon császár megsemmisítő vereséget szenvedett az angol poros seregektől. Az angol csapatok élén Arthur Wellesley herceg, a poroszok élén Gebhard Leberecht von Blücher állt. Napóleon június 16-án Lénynél legyőzte a poroszokat, majd 18-án megtámadta az angolokat. A szorongatott angolok segítségére sietett a poros sereg, csak így sikerült a győzelem. Ennek hatására Napóleon lemondott 22-én, immár másodszor. Maradjunk még a 19. században. 1890. június 18-án született Ferenczi Béni szobrász, grafikus. Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikája hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet illusztrált. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. június 18-án Ferenc József többség nélküli hivatalnok kormányt, Darabont kormányt nevezett ki, amelynek miniszterelnöki tisztségét Fehérvári Géza báró töltötte be 1906. április 8-áig. Maradunk még a 20. században. 1936. június 18-án Moszkvában 68 éves korában meghalt Maxim Gorki, orosz író, a szocialista realizmus egyik megalapítója, akinek főművei az Éjjeli menedékhely és az Anya. Nyugat-Európában már a századforduló előtt ismerté vált regényeivel és elbeszéléseivel, amelyekben főként a kispolgári társadalmi körülményekkel foglalkozott. Szegény családban nőtt fel, az októberi forradalom után a bolsevizmus híve lett, az új irodalom a szocialista realizmus példaképévé vált. És végül, de nem utolsó sorban, 1942. június 18-án született Liverpoolban Sir Paul McCartney, a legendás Beatles alapító tagja, a mai pop-rock állócsillag, az angol királyi trón lovagja, zeneszerző, énekes. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: már százszor, ne gyere ide, ez egy veszélyes.
1: Mit tudnál, senki emeltett ész?
0: Gyere, tűnjünk innen, én bármikor meglátom.
1: Jogi, Jogi, ne csinálj bármikor.
0: Veszélyben vagyunk, nem érted?
1: Tényleg, mint a figyelnének.
0: Ugye mondtam, azonnal el kell húzolni.

0: Üzenet Péter apostol második levele első fejezetéből.
1: Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. június 18-a, csütörtök. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet, 7-től a 15. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyelnek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket. Hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Elmélkedés. Jézus arra tanít bennünket, hogy imádságunk ne üres szóáradat, hanem lelkünk kitárulkozása legyen az Atya előtt. A pogányok sok beszéddel akarták elérni isteneik figyelmét. Jézus viszont azt mondja, mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ez nem azt jelenti, hogy ne szóljunk Istenhez, hanem hogy ne akarjuk kierőszakolni a figyelmét, mert ő már eleve figyel ránk. A mi atyánk egyrészt minden imádság mintája, másrészt az imádság lelkületének iskolája. Nem önmagunkkal kezdjük, hanem Istennel. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. A keresztény ember belső vágya nem az, hogy a saját akarata teljesüljön, hanem hogy Isten legyen jelen a világban és az ő személyes életében. Az igazi imában mindig Istenre és nem önmagunkra figyeljünk. Aztán jönnek a mindennapi kérések, a kenyér, a megbocsátás, a gonosztól való védelem. Mindez arra tanít, hogy merjünk gyermeki bizalommal fordulni Istenhez, nem csak a lelki javakért, hanem testünk szükségleteivel is. Nincs túl kicsi vagy túl nagy profán kérés. Az Atya gondviselünk a mindennapokban. A legnagyobb kihívás talán ez. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Aki valóban átéli Isten irgalmát, az képtelen gyűlölettel nézni a másik emberre. A mi atyánk tehát nem csak ima, hanem út, amely Isten felé vezet, és közben átformál minket. Atyám, aki a mennyekben vagy, taníts engem egyszerű, őszinte szívvel imádkozni, hozzád fordulni. Ne akarjak szavakkal hatni rád, hanem hallgatni tudjalak, bízni benned, mint gyermek az apjában. Segíts, hogy a te neved legyen fontos számomra, ne a saját dicsőségem. Add meg a mindennapi kenyeret, és még inkább a bocsánat ajándékát, hogy megbékéljek másokkal és önmagammal. Ne engedd, hogy elforduljak tőled, hanem mindig visszatérjek a te ölelő szeretetedbe. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a földrengések erősségének mérésére szolgáló Richter skála egy-egy mérőszáma 32-szeres szorzót jelent? Vagyis egy 6-os erősségű rengés ereje 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió. Sziasztok!

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: A szábre csirkét fogjuk elkészíteni, ez egy tradicionálisan zsidó étel. Egy nagy tálban keverjük össze a bort, a narancslevet, a reszelt narancshéját és a fűszerpaprikát, a sót és a borsot. Tegyük ebbe a pácba a darabolt csirkét körülbelül 2 órára a hűtőszekrénybe. Ezután hevítsük fel az olajat egy vastagfalú serpenyőben. Vegyük ki a pácból a csirkét, törölőpapírral szárítsuk le, és kapassuk meg mindkét oldalát szép barnára a felhevített olajban. Ezután szedjük ki a serpenyőből, és tartsuk melegen. Dobjuk a finomra vágott vörös hagymát a forró olajba, és kissé pirítsuk meg. Öntsük fel a páclével, és gyöngyöztessük 10 percig tűzhelyen. Tegyük vissza a serpenyőbe a csirkedarabokat, és kislángon pároljuk körülbelül 30-40 percig újra, vagy addig, amíg meg nem puhul a csirkénk. Ezután kiszedjük a csirkedarabokat, tartsuk melegen. Ezután a kimagozott olívabogyót adjuk a pecsenyéhez, és forraljuk nagy lángon, még sűrűsödni nem kezd. Locsoljuk meg vele a csirkedarabokat, hintsünk rá finomra vágott mentát, és forrón tálaljuk. Jó ételt kívánok hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
9: Vasárnap léptől.
10: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
11: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggel!
1: Kezdeményezi a benzinárstop kivezetését a kormány. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Június végén indul a hazai dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését írta a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a főegyház megye a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Június második felében indul a 2026-os magyar dinnye szezon, amelytől a termelők és a kereskedők is biztató eredményeket várnak. A Lidl és az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közös sajtótájékoztatóján a hazai termesztés helyzetéről, a várható piaci kilátásokról és az export lehetőségekről is szó esett. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a magyar-görög dinnye továbbra is az agrárium egyik sikertörténete. Az áruházlánc az idei szezonban is jelentős mennyiséggel készül a hazai és a külföldi piacokra. Az idei szezon június második felében indul, akkor kezdik a beszállítók a boltok polcait feltölteni hazai termékkel. 2025-ben az eddigi legnagyobb volument érték el az értékesítésben, több mint 11 ezer tonna ment még a külpiacokra is, így optimistán állnak a 2026-os idényhez is. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkáltatók a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be, a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási hivatalhoz. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet. A felhős részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 18-án köszöntjük Arnold és Levente nevű kedves hallgatóinkat. Az Arnold germán eredetű férfi név, az Arnwald névből ered, jelentése sas, valamint uralkodó, vezető. Június 18-án kívül ünnepelnek még július 18-án és december 1-én. Becézése Arnoldka, Arnold, Arnó, Arnóka, Arnót, Arnótka, Arni, Arnika. Jeles viselői a névnek Arnold Schwarzenegger, osztrák származású testépítő világbajnok, majd amerikai filmszínész, jelenleg pedig politikus, Arnold Böcklin festő, illetve Arnold Zweig író, valamint ön, kedves Arnold. Ezen a napon köszöntjük még Levente nevű kedves hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név jelentése levő, létező. A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakulását segítheti. Fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Becézése Levi, Levike, Levus, jeles viselői a névnek, Harsányi Levente műsorvezető, Király Levente színész, Molnár Levente gitáros, Szörényi Levente zenész, énekes és ön, kedves Levente. Ezen a napon köszöntjük még Desdemona, Dolores, Doloróza, Efraim, Elíz, Eufémia, Evódia, Hilmár, Levedi, Levendula, Márk, Márkó, Márkus és Sudárka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1482. június 18-án a horvátországi Kamacsicsban megszületett Fráter György erdélyi kormányzó, királyi helytartó és római katolikus főpap, aki megkezdte Erdély és a vele határos területek külön államá szervezését. Folytassuk a 19. század elejével. 1815. június 18-án Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. Az Elba-szigeti számüzetéséből visszatérő Napóleon császár megsemmisítő vereséget szenvedett az angol poros seregektől. Az angol csapatok élén Arthur Wellesley herceg, a poroszok élén Gebhard Leberecht von Blücher állt. Napóleon június 16-án Lénynél legyőzte a poroszokat, majd 18-án megtámadta az angolokat. A szorongatott angolok segítségére sietett a poros sereg, csak így sikerült a győzelem. Ennek hatására Napóleon lemondott 22-én, immár másodszor. Maradjunk még a 19. században. 1890. június 18-án született Ferenczi Béni szobrász, grafikus. Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikája hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet illusztrált. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. június 18-án Ferenc József többség nélküli hivatalnok kormányt, Darabont kormányt nevezett ki, amelynek miniszterelnöki tisztségét Fehérvári Géza báró töltötte be 1906. április 8-áig. Maradunk még a 20. században. 1936. június 18-án Moszkvában 68 éves korában meghalt Maxim Gorkij, orosz író, a szocialista realizmus egyik megalapítója, akinek főművei az Éjjeli menedékhely és az Anya. Nyugat-Európában már a századforduló előtt ismerté vált regényeivel és elbeszéléseivel, amelyekben főként a kispolgári társadalmi körülményekkel foglalkozott. Szegény családban nőtt fel, az októberi forradalom után a bolsevizmus híve lett, az új irodalom a szocialista realizmus példaképévé vált. És végül, de nem utolsó sorban, 1942. június 18-án született Liverpoolban Sir Paul McCartney, a legendás Beatles alapító tagja, a mai pop-rock állócsillaga, az angol királyi trón lovagja, zeneszerző, énekes. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Üzenet Péter apostol második levele első fejezetéből.
1: Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.
2: Hobbi Rádió.
3: 2026. június 18-a, csütörtök. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet, 7-től a 15. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyelnek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket. Hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket, de ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Elmélkedés. Jézus arra tanít bennünket, hogy imádságunk ne üres szóáradat, hanem lelkünk kitárulkozása legyen az Atya előtt. A pogányok sok beszéddel akarták elérni isteneik figyelmét. Jézus viszont azt mondja, mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ez nem azt jelenti, hogy ne szóljunk Istenhez, hanem hogy ne akarjuk kierőszakolni a figyelmét, mert ő már eleve figyel ránk. A mi atyánk egyrészt minden imádság mintája, másrészt az imádság lelkületének iskolája. Nem önmagunkkal kezdjük, hanem Istennel. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. A keresztény ember belső vágya nem az, hogy a saját akarata teljesüljön, hanem hogy Isten legyen jelen a világban és az ő személyes életében. Az igazi imában mindig Istenre és nem önmagunkra figyeljünk. Aztán jönnek a mindennapi kérések, a kenyér, a megbocsátás, a gonosztól való védelem. Mindez arra tanít, hogy merjünk gyermeki bizalommal fordulni Istenhez, nem csak a lelki javakért, hanem testünk szükségleteivel is. Nincs túl kicsi vagy túl nagy profán kérés. Az Atya gondviselünk a mindennapokban. A legnagyobb kihívás talán ez. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Aki valóban átéli Isten irgalmát, az képtelen gyűlölettel nézni a másik emberre. A mi atyánk tehát nem csak ima, hanem út, amely Isten felé vezet, és közben átformál minket. Atyám, aki a mennyekben vagy, taníts engem egyszerű, őszinte szívvel imádkozni, hozzád fordulni. Ne akarjak szavakkal hatni rád, hanem hallgatni tudjalak, bízni benned, mint gyermek az apjában. Segíts, hogy a te neved legyen fontos számomra, ne a saját dicsőségem. Add meg a mindennapi kenyeret, és még inkább a bocsánat ajándékát, hogy megbékéljek másokkal és önmagammal. Ne engedd, hogy elforduljak tőled, hanem mindig visszatérjek a te ölelő szeretetedbe. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
7: Hobbi Rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a földrengések erősségének mérésére szolgáló Richter skála egy-egy mérőszáma 32-szeres szorzót jelent? Vagyis egy 6-os erősségű rengés ereje 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót. Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: Hogy változik a világ? Tegnap még egy csodálatos éjszakán volt egy kannibál lánnyal. Ma meg már valahogy nem érdekel a szex.
3: Nem.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jól vagyok.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Meghallgatta a bizottság az új országos rendőrfőkapitány jelöltet, elhalasztanák az új örökbefogadási rendszer bevezetését, kiszivárgott az amerikai-iráni megállapodás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását szorgalmazza Mecser Tamás dandártábornok, akit Pósvai Gábor belügyminiszter jelölt az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszti-tiszt helyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését meghallgatásán. A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíj szabályok megváltoztatása után erősödött fel. Szerinte a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. Mecser a tekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, a bizottság végül 7 igen szavazattal támogatta a kinevezését. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett 2026. július 1-e helyett 2027. január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség, amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetését követő napon hatályba lép. Előreláthatóan pénteken írják alá a felek az amerikai-iráni megállapodást, a még nem hitelesített dokumentum 14 pontban foglalja össze a béke feltételeit, és elemzők szerint a megállapodás voltaképpen amerikai vereséget jelent. Rögzíti, hogy az USA és Irán tiszteletben tartja egymás területi egységét, és nem avatkoznak be egymás belügyeibe. Amerika feloldja a blokkádot és kivonja katonáit a térségből, valamint Irán megnyitja a Hormuzi szorost. Amerika emellett régiós partnereivel létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére, Irán pedig megígéri, hogy nem fog soha atomfegyvert fejleszteni. A Fidesz külpolitikája továbbra is elkötelezett támogatója marad a patrióta európai mozgalomnak, és nem változott a cél. Brüsszelt meg kell reformálni, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a belga fővárosban szerdán tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján. A Fidesz választási veresége nem változtat azon a szerinte történelmi meghatározó tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése. Egy azzal kapcsolatos kérdésre, hogy nemrég 8 évben maximalizálták, meddig lehet betölteni a miniszterelnöki pozíciót, Orbán Viktor kiemelte, Magyarország egy 1100 éves állam, és óriási rutinunk van abban, hogy hogyan kell kizárni vezetőket az ország vezetéséből. Ő még elég olcsón megúszta, tette hozzá. Ma sok napsütésre van kilátás, napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem várható. Az északi szél több helyen felfrissülést hozhat a melegben, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió. Értünk szól. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
4: Tírádió. A szirénák.
5: Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják, amelyben Debrődi Gáborral beszélgetünk, múzeum, mentőmúzeum igazgató, vezető, adású munkatárs Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Egy szomorú aktualitása van ennek a mai beszélgetésnek, mégpedig arról van szó, hogy dr. Komora Miklós főorvos úr, az Országos Mentőszolgált egyik dolgozója elment tőlünk, nincs már közöttünk, és ez fájdalmasan érinti Debrődi Gábort.
6: Igen, igen.
4: tisztelettel üdvözlöm a kedves hallgatókat és benneteket is, Anti. Igen, nagyon fájdalmas van, mert ugyan a mi barátságunk az viszonylag hát új keletűnek mondható 4 évetől elföl, 2022-ben ismerkedtünk meg, de hát annál mélyebb és annál őszintébb volt. Tényleg nagyon sajnálom, hogy csak ennyi idő adott meg nekünk, hiszen nagyon termékeny volt ez az időszak. Nagyon sokat beszélgettünk, sok mindent elmondott a régmúltból, az 56-os mentők tevékenységéből, az ő szerepvállalásából, a korabeli mentőmunkáról. Hál' Istennek, hogy azért több orál historiát, illetve egy videóinterjút is, illetve 2 videóinterjú is készült vele. Így az
5: sőt, hát Gabi, készült egy rádiós beszélgetés is, ahol te is ott voltál.
4: Igen.
5: Hármasba ültünk a stúdióban Komora főorvossal együtt.
4: Igen.
5: Most akkor az ő emlékét idézném, amikor előveszik az archívumból az akkor még Nahát című műsor felvételét 2022. október 18-áról.
6: Ritkán fordul elő, hogy társ műsorvezetés van. Lebrődi Gábor, múzeumi igazgató, országos mentőszolgálat, a segítségemre siető szakember hozott egy vendéget erre a műsorra.
7: Igen, hoztam egy nagyon kedves, szeretett bajtársunkat, egykori főorvos bajtársa, dr. Komora Miklóst, aki az 1956. évi forradalmi szabadságharc idején sérülteket mentett. Nagyon érdekes, idefelé jövött, szívszorító és érdekes, tanulságos történeteket osztottunk meg egymással. Főorvos bajtársnak azért a szerepe a szabadságharc idején mindenféleképpen említésre méltó is. És
6: maga hogy sikerült egymásra találnotok?
7: Egy megkeresés kapcsán főorvos úr jelezte, hogy ő van, és ő mesélt az 56-os helytállásáról. Tulajdonképpen nem is saját magát akarta így pozícionálni, hanem egyszerűen, hogy neki a történetét esetleg megosztaná a múzeummal, hogy a kutatást segítendő további információkkal szolgáljon. És hát én borzalmasan örültem annak, és nagyon, ez mint hogyha tényleg jó Isten vezetném most ezt a fonalat, hiszen ugye, hogy Gábor bácsit pont közel egy évvel ezelőtt, hogy elveszített, tettük. Ugye ez egy hatalmas nagy űr keletkezett, ebben a kontinuitás szakadt meg, hiszen azért az ő elveszélései, az ő helyszíni tevékenysége, ugye
6: a parlamenti sortűz,
7: igen, koszorúzás
6: kapcsán. Mentette
7: az
6: embereket Kalajnyával
7: annak idején.
6: Igen,
7: és rendkívüli értékes volt, és nagyon a múlttal tényleg egy olyan személyes kapcsolatot fenntartó lénye volt, és az ő elveszítése, ez a veszteség, ez óriás, ez nagyon traumatizált mindnyájunkat, és valahogyan tényleg úgy érzem, mint hogyha jó Isten kopogtatott volna hozzánk be Komora Miklós főorvos úr személyében, hogy ez a kontinuitás, hál' Istennekhez folytatódik, ez nem szakadt meg, nem pusztán elbeszélés formájában, hanem mindez személyesen
6: is. Az ember mennyi ideig álmodik a szörnyűségekről?
8: Nekem tulajdonképpen mai napig is eszembe jutnak olyan képek, amiket hát nem lehet elfelejteni, amikor az oroszok ugye a Csepelen a Táncsics Mihály utcát aklával lőtték, miután egy vadászgépet a gimnázium udvarában levő ágyúval lelőttek. Oda hívtak bennünket, egy családi házat talált el az akna, és ott feküdt egy a szülőkkel együtt holtan egy 4 éves kislány, akinek a fél feje megvolt, és a egyik kis kezében a babát szorongatta. Ez mondjuk nekem tényleg sokszor eszembe jött meg, az az apa, aki a Csepeli Kórház udvarán a hullakamra mellett a saját fiának, akit mi hoztunk be, még sebesülten, ácsolta a koporsóját. Hát ezek, hogy mondjam, megmaradnak az emberben.
6: Komora Miklós főorvos úr, 85 évesen, könnyes szemmel még mindig, könnyes szemmel emlékszik azokra az eseményekre, amelyek az ön életéhez kötődtek. Ön akkor a mentőknél dolgozott Csepelen?
8: Igen, Csepeli kirendeltségen dolgoztam, mint szakképzetlen mentőápoló. Hát 18 éves korommal kerültem oda, és ez mit ebben a gimnáziumban egyenesen az élet legsűrűjébe csöppenni elég nehéz volt. Ugye hát halottakat látni minden nap, fiatal embereket, meg hát ezeket, amiket mondtam. Én láttam a Köztársaság téren ugye a föllábuknál fölakasztott két tisztet, ugye, akinek a torkát átvágták, meg ezt a sok sebesültet, meg, akit ott ugye az ávósok a pártházból lelőttek. Hát szóval sok minden volt. Sok minden volt. És
6: hogy került a mentőköz annak idején?
8: Én érettségi után osztályidegen voltam, nem vettek fel egyetemre. Apám katonatiszt volt a Horthy rendszerben, és így szóba se kerültem. És ismerősöm, aki a mentőszolgálatnál dolgozott, dr. Pitrofi Szabó Béláné, meghalt már szegény, találkoztam egy különleges módon, egy hajó kiránduláson, mentem Esztergomból Budapestre, és ott ez a hölgy engem megszólított, hogy mégis hova megyek is, akkor mondtam, hogy rokonokhoz. Szóba került az is, hogy hát mi a tervem érettség után, és erre mondtam, hogy nem vettek föl, ő felajánlotta.
6: Hova szeretett volna menni?
8: Tessék?
6: Hova szeretett volna menni?
8: Pestre, a keresztanyámhoz.
6: Nem úgy értve, hanem iskolába.
8: Az orvos egyetemre.
6: Igen, igen.
8: Igen. Na és ez a hölgy, aki mondom, mentőszolgálatán dolgozott, benne a Markó utcában, azt mondta, hogy próbálja meg a mentőszolgálatnál, talán onnan esetleg később, hamarabb be tudok az egyetemre jutni. És ahogy ő ezt tanácsolta, elmentem a központba, ugye a Markó utcában, és ott jelentkeztem, és fel is vettek minden tovább.
6: Ott volt kérdés, hogy ki az édesapja?
8: Ott nem kérdeztek. Senkit nem érdekelt, hogy ki vagyok, mi vagyok. Jelentkeztem, mindjárt be is tettek Csepelre, és a szeptember 1-én ott állt a munkában.
6: Miért pont Csepel volt? Hát akkor volt meg pár mentőállomás, ott tetszett
8: de
6: lakni.
8: Ott volt hiány. Aztán ott a albéletben laktam egy Vnukov néni nevű kis idősebb asszonynak a egy szobás lakásával.
6: Bemenni egy mentőállomásra gyakorlatilag képzetlenül,
8: igen.
6: Jól gondolom?
8: Jó, persze.
6: Mennyire volt félelmetes?
8: Igen, hát először tényleg nem tudtam, hogy hova nyúljak, és a legborzasztóbb az volt, hogy nem voltam körülbelül egy hétig ott, amikor hívás történt, a csepeli hív elgázolt egy fiatal nőt, aki a kerekek alá esett, a két kocsi közé, még akkor szerencsétlen élt, mozgott, valahogy ugye a tűzoltókkal kiszedtük, kibetettük a mentő autóba, de aztán benne az autóba ugye elhunyt. Például ez is olyan, hogy sokszor eszembe jut.
6: De nyilván volt idősebb mentő, aki tanította, segített, akivel közösen.
8: A sofőr volt, meg az orvos.
6: Aha.
8: Hát ugyan, jó,
6: de
8: hát
6: akkor lényegében nem volt kiszolgáltatva
8: hát tulajdonképpen
6: a beteg
8: nem.
6: Annak, hogy egy kérdetlen ember.
8: Nem, hát persze, hogy nem, mert ugye a sofőr az mind olyan volt, ugye, hogy képzett ember volt. Sok mindenben segítette, természetes. Ugye meghaltak már a Valkovics például, nagyon rendes ember volt. Amikor mentünk Dabasra a szülőnőhöz, akkor mondta nekem, hogy arra vigyázzak, hogy rohamos szülés lehet, a bébi kicsúszhat anyából, és esetleg elpusztul. Ugye ilyeneket mondom, hogy meg kell mindig kérdezni, van-e magán olyan fehér nemű, ami visszatartaná a rohamos szülést. Meg ilyen esetek, ugye, hogy kell a sebet
6: hát, amit egyébként nem is tanítanak talán az iskolában. Hát,
8: egyáltalán, nem. Persze, hogy nem.
6: Tehát az orvos mellett a gépkocsi vezetőtől sokat lehetett
8: attól
6: tanulni.
8: Sokat tanultam, akkoriban. Persze.
6: Mikor érezte úgy, hogy már teljesen képzett mentő?
8: Egy év után, mikor aztán szakképzett mentőápoló lett.
6: Ez a forradalom utáni időszak?
8: Igen, 57.
6: Hát a forradalom időszakát.
8: Mint szakképzetlen csinálta a vég, és bizony közel 3 hétig egymagam voltam egy sofőrrel, mert a két ápoló, egyik Dunaharasztin lakott, a másik Pesten, nem tudta kijönni a harcok miatt, és akkor én voltam ott egy idősebb sofőrrel, egy Hidó nevű bácsival, és mit csináltuk ketten a dolgokat, úgyhogy...
6: A látottak nem tántorították el a mentőmunkától?
8: Nem. Hát ott segíteni kellett, ugye a sebesülteken, meg hát egyéb más sérülteken is, ugye, az természetes. Nem tántorított el, sőt, én szerettem is olyannyira, hogy amikor végeztem, mint orvos, akkor felkerestem a Szobi utcai mentőkórházat, és úgy volt egy olyan gondolatom, hogy talán ott fogok elhelyezkedni, de aztán másképp alakult. De szóval a mentőmunka az úgy közel állt hozzám.
6: Voltak tanítómesteri, akire emlékszik? Jó szívvel.
8: A Skalicki főorvos úr például, igen, az nagyon rendes ember volt. Aztán volt két fiatal medikus tulajdonképpen, akiket ötödéven származásuk miatt, az egyik kulák volt az apja, a másik nem tudom miért, kizártak az egyetemről. Hát ezek már kicsikét tapasztaltabbak voltak, ezek is sokat segítettek, kétségtelen.
6: A gépkocsi vezetők közül?
8: Nagyon sok. Ez a Hidó bácsi, aztán volt ugye egy másik úr, az is Csepelen lakott, a Bosánszki, meg a Valkovics. Ezek nagyon rendes emberek.
6: Soha nem érezte úgy, hogy nincs meg valami önben, ami a mentőmunkához kellene? Milyen jó lenne, ha most itt lenne, tudnám, érteném?
8: Bennem az volt, hogy valahol meg kell kapaszkodni ahhoz, hogy esetleg később talán a mentőszolgálat segítségével tovább lépjek az orvosi pálya felé, ugye?
6: Amikor elvégezte az orvosit, akkor mentőorvos lett?
8: Nem, kerestem a Szobi utcai mentőkórházat, érdeklődtem, és lett is volna esetleg lehetőségem, de aztán úgy adódott, hogy a feleségemet megismertem, és akkor...
6: Ő, aki most kivárakozik?
8: Aki most kivárakozik.
6: Azóta együtt vannak?
8: Hát igen, ilyen is van.
6: Persze.
8: Na és elég az hozzá, hogy aztán ők a Szőnyben lakott, hát Komárom mellett. És akkor ott volt egy szép nagy gyerekkórház, ismertem ott a főorvost is, még a pécsi tanulmányaim után során, és akkor aztán még oda mentem. Gyerekorvos lettem.
6: De a mentőzést azt nem
8: folytatta? Azt akkor abba hagytam.
6: Pedig Komáromban van mentőállomás.
8: Van, hogyne, persze, van. Ott a kórháza szemben van a garázsok.
6: És nem érintette meg, amikor szirénázba elindultak valahová?
8: Hát gondoltam, hogy én is voltam benne, de már akkor ugye...
6: Nem hiányzott?
8: Hát akkor ugye az kötött le, hogy a gyerekgyógyászatot megtanuljam, és tulajdonképpen erre koncentráltam. Akkor már nem gondoltam mentős életre.
6: Most 85 évesen mi az, ami hiányzik a múltból? Milyen jó lenne?
8: Mi lenne jó, ha újra 20 éves lehetnék? Szóval én tulajdonképpen nekem elég kitöltött életem volt. Mindig voltak céljaim, és most is van, és tulajdonképpen nekem nem hiányzik semmi.
6: Most milyen célok vannak még?
8: Most az a célom, hogy addig éljek, amíg a gyémán diplomámat megkapom.
6: Az mert mikor van?
8: Másfél év múlva. Mert két évet...
6: Hát szerintem több van azért itt. A sors hát, talán többet. Hát, szeremileg friss.
8: Jó, hát igen. Még azt, hála Isten. Koszorúi problémáim vannak, de úgy gyógyszeresen operálni, a bypassokat nem lehetett csinálni, de így gyógyszeresen aránylag még húzom a... Hát időnként, ha kicsit hosszabb távra kell mennem, akkor bespriccelek, ugye megyen az angina pectoris, de úgy különben meg vagyok. Hát természetesen a fizikai megterhelés ugye az nem... Pláne akkor, hogyha ilyen időjárás változások vannak ez a...
6: Egy orvos hogy dolgozza föl, hogy vannak korlátok, tehát van, amit nem lehet megtenni, más embernél igen, lehet áthidalni egy elszűkült eredeit, nem lehet. Ez hogy dolgozza fel egy orvos?
8: Igen, elég, hogy mondjam, csak megdöbbentett, amikor a szívsebész ugye megnézte a angiográfiát, és azt mondta, hogy itt nem lehet mit csinálni sebészetileg. Akkor jött egy másik kollega ott Győrben, és azt mondta, hogy ez nem baj, legalább nem vágják szét a mellkasát, és gyógyszere majdnem ugyanolyan jó lehet élni tovább, mint ahogy mind a bypassokkal.
6: Tehát megkapta a vigaszt is
8: megkaptam,
6: mellé.
8: Megkaptam, és én tulajdonképpen ennek már 5 éve, és aránylag még megvagyok. Kétségtelen, hogy akinek bypassai vannak, azok fizikailag talán többre képesek, mint én, de hát megegyeztem a sorssal, hogy ez van.
6: Egy-egy ilyen elbeszélés, amit most hallottunk Komora Miklós főorvos úrtól, mennyiben segíti a mentőmúzeumnak a munkáját?
7: Nekünk nagyon sokat segített. Egyrészt ugye a történeti tisztánlátás, hogy ugye minél inkább dokumentálva ezt az időszakot, mind az orvosszakmai munka, mind pedig a kornak a hangulata, a mentőmunka mindennapjai, a betegek mentése szintén nagyon fontos, hiszen sajnos ugye ezeket az információkat ugye már másoktól már nem igen áll módunkban megszerezni. És hát azért ad az embernek tényleg egy antartást és egy jó érzést, hogy azért ez a nagyon régi közösség, ugye ez a közel 75 éves országos mentőszolgálat közössége, hál' Istennek még ilyen idősebb bajtársakat is magáinak tudhat, és mi egy nagy család vagyunk. Nagyon jó érzés, na jó érzés ápolni ezt a gazdag múltat.
6: Egy önálló fejezet lesz Komora Miklós élete a mentőszolgálat történetében?
7: Igen, nagyon fontos az egykori bajtársak emléke, az egykori mentőmunkának, ami a mai szemben lényegesen egy egyszerűbb, gyors pillanat beavatkozás.
6: Hát több eszköz van, sejtett. Több lehetőség
7: hát persze,
6: van.
7: Persze lényegesen több, de ugye a múltat nem lehet a jelen szemével megítélni, hiszen majd mire ulunk, majd esetleg ugyanezt fogják gondolni 40, 50, 60, akárhány év múlva, de nagyon jó érzés azért ennek az akkori munkának az értékét, a minőségét látni elbeszélések alapján. Hát az orál history, ugye a történeti kutatásnak ez a része, az orál history, ez pótolhatatlan, tehát ezt sehonnan nem tudnánk.
6: Főorvos úr, amikor ott meglátta az apát, aki ácsolja a koporsóját a saját fiának,
8: igen,
6: akkor mit mond a mentő? Mond-e valamit egyáltalán?
8: Nem szóltam neki. Néztük egymást, és hát ő sírt, ugye? Hát amíg lehetett, hogy az ember mondott valamit, hogy a szabadságért adta az életét a fia, meg minden. Ja, és azt kérdezte, hogy miután sebesülten, vagy halálos sebei voltak, azt hiszem a déli vasút, összekötő vasút héttől hoztuk el, hogy sokat szenvedette, hát mondtam, hogy hát gyorsan meghalt, ennyi volt körülbelül, amit ott szót váltottunk. Mert aztán nekünk is menni kellett tovább, meg hát ugye nem lehetett már mit mondani ennél többet tényleg.
6: Honnan lehetett tudni, mi a következő feladat? Ugye ott álltak valahol.
8: És akkor mentünk be az állomásra.
6: Állomásra, és ott várt a következő
8: bejelentkeztünk,
6: papír.
8: Úgy van, aha, bejelentkeztünk, hát még ilyen rádió összekötetés.
6: Persze nem volt.
8: Nem volt, ugye. Bejelentkeztünk az állomásra, és akkor mondták, hogy hidd meg oda, ugye, vagy bejöttek személyesen, hogy itt meg ott vannak harcok, itt meg ott menjünk oda, mert ott van sebesült. Igen, hát ilyen volt.
6: Hogy nem féltek?
8: Érdekes, ezt én is föltettem magamnak, de tényleg nem féltünk. Nem féltünk például, mikor elmondok valamit. Bíztam a csodákba talán, vagy nem is tudom, a 18 éves fejjel, de mikor történt velem valami, akkor tényleg abban bíztam. Történt ugyanis, ugye, hogy mikor lelőtték a szovjet vadászgépet a gimnázium fölött, le is esett, láttam saját szememmel, ahogy eltalálta az ágyú lövedék. Az oroszok elkezdtek aknával lőni, mert bemérték, hogy hol az ágyú. És ugye a mentőállomástól a gimnázium kb. 300 méterre volt, tehát beleestünk a szórásba. Elég az hozzá, hogy lementünk ugye akkor éppen a tűzoltóságnak az óvóhelyére, de vécére kellett mennem, és ott ugye a higiéniás viszonyok nem a legszebbek voltak már, mert sokan voltunk. Fölmentem a mentőállomás fürdőszobájába, ahol volt vécé, és szóltak a bajtársak, a tűzoltók, hogy ne menjek, mert hátra jön valami támadás, vagy ilyen. Elmondom, mi jönne ide. Fölmentem, elintéztem a dolgomat, egy darabig ott még álltam, és ott egy régi sportújságot olvastam, amikor elől a főorvosi szobába, az kb. 20 méterre volt a fürdőszobától, megszólalt a telefon. Oda szaladtam, beleszóltam a telefonba, hogy mentőállomás, haló, abban senki nem válaszolt, és abban a pillanatban egy óriási robbanás történt, és eltűnt a fürdőszoba.
6: Ha korábban tetszett állni.
8: Ha ott maradok, pár percet, akkor nem vagyok itt máma. Úgyhogy aztán ki volt a telefonnál, vagy hogy volt ez, mint volt, ugye akkor ezt így a égiekre bíztam, mert más magyarázata nem volt. Igen, hát szóval voltak ilyenek. Vagy amikor Pest Erzsébetre hívtak bennünket, a Soroksári úton kellett átmenni, és ott jöttek az orosz tankok. És ilyen vidáman géppuskáztak ott az egész területet, és a sofőr mondta, hogy fehér köpenyben volt a nagy vörös kereszt a hátamon, mellemen, menjek előre, és nézzem, hogy kit át tudunk-e menni az úton, mert a...
6: Így gyalogosan, hogy menjen gyalogos, a mentő
8: előtt. Menjek előre, hát ha ezek magyarok, vagy mit tudom én, hogy ezt a szerencsétlen sebesült asszonyt a lakásba el tudjuk hozni. Tudnék, belőtték az ablakon, és az anyja épp a gyerekét etette, comblövés kapott. Ez elég az hozzá, ugye, hogy oda mentünk, és olyan egykedvűen rágépuskáztak a mentőautó felé is, hogy a csapka lerepült a fejemről, a téglalakás megint bújtam, és akkor elmentek a tangok, akkor tudtunk átmenni, ellátunk a sebesült hölgyet, kisgyereket ugye már elvitte a nagymama, és az vittük a kórházba. Szóval voltak ilyenek, hogy ne.
6: A sofőrök is jó fejek lehettek.
8: Jó fejek voltak, igen.
6: Végülis egy ilyen helyzetben sok minden múlott rajtuk.
8: Hogyne, persze, jó fejek voltak, azok kétségtelen. Ez a három, akit említettem, ezek belevaló gyerekek voltak. Még a Hidó bácsi is, ugye, az nagyon, nagyon sokat segített, meg a Valkovics, hogyne. Jó csapat volt, mondhatom, igen.
6: Németország hogy jött? Ugye most ott él, meg itt is él.
8: Hát én most már kettős állampolgár vagyok, de én 16-ban aztán úgy gondoltuk a feleségemmel, hogy ott is változott sok minden, és inkább hazajövünk, itt akarok meghalni ezzel a jelszóval. Hát nem gondoltam, hogy ilyen hamar jön valami, de minden esetre ez volt a... Meg nem akartam a gyerekek nyakán maradni, ugye ez nem tudom. Németország úgy jött, ugye, hogy kaptam egy ajánlatot, és akkor aztán ugye...
6: Mint gyerekorvos.
8: A nagybátyám is kint volt már az 56-ban, kiment Venezuelába, és aztán Németországban jött egy, hogy mindjárt állást kaptam, anélkül, hogy egy szót tudtam volna németül, aztán beirattak a Goethe intézetbe, és onnan 3 hónap után szabadultam egy alapfokú nyelvvizsgával, ami a Magyarországban annyit jelentett, hogy semmit, mert a majort nem lehet megérteni. De azért elboldogultam ott is. És ott voltam 2 évig, azt utána mentem Trierbe a gyerekgyógyászat, gyereklinikára, mert ugye a német orvosi kavara a szakvizsgát nem ismeri el, csak az, hogy magyar diplomát elismerik, de szakvizsgázóira kellett. És akkor ott aztán 2 évet le kellett még húzni, és akkor lehetett szakvizsgálni németül.
6: Mire büszke? Most, hogyha számot kéne adni erről a 85 évről, akkor mi az, amire azt mondja, hogy ezért megérte?
8: Hát ne, ezt a kérdést nem tettem föl magamnak.
6: Nem ebben az értelemben fontos a kérdés, hanem abban az értelemben fontos, hogy én, amit lehetett, azt megtettem.
8: Igen, egzisztenciálisan Magyarországon is tudtam a családot a lehetőséghez képest eltartani, és ugyanezt sikerült Németországban is. És
6: tehát, hogy megállt a helyét, bárhová ment.
8: Bárhová mentem, igen. Talán a legjobb, a legbüszkébb talán arra vagyok, talán ugye, hogy a szakomtól teljes idegen osztályra kerültem, de a Hutturba, ott Passautól a Csehhatár felé, hát szóval 20 kilométerre, egy kis kórházban volt sebészet, szülészet, belgyógyászat, de gyerekgyógyászat nem volt. És akkor ott álltam, ugye, hogy jött a major gyerek, ugye, favágás közben levágta a fél ujját, meg egyebek, ugye, ott helyt kellett állni, és meg kellett varni. És eddig én még nem vartam, csak...
6: Hát majdnem olyan volt, mint a mentőszolgálatot.
8: Hát tudom, tulajdonképpen, és még rosszabb volt annyival, hogy nem is értettem, mit mondott. Mert amit bajorul szóltak, az halvány gőzös, csak láttam, hogy hol van a baj. De úgy különben nem. Ez volt a legnehezebb talán. Állandóan ilyen papírszetlik voltak a köpenyem zsebébe, amire a bajorul írtam föl
6: a kérdéseket, hogy mi van, vagy hogy van.
8: Hogy van, ugye? Aha. Volt ugye a Oberarzt tevékenység, ugye a délnyugat-németországi gyermekrehabilitációs centrumban, a Fekete Erdőben, Forzheimtól egy 40 kilométerre az északi részén az erdőnek. Az is egy szép volt, de nagyon depriváló volt, ugye, amikor az ember tudta, hogy akinek haránt, gerincoszlop, haránt sérülése van, abban már nem lesz olyan, aki járni tud. És ezt megmondani a szülőnek, az nehéz volt. Mikor a szülő
6: Jó, de akkor lényegében most arról beszélünk, hogy tetszik beszélni, hogy a tudománynak is vannak korlátai.
8: Hát pontosan.
6: És ugye az a kérdés, hogy az orvos hogyan viseli el ezeket a korlátokat.
8: Igen, és az volt a legnehezebb, hogy a szülőnek megmondani. Mert a szülő, mikor megtörtént a baleset, életveszély elmúlt, a gyereket megmentették, most jön a rehabilitáció, aztán egy év múlva szépen kisétál onnan. És ezt megmondani a szülőnek, hogy ez nem fog kisétálni, ezt ugyanúgy ölbe kell vinni, mint ahogy behozták. És ezt megmondani a szülőnek, az nehéz volt. És akkor jött a sok, hogy a szülőknek is egy lelki trauma volt ez, ugye?
6: Tehát lényegében a szülővel is kellett foglalkozni,
8: hát
6: majd,
8: pontosan,
6: hogy nem.
8: Pontosan. Azért volt ott a három, vagy négy pszichológus is, ugye, mert nem csak én mondtam meg, hanem pszichológus.
6: Az orvos hogyan rendezi le a sokkot, ami ugye annak következtében alakul ki, hogy tehetetlen? Ezzel igen. A problémával szemben tehetetlen vagyok, igen. Nincsenek eszközei.
8: Igen, ezek ugye minden héten voltak ilyen megbeszélések, és ott ugye mindenki elmondta a maga tapasztalatát az illető pácienssel, a gyerekkel, és akkor a pszichológusok vezették a fonalat tulajdonképpen, ugye, hogy hogyan dolgozzuk mi is fel, meg azok is, akik nekünk a munkába segítettek, a gyógytornászok, a beszédjavító logopédusok, az ergoterápia, ugye, aki a finom mozgásokat koordinálta, és akkor fönntartani azt a szándékot, azt az igyekezetet, hogy valamit azért tenni kell, és azért, hogyha már kicsikét láttunk valamit, akkor nekem könnyebb volt, mert én az epilepsziát kezeltem, a poszttraumát is, tehát a balesetek utáni fejsérüléseknél előforduló epilepsziás rohamokat. Ott mondjuk annyi siker volt, hogy na, többet már legalábbis nem görcsöl a gyerek, de mondjuk a mozgásterápia, a beszédterápia, meg ezek, meg a villanmechanika, vagy ergoterápia, ott nehéz volt, és ott kellett fenntartani a bizalmat, a hitet abban, hogy valamit tettünk azért értük.
5: Ismét a stúdióban Debrődi Gáborral beszélgetünk, a NAHÁD című műsor felvételét idéztük meg Komora Miklós főorvos úr halála kapcsán. Én nekem sok időt, vagy sok percet vett igénybe, hogy végig gondoljam, hogy legyen vége ennek a beszélgetésnek. Volt egy mondata, amikor azt mondta, hogy ő tulajdonképpen azért jött Magyarországra, hogy itt halljon meg. Németországban élt, azért jött haza, hogy Magyarországra, hogy itt halljon meg. És ugye ez egy furcsa egybeesése lett volna ennek a mostani beszélgetésnek, de aztán még hozzátett néhány dolgot a kinti szakmai munkájáról, amit fontosnak tartottam megtartani. Úgyhogy most, Gabi, neked onnan kéne folytatni a gondolatsort, hogy eljött haza meghalni, készült ő erre? Valamilyen módon?
4: Hát a halálára igen, az elmúlt évben, tehát a tavalyi évben 2025-ben ő már több alkalommal is kapott olyan súlyos vírusinfekciót, meg olyan keringési problémákkal került be a helyi győri egyetemi oktatókórházba, ami sajnos már koncepcionálta azt, hogy sajnos itt vele komoly problémák lesznek. De hát ugye orvos végzettsége révén is ugye több mint 50 éves orvosi praxisából ugye tudott annyit következtetni, tisztán látta az ő lendő sorsát, hát többször úgymond el is köszönt tőlem, hogy tényleg úgy érzi, hogy most már annyira elgyengült a szervezete. Egyébként mindezt teljesen tiszta tudattal élte meg, tehát élete mondhatni utolsó néhány napjáig vagy órájáig teljesen orientált magánál volt, de hát ugye piszmékeres kezelt beteg volt, vérhigítókat szedett, több alkalommal ugye kórházba is került, tisztában volt azzal, hogy ez egy olyan súlyos kardiális helyzet fenyegeti, ami erről nem tud kitérni, de igazából már nem is akart, hiszen 88 évet élt, ő magát már 80

0: kórházba. Tehát ő nagyon nehéz utakat tett meg, és
1: valami. De mégis a fizikumának mindig köszönhette, mindig valahogy.
0: Annak.
1: Jó,
0: igen, igen, annak. Szinte, hát némi túlzással, de olyan volt, mint a főnix madár, tehát mindig hamvaiból ébredt élettő újjá, és de hát sajnos ez az utolsó tűzezés, amit véglege elvitte őt magával, de mondom, nagyon beteg volt, tehát riadtan hívott föl, amikor az állapot olyan válságosra fordult, hogy de mindezt felkészültem, fogadta, tudta, számolt vele, és talán mondhatjuk azt is, hogy szerencsére nem kellett neki többet szenvednie, nem szorult rá a környezetére, az otthoni ápolásra, kórházi ápolásra. Ő mindig reálisan látta a helyzetét, és tulajdonképpen majdhogy nem hetekre pontosan megjósolt, hogy mi lesz vele. És hát sajnos neki lett igaza, de ő azért gazdag örökséget hagyott ő a hátunk.
1: Igen, Gabi, azt javasolnám én most, hogy nem akarok, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de úgy érzem, hogy nagyon sok minden van még benned, ami ebben a mostani műsoridőbe hát nagyon szűken férne bele. Tehát én azt mondanám, hogy most Komara Miklós főorvosi emlékét első részben zárjuk le, és aztán folytatjuk egy következő részben, amikor már az örökség kérdésével tudunk foglalkozni bővebben, hogyha ezt elfogadod.
0: Én abszolút elfogadom, még annyival fejeztem volna be az előző mondataimat, hogy tényleg egy olyan nagy generáció egyik utolsó képviselőjét búcsúztattuk el az ő személyében, akik tényleg gyakorlatilag az OMSZ születésétől vállaltak szolgálatot, és hát tényleg azon, de hát közel 90 évesen sajnos az idő azért legyőzi az ember, de tényleg az utolsók egyike volt, akit mint bajtársunkat tisztelhettük, és hát tényleg kívánom neki az örök ismerettséget, az örök emlékének az ápolását, és teszünk is érte, hogy ez így is legyen.
1: Adásunk munkatárs Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
2: Tírádió. A Tírádió. A Tírádió műsorát hallották.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: UK. Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Fidesz szerint tévedés kivezetni a benzinárstoppot, rosszabb a magyar fürdőhelyek vízminősége, mint az európai átlag. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fidesz parlamenti frakciója szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára töltőállomásokon. Részletes jelentést adott ki az Európai Természetes Fürdőhelyek 2025-ös vízminőségéről az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Összesen több mint 22 ezer strandot vizsgáltak, ezeknek 85%-a kiváló minősítést kapott, és csak 1,5%-uk kapott rossz értékelést. A folyók és tavak vízminőségében Ausztria, Finnország és Dánia végzett az élen. Az uniós átlag szerint a belvizek több mint 78%-án kiváló a vízminőség. A magyar folyóknak és tavak azonban csak a 64%-a kapott kiváló minősítést, közel 22%-ukon jó a víz, és csak a strandok 1,5%-án rossz. A fürdőhelyek közel 10%-át nem minősítették. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel. Ezért Magyarország csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az európai államok képviselői júniusban. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Jövő héten beterjeszti a kormány az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő úgy fogalmazott, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A felhős részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
7: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
8: Szia Cintia!
9: Zsolti, téged a Non-Stop Bokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
10: Így van.
9: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
10: Köszönöm kérdését. 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Pongrász telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 2008-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek wow, a zenét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
9: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
10: Ez bárki meg tudja tanulni.
9: Tényleg?
10: Lányok is, férfiak is. Ugyan, hogy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
9: Wow.
10: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
9: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
10: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
9: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
10: Először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet tartunk, kétszer 12 ezer wow, ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
9: De. És Malek Miki volt a mentorod.
10: Így van.
9: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
10: Már mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni, de most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda, abba a közegbe.
9: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
10: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
9: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
10: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe, akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
9: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
10: Nem, köszönöm.
9: Köszönöm.
2: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
5: Műsorajánló.
8: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
11: UK.
8: Ez a UK Fever Show.
13: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
14: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
13: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
14: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
15: Egészségedre.
16: Egészségedre.
15: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
14: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
13: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Világjáró.
14: A Hobby Rádióban.
8: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
17: A Hobby Rádióban.
18: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
19: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
20: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
14: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
21: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Uh-huh. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprővel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzással is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár, is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rosszont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor hazamentem, utána YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartsuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőttkor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam. Sokszor az volt, hogy elmész castingra, és 3 kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk egy Jackson 1 veleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon 2 hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Igen. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig, igen, tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az 5. fordulóig jutottatok.
1: 4 élőadás, az 5. így van.
0: 5. igen, hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor, és a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditerembe, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát, hogy azon a, igen, megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mély pontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy változzon meg az életem. És milyen talentumot kaptam az úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából föl a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: hobbyradio.hu
4: A rádió.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét, mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismerte egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Abraham énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy föltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnézték 400 ezerszer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni, mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban áll
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fent van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodon. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni, ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm, most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez itt a média válogatott Sztártitkok Kassai Zsolttal, ahol a legizgalmasabb részhez érkeztünk, a titokhoz. Kérlek, árulj el nekünk, a nézőknek, egy hallgatóknak egy nagyon mély titkot, amit még soha senkinek nem mondtál el.
1: Az a nagy titok, hogy mindent egyedül szeretnék megoldani, és hogy különleges képességeimet bevetni abba, hogy én mindent csinálok, fotózok, videózok, zenét írok, és hogy ezt összevegyíteni szeretném, hogyha ezt a különlegességet meg tudnám mutatni, hogy én sokszínű vagyok, és ez egy nagy titok, hogy bennem sok minden rejlik, és hogy ezt még nem tudják, és mivel nincs az a visszajelzés, hogy még nem ismertek el eléggé, szeretném, hogy minden téren elismert legyek.
0: És mennyire nehéz összehangolni ezt a sok-sok-sok területet, hogy mindenhol egy olyan teljesítményt tudjál hozni, ami elismerése méltó és egy kimagasló teljesítmény, mert ahogy hallom, azért nagyon sok területen állsz helyt, és nagyon sok kompetenciád van. Hogy tudod mindegyikbe oda tenni magadat? Mi a titkod ebben?
1: Igazából az az igazi hozzáállás, hogy szeretek simulékony lenni és alkalmazkodó, és föl tudom venni egyből a fonalat, és jó csapatjátékos vagyok, és a Nyári Károly zongorista művésszel is együtt dolgozok, én vagyok neki az egyik ródja, ami azt jelenti, ilyen technikusa vagyok, és együtt járjuk az országot, és ebbe ő nekem nagyon nagy segítségre van, hogy tudjak érvényesülni, és ez az egyik munkám. Egyéni vállalkozó vagyok, és akkor számlaképes, és így szoktam neki is dolgozni, és így nagyon sok mindent csinálok, és nekem ez az erősségem, tehát az ő ismerettsége által nagyon sok helyre eljutottam, és van közös képem Jákob Zolival, és ezek mind olyan inspirációt adnak nekem, hogy látom az embereket, hogy milyen pozitívak, hogy mennyire segítőkészek. Hajas Lacinak a születésnapi bulián voltunk, és ott is, hogy megismerek tök jó embereket, és hogy visszacsatolás van az, hogy milyen jók voltatok, és ez így, hogy jól csináltam a hangosítást. És ez így, ezek így tök jó motivációk.
0: Meggondolom, az is motiváló ezekben a helyzetekben és ezekben a tapasztalatokban, hogyha így megismersz előtte járó embereket elismerésben, hogy azért nekik sem egy teljesen sejemúttal borított út volt, ami oda vezetett, hanem belelátni gondolom, hogy nekik is voltak nehézségek, akadályok, és hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak. Mi volt, amit a legjobban, akár mondjuk az elmúlt időszakban, kitől tudtál a legtöbbet tanulni, akár szakmailag?
1: Úgy van, hogy az internettől, tehát a YouTube-on, hogyha valamit nem tud az ember, vissza tudom nézni, meg a mesterséges intelligenciát is lehet kérdezni, de inkább én önfejlesztő vagyok, és tehát, hogy próbálom másoktól így összeszedni a dolgokat. Tehát az az igazi, mikor kikísérletezed a dolgokat, és úgy fejlődsz, hogy valamire nagyon ráállsz, és kigyakorlod.
0: Önfejlesztés a szakterületem, úgyhogy itt teljes mértékben egyetértek veled, ami pedig egy soha véget nem érő út. Van-e példaképed?
1: Sok mindenben van. Példaképem, gitározom is, és van vagy három hangszerem. Nagy gitáros Joe Satriani, Ingrid J. Malmsteen. Tehát elég sok zenei példaképem, zeneíró, amerikai Ryan Leslie, de tartom a kapcsolatot Takács Nikolásszal, ő is egy nagy példakép, mert ő most Amerikában van, és ő ott most zenél a Carnegie

0: Holba most zenélte a Swingel a Django-val, teltházas koncertet adtak, wow. És tehát, hogy ő, tehát magyar létére sikerült ezt elérni, hogy Amerikában van, akkor azt mondom, hogy nincs tehetetlen.
1: Így van. Van-e álmod vagy tervben, hogy külföldön is megmérettesd magadat?
0: A Non-Stop Okállal kimentünk Grazba egy nemzetközi a kapella versenyre, ott nagyon pozitív volt a visszajelzés, hogyha újból lesz zenekarom Kovács Viktóriával, akkor esetleg egy külföldi meghívás lenne, akkor nagyon szívesen mennénk. Tehát, hogy az internet mindenhova eljut.
1: Szuper. Na, zenésként egyetlen egy mondat. Mit üzennél azoknak a nézőknek, hallgatóknak, akik még az útjuk elején járnak, hogy ne adják fel az álmaikat?
0: Szerintem annyi, hogy bízzanak magukba, és aknázzák ki a saját lehetőségeiket, és a saját tehetségüket, és hogy merjenek cselekedni, és tegyék azt, amit a szívük diktál.
1: Köszönöm. Köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, és következő adásban folytatjuk újabb sztárokkal és sztártiktokkal.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Erős lesz a nyári forgalom Röszkénél. Támogatják a diákok nyári munkavállalását. Szombaton lesz a múzeumok éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának vezetője szerdán Röszkén. Terber Roland elmondta, a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszer akarják sokan átlépni a határt. Az őrnagy kifejtette, tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határát kerülhelyein. A három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A röszkei autópálya határát kerül helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas vesz igénybe, ami a hétvégi csúcs időszakban a 40 ezret is meghaladhatja. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A munkáltatók a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási hivatalhoz. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 242.100 forint lehet. Több mint 450 intézmény és közel 3000 program várja a látogatókat országszerte az idei múzeumok éjszakáján. A fővárosban egységes karszalaggal látogathatók a rendezvények és kiállítások, a felnőtt karszalag 3000, a gyermek karszalag 1500 forint. A muzei.hu oldalon részletes információk olvashatók a programokról, és helyszín, időpont és program típus szerint is kereshetők az események. Mindezeken túl az esemény Facebook és Instagram oldalát is érdemes követni, hiszen a szervezők a rendezvényig hátralévő időszakban érdekességekkel, információkkal és értékes nyereményekkel kecsegtető játékokkal is készülnek. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykára az agrárminiszter 2026. március 1-e és május 14 közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. A tárcavezető korábban bejelentette, folyamatosan mérik fel a vasárnapi vihar okozta mezőgazdasági károkat, és a cél az, hogy az érintett gazdák minél gyorsabban segítséget kapjanak. Ezen túl felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését is. A felhős részeken csökken a felhőzet, a nappal gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

Hát akkor induljon a hét mondjuk azzal, hogy a Fiat 500 hibriddel gurulunk egy keveset, én pedig majd megpróbálok így, hát időnként értelmeset is mondani. Ne aggódjatok, lesz ez még jobb is. Na halljuk, mit is mondok a Fiat 500 hibridről. Hát akkor eljött az ideje, ugye, hogy induljunk el ez a kis Fiat 500 hibriddel. Gyújtást adunk rá, és ugye nyomod a kuplungot, akkor nyilván azonnal be is fog köszönni az autó, és szépen akár indulásra is kész. Ugye sebességváltónk, ahogy említettem már, manuális sebességváltó, egyébként úgy nézik, hogy amikor meghúzod a közepén, van ilyen kis gyűrű, ami egyébként króm színű, azt ha meghúzod fölfelé, kitolod olyan helyre, mint hogyha a hatodikba raknád be, tehát jobbra és le, akkor lesz rükvercünk, nincsen tolató kameránk, viszont radarunk az van, és hát természetesen ugye, hogyha meghúzod magad felé és előre, akkor pedig leszünk egyesben. Most például ott vagyunk. Az irányjelzőnek szép hangja van, egyébként jó pofa, elektromos kéziféket vagy te engeded ki, mint én például most, vagy pedig, hogy herrolteted, akkor előbb-utóbb kiengedi, de szerintem sokkal jobb, hogyha te kiengeded, mert akkor nem kezd el hisztizni. Lehet hallani, hogy jár a belség és a motorunk, ezt mutatja is egyébként a fordulatszámot, mutatja azt, hogy éppen mennyivel mész, ez ugye digitálisan írja ki, és a manuális sebességváltó egyébként nagyon szépen, nagyon finoman, nagyon pontosan működik, szépen beugrik a helyére, és érdekes, hogy ahogy megszokhattuk, hogy elindulsz egy autóval, akkor általában ilyen 10 és 20 között valahol bekapcsolja ugye a központi zárat. Itt nem fogod észrevenni, csak úgy annyit veszel észre, hogy a közepén, ahogy említettem, a két középső klíma beömlő között, ott van ugye a zárunknak a gombja, és az szépen elkezd pirosan világítani, ettől fogod tudni, hogy bezárta az autó, hogy az szépen felvillan, és akkor pirosan világít innentől. Tehát ez egy kicsit fura, kicsit érdekes, de egyébként jó pofa lesz. Az előbb hallhatottok kettődre még kis csilingelés, csengetést, vagy ilyesmit. Na mi volt az? Hát természetesen az volt az, hogy felismerte a 30-as táblát, amit már azóta feloldott a kis földút, de ez az autó sem ismeri fel. A műszerfalon egyébként előtted kiírja, hogy mutat ilyen kis körben egy nyilat, vagy fölfelé, vagy lefelé. Tehát ha te elfelejtenél váltani, mert úgy gondoltad, hogy minek is annyit váltogatnod, akkor, illetve attól eltekintve, ő még azért majd figyelmeztet téged, hogy most váltsál fölfelé, vagy váltsál lefelé, semmi hang, semmi ilyesmi, ott szépen a műszerfalon szolidan megjelenik a nyíl, vagy föl, vagy lefelé. Egyébként

Említettem, hogy oldaltartás a combban nem egészen erős az autónak, derékban viszont tök jó. Az ülése egyébként nem mellesleg egy kicsit keményebb, mint egy amit egy ilyen kis autótól gondolnál. A futóműve szintén egy picit talán keményebb, nem kényelmetlen, de tehát nem azt mondom, hogy kényelmetlen, csak egy kicsit az ülés, mind az ülőlap, mind a hátlapja egy kicsit keményebb a mostanában megszokott rendekhez képest. Viszont nagyon ügyennyire vidám, nagyon ez a sárga, ez a szürke, ez a világos szürke, ez nagyon tényleg zseniálisan vidámát tesz egy kis autót, jó hangulat van. Nagyon pici autóról beszélgetünk, tehát amikor jön mögötted valaki, akkor úgy érzem, hogy tényleg szó szerint a fenekedben lenne, de nem kell félni. Ugye ez annak köszönhető, ez az érzés, hogy a hátsó szélvédővel egy vonalban már szinte végig is van magának az autónak. És akkor most szépen ki fogunk kanyarodni, előbb-utóbb csak rohadt, hogy a forgalom. Erre a borzalmas útra, tudjátok, amin szoktam tesztelgetni az autókat, amin ki szoktam próbálgatni, ez most mindjárt meg is történik, amit elhalad itt előttünk egy autó. Elhalad, szépen kigyorsulunk, közben váltjuk a sebességet, hiszen itt nem ő vált helyettet, hanem te váltasz. Ha nem váltasz időben, akkor lehet hallani, szépen felpörgeti a motort. Említettem, hogy picit keményebb a futómű, viszont ezen a borzasztó hepehupás úton ezen nem üt fel, nem hisztizik. Most amiért hisztizik, az mi volt? Hát az, hogy hirtelen 52-vel mentem a tempomat, gombunkat szépen beállított, megnyomod a gombot, hogy oké, innentől kezdve legyen tempomatunk, és megpöckölöd a kis gombot, és akkor már is mutatja, hogy éppen mennyivel mész, vagy mennyivel mentél, természetesen tudom pöckölgetni fölfelé. Viszont, ami nagyon fontos, hogy itt nincsen adaptív tempomatunk, tehát hogy nem fogja lekövetni, hogyha az előtted levő gyorsul. Hát 51-re, 52-re, pontosabban 52-re állított a tempomatot lakott előttem belül, akkor bizony jön a kis harangozás, mert nem szereti, ha te ugye gyorsabban mész feleslegesen, mint a megengedett. Ugye 50-52, hát ugye az órák is csalnak, tehát itt nem mindegy is. Legyen 52, az még talán belefér, de többen nem megyek. A műszerfal egyébként, ahogy említettem, egy nagyon jó pofa, nagyon jó világít, természetesen be tudod állítani a világítását, hogy milyen intenzíven legyen, ez mennyire legyen erős, illetve amiről még nem beszéltem, az az, hogy itt ez a bizonyos, hogy milyen magasra világítson a lámpa, ez a kormány oszlop és a vezető oldali ajtó között a műanyag betétek alatt vannak ilyen különböző kis gombok, az egyikkel fölfelé tudod állítani, a másikkal lefelé tudod állítani, illetve ott fogod tudni beállítani a műszerfalnak is a fény erejét. Szerintem ez is jó pofa, hiszen ezt nem kell minden nap tekergetned, nem kell minden nap állítanod, azért van szépen oda eldugva, ide lentebbre. Nem egy olyan gombsor, nem egy olyan funkció, amit minden nap kell neked használnod továbbra, és azért hisztizik, mert most átjöttem egy másik településre, és 52-vel gurulok ugye lakott területen belül, ő bizony hisztizni fog, hogy léci, figyelj a sebességtartományra. De egyébként az nem rossz. Futóműve, ahogy említettem, teljesen jól viselkedik, és ahogy halljátok, nem hangos az autó, tehát sem a motor hangja nem hangos, sem a maga a futóműnek a munkája, hogy itt a hepéken, hupákon, kátyukon, meg mindenen is itt szépen lavírozunk át, szóval így összességében jó pofa.

kicsi autó, nagyon kicsi autó, szerintem nem véletlen, hogy ezt azt mondják el az autóról, hogy ez egy tipikus csajos autó. Én nem azt mondanám, hogy csajos autó, hiszen így régebb óta fiatalként ősz körszakállal azért nem tartom magam annyira csajosnak, legalábbis úgy érzem, hogy nem vagyok annyira csajos, de szerintem ez az autó ezzel a színnel akár még nekem is jól áll. Azt gondolom egyébként erről az autóról, hogy nem véletlen az, hogy tényleg fiatalok használják, vagy pedig ha idősebbek használják, akkor nem véletlen, hogy jó módú és idősebb hölgyek is beleülnek a Fiat 500-asba, és hamarosan, illetve nem hamarosan, de mostantól akár már ebben a kis hibrid változatban is. Fogyasztása az előbb, nem tudom, hogy nézte az, aki a videót nézte, tehát ilyen 6 litert ír ki, talán egy picit lehetne kevesebb a fogyasztása, de ez egyébként ez a fogyasztás, ez csalóka lesz, hiszen hosszú távú, tehát előttem is használták az autót, ráadásul ugye ez mindig az van, hogy én megpróbálok jól fogyasztatni az autókkal, így szépen fogalmazom, fogyasztatni az autókkal, de ugye azért azt meg kell tanulni, vagy be kell vallani pontosabban, hogy azért amikor eljön hozzám egy autó egy tesztre, azért az elején, meg így az első jó pár kilométeren ott azért az ember még így gyakorolgatja, meg próbálgatja, megszokja, hogy hol fog a kuplunk, hogy gyorsul, meg ilyesmi, és ezek azért ugye nyilván nem tesznek jót a fogyasztásnak. Ráadásul, amikor először elhoztam az autót, akkor az első pár 100 méteren még azt is meg kellett szoknom, mert meg kellett tanulnom ismételten, hogy hát figyelj már srác, mert ez az autó, ez manuális sebességváltóval van szerelve, annak ellenére is, hogy hibrid. Na, szerintem röviden ennyi a Fiat 500-asról.

0: A második felvonásban pedig legyen az, hogy mondjuk a Kia K4-be beleülünk, és megnézzük, hogy belül hogy néz ki, elmesélem nektek, milyen érdekességek vannak, milyen szokatlan esetleg megoldások, vagy valami ilyesmi. Na jó, nem akogjak, vágjunk bele.
1: A K4-esbe előre beülve azt fogjuk tapasztalni, hogy a kormányunk az már egy ilyen korábban bemutatott, tesztelt, kipróbált Kiához hasonlóan, ugye ilyen kettő darab vízszintes küllőből áll, és itt is ugye a bal oldalon ott lesz ez a bizonyos módválasztó gombunk, valamint természetesen figyeli a szemedet az a kis kiemelkedés a kormány oszlop tetején. Itt is a jobb oldalon van elhelyezve a Kia felirat, a jobb oldali vízszintes külön, a vastagabbik vízszintes külön, a felsőn ott ugye a módválasztó van, mármint hogy milyen zenét, milyen rádiót, milyen média lejátszót, vagy a telefont tudod kezelni, hangerő, felvétel, levétel, illetve a kedvenc gombok, még a bal oldalon ott természetesen a tempomat, az adaptív tempomat, a sávtartó automatika, hogy milyen messzere kövessed, vagy akár ugye a sebességhatároló, illetve a menübe tudsz belemenni, a drive választónkkal pedig ki tudod választani, normál, sport, eco, normál, sport, eco, ezeket a módokat fogod tudni kiválasztani, hogy eco, normális, sport, ugye a módválasztó gombot szépen nyomogatva. Kormányfűtésünk zseniálisan működik, ugye bekapcsoltam, és itt is az ajtóra van elhelyezve a kormány, illetve az ülésfűtés gombocskák is a kilincsünk fölé vannak elhelyezve, ez egy érdekesség, ezt ugye nem szoktuk meg sok autónál, valamint a kormány és az ajtó között van az a kis gombocskánk, vagy tekerünk, amivel ugye beállított, hogy milyen magasra világítson a lámpa. Itt van az elektromos kézifék, valamint a kipörgés gátlónak a kikapcsolója. Az ajtón természetesen rajta van a külső visszapillantó tükörnek az állítási lehetőség, egyébként teljesen jól látsz a külső visszapillantóból mindent, valamint ugye az ajtónak a kibe zárásai, valamint ugye a négy ablaknak a le- vagy feltekerése, illetve letiltod az összes gombot, csak te fogod tudni kezelni. Az ajtóba elfér egy fél literes üdítő, illetve mögötte még egy-két apróság, hát nálam ezúttal szemét van. Na de vissza középre, illetve vissza elénk magunk elé, nincsen head-up displayünk, van viszont egy digitális első műszerfalunk, ugye a kormányon átlátva szépen ott fogod látni, hogy mennyi fordulat, hogy mennyivel mész, hogy ez kiírja egyébként a fordulatot is, meg a kilométert is. Egyrészt digitálisan, és másrészt pedig ugye ezúttal kör alakúra állítottam, két kör műszerfal van. És egy üvegfelület mögött van, ezúttal is a külön az előttünk levő műszerfal, tehát a vezető előtti műszerfal, valamint a középső érintőképernyős kijelző, illetve ugye a középső érintőképernyős kijelző és a műszerfal között itt is a klíma az külön kis kezelőszervről lett kirajzolva, de ez egy üvegfelület mögött van. És egyébként teljesen jó magasságban van ez a kis vízszintesen tagolt, illetve vízszintesen szépen elhúzott kijelző, ez szerintem jó pofa.

középső érintőképernyős kijelző alatt van egy gombunk, amivel ki be tudjuk kapcsolni magát a médiát. Aztán van ugye ilyen tekerő gombunk, amit nem oldalra, jobbra, balra tekersz, hanem ilyen kis, nem is tudom, hogy mire hasonlít ez. Mint az egér, nem, még arra sem. Mindegy, szóval vízszintesen van, és akkor úgy fogod tekergetni lefelé vagy fölfelé a hangerőt. Van home gombunk, ez fizikai gomb, van egy mapa gombunk, ez is fizikai gomb, van egy search, azaz keresés gombunk, ez is fizikai gombunk, van egy média gombunk, egy kedvencek, illetve egy setup gombunk. Alatta van a klímabeömlő, a két középső klímabeömlő között van az elakadás jelzőnk, és érdekesség, hogy csak a háromszöget nyomod meg, nem az egész, nem ez ilyen nagy gombot, hanem csak magát a háromszöget nyomod meg, és amikor nem nyomtad meg, akkor világít, tehát folyamatosan világít, hogy megtalált könnyen. Ez alatt van még négy gombunk, egyrészt a vezető oldala, hogy mennyit fújjon, mármint hogy hány fokos hőmérsékletet fújjon, aztán, hogy mennyire fújja, most pont kikapcsoltam, hogy ne zúgjon, aztán van a módválasztónk, hogy hova fújja, valamint az anyósüléste, hogy mekkorát, mármint hogy hány fokot fújjon, én azért ezt vissza fogom most kapcsolni, és az anyósülésnél is leveszük egyet, úgy is van. Ez alatt van az a tálcánk, amire ugye rárakod a telefont, akkor fogod tölteni. A tálca fölött természetesen ott vannak az USB-C-s lehetőségek, és azért mondom így, hogy C-s lehetőségek, mert van kettő. A vezető oldalhoz közelebbi az ugye természetesen ki tudod választani, hogy most csak töltsed, vagy média lejátszóként üzemeljen. Ha média lejátszót akarsz csinálni, mármint hogy a média dolgokat megosztani az autóval, akkor narancsárgára fog világítani a gomb, illetve maga az a kis rész is, ahova be csatlakoztatod az USB-C-t. Ha pedig csak töltés, akkor mindez fehérre fog változni maga az USB-C-s csatlakozásnak a LED világítása, illetve természetesen az anyósüléshez közelebb is van egy USB-C-s töltési lehetőség, valamint a már kiától megszokott kis nyomható ajtónál, ott pedig ott van a 12 voltos szivargyújtós töltési lehetőség. A tálca mögött van a sebességválasztó gombunk, mármint hogy a sebváltó gombunk, ugye van P, van R, van N, van D, és a D-nél ott pedig van egy ilyen D-D+, tehát hogy be tud rakni az egész sebességváltót, azt elhúzod magadhoz, tehát vezetőhöz közelebb, és akkor itt szépen tudod pöckölgetni a sebességet, és akkor te mondod meg neki, hogy hányos sebességi fokozatban legyen, de most visszarakom P-be.

sebességváltó mellett elő van a start-stop gombunk, a sebességváltó mellett hátrébb van az autóhold, illetve az automatikus start-stop, hogy bekapcsold-e vagy kikapcsold. Ez mögött van a kettő darab pohártartónk, ezúttal is itt szépen el tudod rejteni magát a pohártartónak a belső íveit, ezek egymás mögött vannak a pohártartók, és természetesen egy gomnyomással kinyílik, egy másik gomnyomással a másik is kinyílik. Az első lésünk ugyanúgy, mint a hátsó ilyen újrahasznosított bőrből van, vagy ilyen vegán bőr, vagy nem is tudom, minek hívjam. Oldaltartása a combban nem annyira erős, de van, viszont oldaltartása a derékban ott zseniális, már ilyen kagylülés hatása van az egésznek, jó a fejtámlánk, oké. És amit elfelejtettem mondani, az az, hogy a két középső klíma alatt elindul egy króm csíkunk, és az egészen végig fut az ajtóig, az önösülés oldali ajtóig, az ottani klíma pömblő alá. Kesztyűtartónk óriási, ennek jó, ez szép, egyébként tényleg jó hangulatú maga az autó, és van egy tetőablakunk, amit én most ki fogok nyitni. Egyszer megnyomtam a gombot, nyílik a függöny, ami inkább egy ilyen sötétítő redőny, és már is nyitja egyébként magát az ablakot is, és ömlik be a hideg föntről itt a hátamra, tehát már is becsukom a tető ablak részét, lebukik, behúzódik szépen, és a függönyt már is húzza el. De természetesen ezt a függönyt, ha akarod, akkor csak a függönyt fogja nyitni, ha minden igaz. Ez az.

autóba hátulra beülve azt fogjuk egyből észrevenni, hogy az első ülésnek a háttámla az egész magasra felnyúlik, pedig ugye a fejtámla az külön van, de a maga a mi ez a háttámla egész magasra felnyúlik, akár mint egy kapaszkodóként is itt meg tudod fogni fölül, illetve hogy az egész egy nagy műanyag, ilyen újrahasznosított műanyagból készült lemeznek mondható valami. Van egy merev falu, viszonylag merev falu kis kinyitható, kihúzható gumival visszahúzódik kis zsebünk, ugye az ülésnek a háttámláján itt hátul, tehát hátul itt be tudod rakni az újságodat, és ami érdekessége, de ez annyira nem is érdekesség a kiaknál, hogy az ülésnek a háttámlája, az első ülésnek a háttámlájának a hátsó részénél a középkonzolhoz közelebb lett elhelyezve, mindkét ülésen egy-egy USB-C-s töltési lehetőség. Tehát nem, itt nem kell alulra lenyúlnod, hanem itt tök jó magasságban, itt van fölötte, fölül viszonylag közel hozzád az USB-C-s töltési lehetőség. A klímabelülünk az hátul a szép ilyen kis zöldes kis dizájn kapott, és alatta van egy tálca, akár még oda is be tudod rakni a telefonodat, illetve igen. Illetve meg oda is be tudod rakni a telefonodat. Jó, az ülés, mi az a hátsó ajtóban? Hát nagyjából egy fél literes víz fog elférni, más nem. A kilincsünk az ezüst színű, az ajtónak az oldala, a borítása az műanyag, mindenhol, kivéve a könyöklő az újrahasznosított bőr, vagy ilyen újrahasznosított bőr hatású anyagból készült, és van benne egy ilyen fura zöld csík, ami egyébként visszatükrözi nagyjából az első lámpának a vonal vezetését, ahogy így oldalról nézi az ember. Az ülésünk az szövet, de egyébként nagyon jó, kényelmes ülésünk, jó tapintású, és nem is szövet, hanem ilyen olyan, mint hogyha karton lenne, tehát ez is újrahasznosított anyagból van, ezt most, hogy megtapogattam, akkor vettem észre, az a rész, ahol ülsz, illetve az a rész, ahol a hátadat neki támasztod. A középső ülés az ugye tényleg ilyen újrahasznosított szövet, míg az ülés a háttámlának körülbelül a felső egyharmada is, az már egyrészt világosabb szürke lesz, de az is ilyen sűrűbb szövésű újrahasznosított szövetből, vagy valami ilyesmiből készült, és ottól elválasztódik ez a kartonos anyag, illetve ez a szövet, műanyag szövet, újrahasznosított szövet. Oda rakta bele szintén egy ilyen érdekes kis türkiszöld, vagy türkiszkék, vagy mit tudom, milyen színű, mindenki eldönti majd, amikor látja az autót, amikor megnézi, ha pont egy ilyet néz meg, szóval oda kapott ilyen elválasztott csíkot. A középső ülés természetesen a háttámlát azt le tudod hajtani, annak egy részét, és akkor ott van benne kettő darab pohár tartunk. Ez egyébként kényelmes, nincsen síboxunk. Aztán, tök jó, hogy világos az autónak a felső része, ezt én szeretem egyébként, és egyébként fejtérben is tök jól el lehet férni ebben az autóban, szerintem az is, ezért, ez is egy fontos dolog. Kényelmes tényleg, nagyon jó, és az ajtón a kilincs mögött van egy kicsike kis ezüst, nem króm, egy ezüst ilyen kis design csík, ami szintén egy kis világosságot ad, és az, hogy amit kívülről említettem, hogy itt az ajtónak, a ajtó mögött pontosabban van még egy kicsi, hát nem háromszög teljesen, de egy háromszögre hajazó ablakunk, ez azt jelenti, illetve azt eredményezi, hogy akár még ott is ki tudsz nézni hátulra, illetve sokkal fontosabb, hogy ott is jön be a fény, tehát tök jó világos az autó belülről.

Mai főszereplőnk nem lesz más itt a Megurulva aktuális blokkjában, mint például egy nagyszerű Ford Ranger, ami egyébként PHEV, azaz plug-in hibrid hajtással rendelkezik. Hát a plug-in hibrid hajtással annyit, hogy körülbelül ilyen 40 kilométert fogsz vele elmenni elektromosan, viszont nagyon jó hallani, hogy igazából csak ilyen kis elektromos sípolást hallasz bent, semmi belső égés a motort, meg ilyesmit. Ez nekem egyébként tetszik. Előről, amikor ránézel a Rangerre, a plug-in hybrid Rangerre, nem fogod megismerni, hogy a plug-in hybrid majdnem teljesen ugyanúgy néz ki, mint az alap Ranger, pontosabban nem teljesen alap, de mindegy, szóval olyan, mint egy Ranger. A lámpája az a, hát a menetirány szerinti jobb oldalon, de szemből nézve, tehát a bal oldalon olyan, mint egy C betű, a másik oldalon természetesen olyan, mint egy D betű, mármint a nappali menetfény. És érdekessége, hogy amikor az irányjelzőt bekapcsolod, akkor a nappali menetfény ugye azon az oldalon, amerre te irányjelzel, az indexelsz, azon az oldalon kikapcsolja magát, viszont az irányjelző, az index, az nem a nappali menetfénynek ebben a C vagy D alakú kis csíkjában fog feltűnni, hanem közvetlenül a motorháztető alatt, ugye ez alatt a LED csík alatt, motorháztető alatt közepe felé a lámpatestnek lesz maga az irányjelző fölül, egyébként egy egész jó méretét elő, és hát azért az úgy, azt úgy észre fogod venni. Természetesen a külső visszapillantó tükörben is benne van az irányjelző. A lámpatest az le fogja követni ezt a kis C, illetve D betűt, és annyira, hogy a hűtőnek a közepén van egy, illetve kettő darab vízszintes vonal, és ezek is így beleharapnak úgymond a lámpába. Elől elég markáns műanyagokat kapott, fekete, illetve szürke színben pompáznak, és az aljára kapott ilyen kis gumi csíkot, ilyen kis gumi valamit, ami ugye a sár vagy erdőmászás vagy terepjárásnál ugye söprölt a kis dolgokat előled el felé. A hűtőjén ilyen összenyomott mélysejtek vannak, ömlik be a levegő, és alulra is kapott még kettő légbeömlőt a középső kis radaros dobozhoz. A motorháztetőn több ilyen kiemelkedés van, vékonyak, mármint hogy nem magasra emelkednek föl, illetve a két szélén, a két szélétől körülbelül egy tenyérnyi szélességben befelé, van egy hullám lefelé is. Az így jó pofa, az nyilván légellenálláshoz kell majd nagyon, illetve természetesen van rajta tető sín is, és ezt azért mondom, hogy természetesen, mert ma már a Rangereknek ez ugye nem egy újdonság, ráadásul, hogyha valami nagy felépítményt akarsz rakni, akkor ugye oda fogod tudni rögzíteni, anélkül, hogy az autóhoz hozzá kéne nyúlnod, illetve még egy fontos dolog, amit elfelejtettem az előbb mondani, hogy a lökhárítónak az aljánál, ott, ahol ez a gumiperem van legalul, illetve hogy elindulnak a szürke, illetve fekete elemek fölfelé, oda mind a két oldalra kapott egy ilyen kis, hát nem kapaszkodót, hanem ilyen kis horog részt, ahol ugye tudod majd a kis vontatmányokat szépen fölpakolni, vagy fölrakni. Aztán természetesen, hogyha a Ranger akarsz mi ez, hogy hívják, tudjátok, mit akart, a csörlőt, ez az, ha a Ranger akarsz csörlőt, akkor az is megoldható.

eljövünk oldalra, hiszen minden autónál el szoktunk jönni oldalra, most egy kicsit messzebb megyek, mert ugye ezt az autót is egyébként a két telefonnal veszem még fel, a Honor telefonokkal, amiket most fogok egyébként azonnal visszavinni, még előtte le kell mentenem a képeket. Szóval, amikor eljössz oldalra a Rangerhez, akkor oké, hát ugye ő egy pickup, szép angolosan kétve. Viszont kerékjárati ív, fekete műanyag van fellépő az ajtóknál, első hátsó ajtónál alatta ott van egy szép nagy fellépő, és ez nem csak dísz, ez tényleg egy fellépő, ami szintén matt fekete színben pompázik, hátsó kerékjárati ív szintén matt fekete, és a kerékjárati ív itt mind elől, mind hátul le is fogja követni magának az autónak a vonalát, illetve ami még jó pofa, az az, hogy az első, illetve a hátsó ajtóba bele van egy kis ív, egy kis befelé hullámzás szépen rajzolva, szépen rakva. Ez egy kicsit így hosszítja optikailag az autót, mint ahogy az is hosszítja optikailag az autót, hogy a platón résznek az oldal lemezénél, hogy ott is a kerékjárati ív mögött benne van ez a hullám, ezáltal optikailag még hosszabbnak tűnik az autó. Hátul a platónnál, ahol az doboznak, ahol nem a doboz, hanem a vezető fülke vége van, oda raktak egy ilyen kis, hát majd nem spoilernek is hívhatjuk ezt a kis elemet, ami ugye terelgeti a levegőt, hogy a platónnál minél kevesebb levegő menjen be, és minél kevesebb legyen az légellenállása, illetve ami még fontos, hogy az első ajtó előtt az oldallemezen van egy ilyen kis műanyag betét, amire rá van írva, hogy PHEV, azaz a plug-in hibridségét ott fogja igazából jelezni kívülről. Amit még elfelejtettem, az első ajtón van egy wide track felirat, és ez a hátsó, hogy a plató ajtaján is majd szerepel, illetve a hátsó plató ajtón, ahogy azt a Ranger-től már megszoktuk, így befelé nyomva ott van a Ranger felirat. A lámpája az a szokásos Ranger, függőlegesen van igazából tagolva, de olyan, mint egy B betű, ugye az autónak a jobb oldalán, a bal oldalon pedig, mint hogyha ez a B betű, ugye meg lenne fordítva, az irányjelző itt is ugye a nappali fényen, a világításon belőre helyezkedik el közép irányba, illetve a mindkét oldalon van tolató lámpánk is, valamint a féklámpa is, meg a ködlámpa is szerepel rajta. Ezen az autón van vonóhorog, amit természetesen ugye megnöveli az autónak a kapacitását, tehát még több mindent tudsz vinni, de ez a vonóhorog, ez egyébként egy ilyen stifttel szépen is távolítható. Hátul a műanyag lökhárító, az egyébként egy fellépő is lesz, ez egy érdekes dolog, hogy itt oldalra még egy kicsit visszajöve, tehát az autónak a hátsó kereke mögött a hátsó platónak az ajtó, tehát a hátsó plató vége és a kerék közé raktak egy ilyen kis, tényleg egy szó szerint egy fellépő, tehát oda szépen fel tudsz állni, és akkor a csomagtérbe, azaz a platóra, amit mondjuk becsúsztak volna, azt könnyebben el fogod érni, illetve amit még elfelejtettem mondani, hogy a bal oldalán van az üzemanyag töltő nyílás, és a bal oldalán van maga az a rész is, ahol ugye elektromosan fogod tölteni, és az a kis spoiler, amit említettem, hogy a platónak az elején van egy spoiler, az is kapott egy kapaszkodót, tehát a fellépés az még könnyebb lesz. Ráadásul ez az autó, ez még kapott egy redőnyt is, amit a fülkéből gomnyomással fogsz tudni kinyitni, becsukni, és ez a gomnyomás az úgy működik, hogy egész addig fog nyílni vagy csukódni, amíg te nyomod azt a gombot. Gomnyomás nyílik, gomnyomás azonnal csukódik, tehát hogy amikor megállt egyszer, akkor onnan pont az ellenkező irányba fog elindulni. Nem cápa huszony, hanem sima antenna van az autónak a tetejére felapplikálva.

Még mielőtt beszállnánk az autóba, azért azt ne felejtsük el, hogy lenyitottam a csomagtérnek ugye az ajtaját, a hátsó csomagtér ajtaját, ez tényleg szó szerint lefelé nyílik, és egy ilyen fém sodrony fogja tartani nagyjából vízszintesen, amikor lenyitottad. Ez a fém sodrony mind a két oldalon ott van. Egy kicsit hátrébb húztam, illetve előrébb húztam magát ezt a kis redőnt, amiről már beszéltem, és azt fogom látni egyébként, hogy az egész autónak ennél a felszereltségnél be van borítva ilyen kis, nem is annyira kicsi, hanem be van borítva ilyen elég masszív műanyaggal, amit könnyen ki tud slagolni, könnyen ki tudsz takarítani, nem rozsdásodik a lemez, stb. Jól pakolható egyébként, nyilván egy raklap teljesen akár keresztbe, akár hosszába simán elfér ezen a Ranger platón, az biztos, és ami nekem baromira tetszik a Rangerben, az kettő dolog. Az egyik az az, hogy erre a lehajtott, majdnem vízszintes plató ajtóra, amikor lehajtod, akkor akár erre fel is állhatsz, fel is ülhetsz, ez az egyik. A másik pedig az, hogy képzeljétek el, hogy ennél az autónál az autónak a menetjelen szerinti bal oldalára, hátulra a platónak a végéhez van elhelyezve kettő darab 220 voltos töltési lehetőség. Azért ez így nem egy rossz megoldás. Szerintem ez egy ötletes, illetve hasznos megoldás. Illetve a redőny alá oda raktak ilyen kis sint, ami ugye kötözési pontokhoz így szépen vannak ilyen kiegészítők, azokat ott szépen föl tud rárakni. Erre a sínre mind a két oldalon ott van ez a sín, és akkor különböző dolgokat szépen fel is tudsz kötni az autóra. Szerintem ez egy zseniális megoldás.

0: Mindhárom mobil szolgáltató árat emel, meghallgatta a bizottság az új országos rendőrfőkapitány jelöltet, elhalasztanák az új örökbefogadási rendszer bevezetését, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Telekom a van és a Jettel is bejelentette már, hogy emelni fog az árain, lejár ugyanis a díjemelési moratórium, amelyet a cégek tavaly vállaltak kormányzati nyomásra, írja a hvg.hu. A díjemelést a céges kommunikációban a Telekom díjkorrekciónak, a Jettel díjváltozásnak nevezi. A változás a tavalyi inflációval megegyező mértékű 4,4%-os lesz. A módosított havidíjakat tartalmazó első számlát augusztusban, az eddig megszokott számlázási időszakban készítik el a cégek, vagyis hiába szerepel az a hírekben, hogy július 1-től jön a díjemelés, az ügyfelek először augusztusban fizetik az új díjakat, írja a lap. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását szorgalmazza Mecser Tamás dandártábornok, akit Posvai Gábor belügyminiszter jelölt az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszthelyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését. A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíjszabályok megváltoztatása után erősödött fel. Szerint a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. Mecser a tekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, a bizottság végül 7 igen szavazattal támogatta a kinevezését. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett július 1-e helyett csak jövő év január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség. Amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetését követő napon hatályba lép. A megszokottnál jóval hangosabb a Bakony, harci gyakorlatok zajlanak a Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken. Éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban is. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22 és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. A lakosságnak fokozott zajterhelésre, katonai konvojokra és időszakos útlezárásokra kell számítania, különösen Várpalota, Hajmáskér, Gyulafirátót és Bakonykút környékén. A felhős részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati-nyugati határnál az Alpok alján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, délutánra 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
6: Speciális jelölés technikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
7: Reklámot hallottak.
1: Kamu reklám.
8: A mazsola egy rémült arcú szőlőszem.
1: Amúgy reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hogy térek vissza, mint egy
1: elfelejtett álom. Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze. Elfelejtett álom.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
3: Omega!
7: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken léptől, a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Épp.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszín, a hűnök táncra fel.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától.
7: Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Gyilkossággal fenyegette meg anyját egy 19 éves férfi. Orbán Viktor szerint Brüsszelt meg kell reformálni. Egyre kevesebb levendulát termesztenek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Őrizetbe vettek a rendőrök egy fiatalembert, aki Tiszaroffon gyilkossággal fenyegette meg édesanyját és annak párját, majd tüzet okozott lakásukban, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság az MT-vel. A 19 éves fiatalember több liter benzint locsolt szét anyja és annak élettársa hálószobájában, mert azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki. A szétlocsolt benzin belobbant, írták. A nyomozók őrizetbe vették a férfit és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított részben elismertetettét áll a közleményben, a rendőrfőkapitányság emberölés büntet kísérlete miatt rendelt el nyomozást. A választási vereség óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Orbán Viktor volt kormányfő, a Fidesz elnöke a Patrióták Európáért vezetőinek találkozójára érkezett a belga fővárosba. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a Fidesz nem változtat a külpolitikáján, Brüsszelt meg kell reformálni, és kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországra továbbra se engedjenek be migránsokat. Közölte azt is, csak a labdarúgó világbajnokság elődöntőire és döntőjére utazik az Egyesült Államokba. Magyarországon a levendula termesztési területe az elmúlt években folyamatosan csökkent. 2025-ben 170 hektáron termesztették a növényt főként szárított virágdrog vagy illóolaj előállításáért. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács közös közleményben az MT-vel. Felidézték, hogy Magyarországon a levendula jellemzően június és július között virágzik, az optimális betakarítási idő viszonylag rövid, egy hét. A levágott virágokat szárítják, vagy illóolaj lepárlásra használják. Magyarországon a leggyakrabban ültetett faj a francia levendula, amely télálló, intenzív illatú, magas illóolaj tartalmú. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungarometa honlapján. Az évszakról készített videó szerint az idei tavasz országos átlagban 1 Celsius fokkal volt melegebb a szokásosnál. A középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius fokot, ezzel a 20. század kezdete óta a 9. legmelegebb tavasznak bizonyult. A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 Celsius fokkal haradta meg az átlagot, és ezzel a 8. legmelegebb március lett 1901 óta. A Hungaromet előzetes adatai alapján az évszak csapadék összege országos átlagban 79,2 mm volt, ami az 1991-2020-as évek átlagának csupán 57%-a. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek,
2: csak itt a Hobby Rádióban!
3: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: County!
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Június 18-án köszöntjük Arnold és Levente nevű kedves hallgatóinkat. Az Arnold germán eredetű férfi név, az Arnwald névből ered, jelentése sas, valamint uralkodó, vezető. Június 18-án kívül ünnepelnek még július 18-án és december 1-én. Becézése Arnoldka, Arnold, Arnó, Arnóka, Arnót, Arnótka, Arni, Arnika. Jeles viselői a névnek Arnold Schwarzenegger, osztrák származású testépítő világbajnok, majd amerikai filmszínész, jelenleg pedig politikus, Arnold Böcklin festő, illetve Arnold Zweig író, valamint ön, kedves Arnold. Ezen a napon köszöntjük még Levente nevű kedves hallgatóinkat, a magyar eredetű férfi név jelentése, levő, létező. A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakulását segítheti, fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Becézése Levi, Levike, Lebus, jeles viselői a névnek, Harsányi Levente műsorvezető, Király Levente színész, Molnár Levente gitáros, Szörényi Levente zenész, énekes és ön, kedves Levente. Ezen a napon köszöntjük még Desdemona, Dolores, Doloróza, Efraim, Elíz, Eufémia, Evódia, Ilmár, Levedi, Levendula, Márk, Márkó, Márkus és Sudárka nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1482. június 18-án a horvátországi Kamacsicsban megszületett Fráter György erdélyi kormányzó, királyi helytartó és római katolikus főpap, aki megkezdte Erdély és a vele határos területek különállamá szervezését. Folytassuk a 19. század elejével. 1815. június 18-án Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. Az Elba-szigeti számüzetéséből visszatérő Napóleon császár megsemmisítő vereséget szenvedett az angol poros seregektől. Az angol csapatok élén Arthur Wellesley herceg, a poroszok élén Gebhard Leberecht von Blücher állt. Napóleon június 16-án Lénynél legyőzte a poroszokat, majd 18-án megtámadta az angolokat. A szorongatott angolok segítségére sietett a poros sereg, csak így sikerült a győzelem. Ennek hatására Napóleon lemondott 22-én, immár másodszor. Maradjunk még a 19. században. 1890. június 18-án született Ferenczi Béni szobrász, grafikus. Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikája hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet illusztrált. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. június 18-án Ferenc József többség nélküli hivatalnok kormányt, Darabont kormányt nevezett ki, amelynek miniszterelnöki tisztségét Fehérvári Géza báró töltötte be 1906. április 8-áig. Maradunk még a 20. században. 1936. június 18-án Moszkvában 68 éves korában meghalt Maxim Gorki, orosz író, a szocialista realizmus egyik megalapítója, akinek főművei az Éjjeli menedékhely és az Anya. Nyugat-Európában már a századforduló előtt ismerté vált regényeivel és elbeszéléseivel, amelyekben főként a kispolgári társadalmi körülményekkel foglalkozott. Szegény családban nőtt fel, az októberi forradalom után a bolsevizmus híve lett, az új irodalom a szocialista realizmus példaképévé vált. És végül, de nem utolsó sorban, 1942. június 18-án született Liverpoolban Sir Paul McCartney, a legendás Beatles alapító tagja, a mai pop-rock állócsillaga, az angol királyi trón lovagja, zeneszerző, énekes. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby rádió.
2: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Üzenet Péter apostol második levele első fejezetéből.
1: Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. június 18-a, csütörtök. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet, 7-től a 15. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyelnek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket. Hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Elmélkedés. Jézus arra tanít bennünket, hogy imádságunk ne üres szóáradat, hanem lelkünk kitárulkozása legyen az Atya előtt. A pogányok sok beszéddel akarták elérni isteneik figyelmét. Jézus viszont azt mondja, mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ez nem azt jelenti, hogy ne szóljunk Istenhez, hanem hogy ne akarjuk kierőszakolni a figyelmét, mert ő már eleve figyel ránk. A mi atyánk egyrészt minden imádság mintája, másrészt az imádság lelkületének iskolája. Nem önmagunkkal kezdjük, hanem Istennel. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. A keresztény ember belső vágya nem az, hogy a saját akarata teljesüljön, hanem hogy Isten legyen jelen a világban és az ő személyes életében. Az igazi imában mindig Istenre és nem önmagunkra figyeljünk. Aztán jönnek a mindennapi kérések, a kenyér, a megbocsátás, a gonosztól való védelem. Mindez arra tanít, hogy merjünk gyermeki bizalommal fordulni Istenhez, nem csak a lelki javakért, hanem testünk szükségleteivel is. Nincs túl kicsi vagy túl nagy profán kérés. Az Atya gondviselünk a mindennapokban. A legnagyobb kihívás talán ez. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Aki valóban átéli Isten irgalmát, az képtelen gyűlölettel nézni a másik emberre. A mi atyánk tehát nem csak ima, hanem út, amely Isten felé vezet, és közben átformál minket. Atyám, aki a mennyekben vagy, taníts engem egyszerű, őszinte szívvel imádkozni, hozzád fordulni. Ne akarjak szavakkal hatni rád, hanem hallgatni tudjalak, bízni benned, mint gyermek az apjában. Segíts, hogy a te neved legyen fontos számomra, ne a saját dicsőségem. Add meg a mindennapi kenyeret, és még inkább a bocsánat ajándékát, hogy megbékéljek másokkal és önmagammal. Ne engedd, hogy elforduljak tőled, hanem mindig visszatérjek a te ölelő szeretetedbe. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy a földrengések erősségének mérésére szolgáló Richter skála egy-egy mérőszáma 32-szeres szorzót jelent? Vagyis egy 6-os erősségű rengés ereje 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Kamu reklám.
1: És ebben 0660-as telefonom nyilvánul.
2: Köszönjük szépen.
3: Nagyon komolytalan vagyok, borzasztó. Na. Isten! Na jó.
1: Bocsika.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: egy más.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
3: Fidesz szerint tévedés kivezetni a benzinárstoppot, rosszabb a magyar fürdőhelyek vízminősége, mint az európai átlag. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fidesz parlamenti frakciója szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Részletes jelentést adott ki az Európai Természetes Fürdőhelyek 2025-ös vízminőségéről az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Összesen több mint 22 ezer strandot vizsgáltak, ezeknek 85%-a kiváló minősítést kapott, és csak 1,5%-uk kapott rossz értékelést. A folyók és tavak vízminőségében Ausztria, Finnország és Dánia végzett az élen. Az uniós átlag szerint a belvizek több mint 78%-án kiváló a vízminőség. A magyar folyóknak és tavak azonban csak a 64%-a kapott kiváló minősítést, közel 22%-ukon jó a víz, és csak a strandok 1,5%-án rossz. A fürdőhelyek közel 10%-át nem minősítették. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium szerdán az MTI-vel. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel. Ezért Magyarország csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az európai államok képviselői júniusban. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Jövő héten beterjeszti a kormány az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. A kormányfő úgy fogalmazott, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
6: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió.

0: Az Észak-Alföldi Regionális Egyesület sportnapján vagyunk, Debrecenben, a Teva Sportközpontban. Érdekes előadás hangzott el, én azt gondolom, hogy a kutya az ember egyik legjobb barátja.
1: Schiff Mónika vagyok, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vakvezető kutyakiképző központjának vezetője.
0: Miről volt szó ezen az előadáson itt Debrecenben?
1: Fontosnak tartottuk azt, hogy eloszlassunk bizonyos tévhiteket a látássérültek és a vakemberek körében, mikor azt gondolják, hogy a vakvezető kutya mindent megold. Ezért szerettünk volna azzal készülni, hogy először is nyilván elmondjuk, hogy hogyan készül maga a vakvezető kutya, de inkább, hogy mire használható egy látássérült személynek a vakvezető kutya. És azt hiszem, talán el tudtunk oszlatni olyan tévhiteket, mint például, hogy ha a kutya mellé állunk, akkor majd ő elvisz minket bárhova. Nekünk igazából nem is kell tenni semmit ahhoz, hogy ő ilyen jól tudjon minket vezetni, mert ez nagyon fontos, hogy tudják, hogy igenis kell tájékozódni, nagyon-nagyon jó a bot használat. Nagyon fontos például a moduláció, hogy hogyan beszélünk egy kutyához, hogyan adunk ki vezényszavakat, ez mind-mind meghatározó ahhoz, hogy valaki nagyon jó vakvezető kutyás legyen, és valakinek igazán segítsen ez a vakvezető kutya, és hogy igazán hűséges társa legyen, mert mint mondtam, nem elég csak mint eszközként tekinteni a kutyára, bizony meg kell adni neki olyan dolgokat, amiért hálásak vagyunk mi, hogy ilyen értékeléssel vannak a kutya iránt.
0: Egy vakvezető kutya kiképzése nem egy olcsó dolog. Beszéljünk erről is nyíltan, én úgy gondolom, hogy érdemes.
1: Érdemes bizony, a Vakok Szövetségének egy kutya kiképzése közel 3 millió forintjába kerül, ugye feltevődik a kérdés, ugyan már mi kerül 3 millió forintba, hiszen csak egy kutyusról van szó. Viszont mi már a tenyésztés előtt már tervezzük őket, és a tenyésztés is maga, hogy maga a tenyészszukákat és a papákat, mamákat kiválasszuk, már ez is egy külön költség és külön munka, illetve az, amíg 8-7-es korukig nálunk fejlődnek, a mamát is nagyon jó minőségű tápláltatjuk, az állatorvosi ellátás, különböző rezsik, a kiképzők, bérezése, stb. Egészen addig, míg átkerülnek 2 hónapos korban a kölyök nevelési szakaszba, ahol bár olyan családok vannak, akik ingyen és bérmentve önkéntes munkában nevelik fel őket, de egyéb költségeket mi állunk. Ilyen például a teljes állatorvosi költség, és hát az bizony egy kölyök korban, amíg megkapják az összes oltásukat, a féreghajtás, a külső és belső élősködők elleni különböző szerek, és egyéb megbetegedések, hiszen egy kölyök simán mondjuk felnyal egy bacit a tócsából, és rögtön van egy bérfeltöltésre szükség. Tehát igazából nagyon sok állatorvosi költség van, plusz még ugye a tápot is mi álljuk, ami szintén egy bizonyos mennyiség, és a programvezetőnek és a segédjének a bérezése, tehát nagyon sok ez a munka, még eljutnak, és anyagilag is sok, még eljutnak a kiképzési programig. Aztán a kiképzés ugye 6 hónap, ott szintén megint vannak költségek, akkor már a kutyaképző központban vannak a kutyusok, itt is mindenféle költség, rezsi, stb. Szóval elég nagy ez a munka, ami történik ezzel a kutyussal, egészen a vizsgáig, aminek szintén nagyon-nagyon nagy költsége van. Tehát igazából tényleg ezt a közel 3 millió forintot mi ráfordítjuk ezekre a kutyusokra.
0: Tisztázunk egy olyan dolgot is talán, hogy nagy többség, gondolom én, panelházban lakik. Lehet, hogy azért nem igényelnek a vezető kutyát, egy akármilyen termető is. Mondjuk, ha nekem kellene, akkor nekem biztos, hogy nagy termető kutya kellene. Hogy lehet ezt a, már bocsánat, hogy így mondjam, szegény állatot rászoktatna arra, hogy panelban él?
1: Olyan kölyök nevelő családjaink vannak, most már több mint 20 család nevel nekünk, akik különböző életkörülmények között vannak. Vannak, akik kertesházban laknak, vannak, akik vidéken, vannak, akik városban, és vannak, akik panelben. Mi azért ezt figyeljük, hogy amikor egy kutya valahonnan érkezik,
2: A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. Hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
3: Sziasztok, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Itt a Hobby Rádió mikrofonja mögött Geri vagyok, ez pedig itt a Geri Show. Kincsem, Fruzsi, feleségem most úgy döntött, hogy ma pihen, de hát nem is baj, kell a pihenés, borzasztóan meleg idő van most, idebent is, úgyhogy nem árt egy kis pihengetés. Aztán jövő héten megújult erővel majd jövünk hozzátok, bár akkor különleges esemény lesz, de attól függetlenül ti fogtok hallani majd egy műsort, úgyhogy mindenféleképpen érdemes a Hobby Rádióval tartani. geri.kukac@hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk, www.hobbyradio.hu, ez pedig a weboldalunk, ahol pedig számos információt találtok a rádióval kapcsolatban, ezen kívül híreket is olvashattok. Letöltetitek azt az alkalmazást, aminek a segítségével mobilon is tudjátok hallgatni a Hobby Rádiót, mi pedig bárhol vagytok is, hogyha van internetetek, de nyilván ugye ma már mindenkinek van, akinek nincs, annak is lehet szerintem így kedvezően. Na mindegy, ezt itt tudjátok majd. Ebben az alkalmazásban tudtok híreket olvasni, és a rádiót is tudjátok hallgatni. Ha pedig interaktív módon szeretnétek hozzászólni a különféle programokhoz, akkor a Facebook oldalunkat ajánlom a figyelmetekbe, ez pedig facebook.com/hobbyradio.hu. Itt tudtok hozzászólni mindenféle programhoz és eseményhez. Ma is lesznek bibliai gondolatok 2 óra után, körülbelül úgy 10 perccel, vagy pont 2-kor, tehát érdemes figyelni a műsort. Egyébként ma annyiban változik a dolog, hogy zenéket fogok nektek hozni, méghozzá az elmúlt napjaink, illetve az elmúlt éveik sorából, mert a rengeteg jó felvétel van, úgyhogy érdemes velünk tölteni valóban ezt a következő 2 órát, érezzétek jól magatokat velünk. Időnként bele fogok szólni azért itt, hogy mégiscsak egy műsorról van szó, úgyhogy témázgatni majd jövő héten fogunk, úgyhogy mindenféleképpen, illetve hát ugye műsorban fogjátok majd hallani, de mindenféleképpen érdemes velünk tölteni majd akkor is az időtöket, aztán úgy is mesélünk nektek, hiszen tudjátok, az életünkből mindig szoktunk mesélni egy kicsit, már csak azért is, hogy nem is tudom, miért szoktuk elmesélni, talán azért, hogy mindenki lássa, hogy azért vannak ilyen színes dolgok is az ember életében. Nem azért, hogy kérkedjünk vele, nekünk ilyen eszünkben sincs, de azért miért ne? Hát, hogyha ötletet adunk, főzési tanácsokat is szoktunk adni nektek. Ezekről majd így jövő héten, most azonban zenélünk itt a Hobby Rádióban.
4: Hobby Rádió.

0: lábbal este.
1: Remek slágerek, jobbnál jobb témák, nagyszerű hangulat, itt a Geri Show-ban.
2: Jobbnál jobb felvételekkel folytatjuk tovább itt a Hobby Rádió műsorát. Egyébként azt néztem, hogy ma délután, illetve hát azt már mondhatni inkább estéhez tartozik, 18 órakor is 32 fok lesz. Azért az borzasztó, hogy ilyen meleg van, de nem baj, mindenki figyeljen oda, igyon megfelelő folyadékot, mi pedig folytatjuk tovább zenével.

Megkezdjük a következő órát itt a Hobby Rádióban, ez a Geri Show, és már is indítjuk tehát a következő órát zenékkel, aztán mindjárt érkeznek a bibliai gondolatok, amelyre mindig érdemes odafigyelni, hiszen ebben nagyon, nagyon mélyreható gondolatok vannak, ugye Isten igéjét mindig érdemes olvasni, ezért aztán mindjárt tehát jönnek a bibliai gondolatok, utána pedig zenével folytatjuk tovább egészen délután 3-ig. Érezzétek jól magatokat, 3 óra után pedig jönnek a további műsorok, hogy pontosan mik ezek, erről bővebben a www.hobbyradio.hu weboldalon olvashattok, ahol külön híreket is találtok, illetve a Facebook oldalunkat is megtaláljátok a facebook.com/hobbyradio.hu címen, ahol interaktívan hozzászólhattok mindenféle programhoz, illetve eseményhez. Nos, hát akkor folytatjuk tovább. A felvétel után mindjárt jönnek is a gondolatok.

0: Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
1: Mózes első könyve, első fejezet, első igevers. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Kedves hallgatom! Sokan gondolkodnak világunk kialakulásának mikéntjén. Az egyik legnépszerűbb tudományos válasz, hogy volt egy ősrobbanás, a nagy bum, és hogy a Föld így alakult ki. Ahogy telt múlt az idő, rengeteg cikk és tanulmány született arról, hogy vajon hogyan alakult ki a világ, és hogy milyen módon működik azóta is. Biztosan te is sokat olvastál már tudósoktól, szakemberektől erről az egészről, és ha sok ellentétes információt láttál vagy hallottál az évek folyamán, akkor talán te sem tudod, hogy kinek vagy minek higgy. Szinte minden évben újabb és újabb információk derülnek ki Földünkről, a csillagokról és a világ működéséről, de ezek által nem biztos, hogy okosabbak leszünk. Isten igéje választ ad világunk kialakulásának és működésének mikéntjére. Gondolj egy kőzet kialakulására, egy növény vagy egy állat életére, hogy mennyire tökéletesen van megalkotva. Ez nem lehet véletlen. Szerinted véletlenül kialakulhatna bármi? Mindent Isten alkotott. Az ő szaván és teremtményeink keresztül megismerheted az Urat, mert a természet szépsége visszatükrözi őt. Ha foglalkoztatnak ilyen kérdések, akkor ne csak a tudományra támaszkodj, hanem keress egy Bibliát, és adj egy esélyt Isten szavának is. Mert ha elkezded olvasni és elgondolkodsz rajta, akkor megláthatod, hogy Isten, mint tökéletes alkotó teremtett meg mindent. Isten igéjében nincs ellentmondás, mert mindenre egybefüggően pontosan megadja a választ. Drága mennyei atyám! Köszönöm, hogy nem kell már kutatnom világunk létrejöttét, és hogy ígédben választ kaptam arra a kérdésemre, hogy hogyan is jött létre a világegyetem. Köszönöm, hogy nem kell mindenféle tudományos írásnak hinnem, ami változhat néhány évtized után, hanem egyedül neked hihetek, akinek a szava évezredek óta ugyanaz. Bár a bűneset miatt nem tökéletes a Földünk, de arra is megadtad a választ, hogy mi lesz a szándékod velünk, benned bízó emberekkel a jövőben. Kérlek, segíts hallgatómnak, hogy közeledjen hozzád, és segíts neki, hogy beszéded által megláthassa azt, hogy világunk működése nem a véletlenek sorozatának eredménye, és hogy az ő megszületése is okkal történt. Segíts neki, hogy megláthassa, hogy mindent te tartasz a kezedben, és megérthesse, hogy a te tökéletes szándékod fog megvalósulni. Köszönöm, hogy megnyitod a szívét, és mint egy szülő vezeted ebben is. Jézus hatalmas nagy nevében. Ámen.
0: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket. Remek slágerek, jobbnál jobb témák, nagyszerű hangulat itt a Geri Show-ban.
2: Nagyon sokat vitatkoznak arról, hogy vajon hogyan alakult ki a Föld, mi történt, volt egy nagy robbanás, de igazából ugye Isten alkotott mindent. Erről hallhattunk az elmúlt bibliai gondolatokban Mózes első könyvének, első fejezetének első igeversét és ahhoz kapcsolódó gondolatot hallhattátok. Tehát lesznek jövő héten is bibliai gondolatok, akkor is majd nagyon érdemes lesz velünk tartani, hiszen nagyon érdekes témákat is feszegettünk a bibliai gondolatok mellett, úgyhogy mindenféleképpen érdemes velünk tartani itt a Hobby Rádióval. Most pedig folytatjuk tovább a zenékkel egészen délután 3-ig, utána pedig a Hobby Rádiónak folytatódik tovább a műsor folyama egészen 24 órán keresztül, úgyhogy tényleg érdemes minket választani. www.hobbyradio.hu, itt bővebb információt találtok a rádióról, és akkor folytatjuk tovább nagyon jó kis zsalokkal.

0: Remélem, hogy mindenki jól érezte magát az elmúlt két órában, hiszen jelen pillanatban ennyi fért bele a műsorunkba. Legközelebb jövő héten csütörtökön találkozunk majd, akkor viszont itt leszünk, hát nem úgy, mint ahogy szoktunk, bevallom őszintén, mindegy műsort fogtok kapni felvételből, de minden esetre témázgatunk és zenélgetünk Fruzsival, Kincsemmel, úgyhogy majd ő is itt lesz, hát őt is fogjátok majd hallani. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánok, jövő héten pedig találkozunk, és mivel itt van mindjárt a hétvége, ezért kellemes hétvégét is kívánok nektek. Egyben gery.y@hobbyradio.hu, ez az e-mail cím, ide írhattok nyugodtan véleményt, ötletet vagy javaslatot, illetve a www.hobbyradio.hu weboldalon megtaláljátok a rádióval kapcsolatos infókat, és a hírekről is tájékozódhatok, amelyek ott megjelennek, aztán pedig a Facebookon is nézelődhettek, facebook.com/hobbyradio.hu. Itt viszont interaktív programokhoz, meg eseményekhez is hozzászólhatok, kollégák pedig válaszolnak nektek majd. Nos, mindenkinek további minden jót kívánok, ez volt a Geri Show mára, sziasztok!
1: Ez volt a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: hazám.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Mindhárom mobil szolgáltató árat emel, meghallgatta a bizottság az új országos rendőrfőkapitány jelöltet, elhalasztanák az új örökbefogadási rendszer bevezetését, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Telekom a van és a Jettel is bejelentette már, hogy emelni fog az árain, lejár ugyanis a díjemelési moratórium, amelyet a cégek tavaly vállaltak kormányzati nyomásra, írja a hvg.hu. A díjemelést a céges kommunikációban a Telekom díjkorrekciónak, a Jettel díjváltozásnak nevezi. A változás a tavalyi inflációval megegyező mértékű 4,4%-os lesz. A módosított havidíjakat tartalmazó első számlát augusztusban, az eddig megszokott számlázási időszakban készítik el a cégek, vagyis hiába szerepel az a hírekben, hogy július 1-től jön a díjemelés, az ügyfelek először augusztusban fizetik az új díjakat, írja a lap. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását szorgalmazza Mecser Tamás dandártábornok, akit Posvai Gábor belügyminiszter jelölt az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszti-tiszt helyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését. A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíjszabályok megváltoztatása után erősödött fel. Szerint a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. Mecser a tekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, a bizottság végül 7 igen szavazattal támogatta a kinevezését. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett július 1-e helyett csak jövő év január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség. Amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetését követő napon hatályba lép. A megszokottnál jóval hangosabb a Bakony, harci gyakorlatok zajlanak a Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken. Éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban is. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22 és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. A lakosságnak fokozott zajterhelésre, katonai konvojokra és időszakos útlezárásokra kell számítania, különösen Várpalota, Hajmáskér, Gyulafirátót és Bakonykút környékén. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jól, boly vagyok, öreg fiú. Hoztam egy vendéget önöknek, a telefon van a másik oldalán.
1: Szűcs Judit vagyok.
0: Szeretettel üdvözlöm művésznél a Hobby Rádióban. Mit csinál mostanában? Hogy él?
1: Életem legboldogabb időszakát élem át, úgyhogy tudom, ezt nem sokan mondhatják el magukról, de én egy teljes boldog harmóniában élek önmagammal és a családommal. Együtt vagyok a párommal is, az nekem nagyon-nagyon sokat jelent.
0: Tervez-e valami új albumot?
1: Szerelmeim címmel kijött egy válogatás, volt rajta új dal is, de az a helyzet, hogy én most már úgy gondolom, hogy a CD-knek az ideje is, mint ahogy a bakelit lemezek ideje is sajnos lejárt. Ma már hiába készít az ember egy jó CD-t, hiába van a boltokban, nem nagyon veszik a CD-ket. Éppen ezért az internet itt úgy látom, nem csak én, hanem más is, a legnagyobb hallgatóság. Úgyhogy teljesen más a helyzet, úgyhogy én nem szándékozom. Éppen ezért pedig nem azt a kort éljük, hogy támogatókat szerezzen az ember egy koncerthez, anélkül pedig ugye nem megy. Egyelőre én élek az én saját magam boldogságában. Én majdhogy nem minden hétvégén megyek. Nálunk általában az október közepétől van egy kis szünet a dolgokban, de az meg jó feltöltődésre. Már szilveszterre is le vagyok kötve, januárban is már van lekötött fellépésem. Nagyon sokan nincsenek ebben a helyzetben. Valami miatt engem ugyanúgy hívnak, nem tudom, hogy miért.
0: Ezt megerősítettem.
1: Remélem azért, mert szeret a közönség. De hát azért nagyon sok olyan műsor van most már ugye évről évre, két csatornán is nyomják a új tehetségeket. Gondolom ez is az oka annak, hogy nagyon telített lett ez a pálya, meg hát azért ez anyagiakon múlik. Hát az önkormányzatnak nincs pénze, akkor hogy tudjon meghívni annyi művészt, annyi embert, amit régebben te.
0: Mi a vélemény ezekről az új tehetségkutató versenyekről, amit említett?
1: Én figyelemmel kísérem, és libabőrös vagyok, ha valami nagyon-nagyon jót hallok, és hát én el vagyok varázsolva, szerintem Olá Gergő és Antal Timi, és ez a Szabó Dávid. Hát az Olá Gergő az egy ős tehetség, az Antal Timi is. Például ebben a műsorban nekem ezek tetszenek. A másikban pedig hát komoly nagy énekesek vannak. Nekem a Veres Mónika a kedvencem. Sok lehetőség van.
0: De úgy veszem észre, hogy ezek a műsorok termelik ugyan a, úgymond a leendő sztárokat, de valahogy egy-két év után úgy valahogy ki is fut. Önök a korábbi időszakból szerintem még mindig vezetik a slágerlistákat sok embernél.
1: Hát úgy látszik, hogy elpusztíthatatlanok vagyunk, vagy nem tudom, minek hívjam. Egyszer beszálltunk az emberek fülébe, és ott azóta is zizegünk, mozgunk. A régi dallamokat, amikor régebben ugye elkészült egy dal, és azt hallgatta a ország, világ, persze nem volt ennyi rádiócsatorna, meg tévécsatorna, meg minden, többen nézték a műsorokat, de akkor volt egy dal, és annak volt egy eleje, közepe és vége. Volt egy felépített, miről szól dolog. Jó, voltak olyan dalok is, amik nagyon gyengén szóltak, szövegileg egy-két ilyen dal is lehetett, de úgy alapjában véve, ami akkor megfogta azt a közönséget, és továbbadják a több generáció, mert otthon hallgatja a szülő, akkor átadja a gyerekének. Hát most már nekem szerencsém van, mert ilyen három generáció felnőtt rajtam, úgyhogy mai napig is látom a piciket is éneklik. A Táncolj még el. Nem megy ki a divatból egy-két olyan sláger. Elmondom, hogy mi a véleményem egyébként ezekről a tévéműsorokról. Az a baj, hogy mindenki mindenkinek a dalát énekli. Hát az én dalam, és a Mond mit tegyek, hogy érez, mindegyik csatornán többször elhangzott. Saját dallal nehéz nekik vége egy műsornak beépülni az emberek fülébe, és ott bent maradni. Mert utána készül el egy lemezük, vagy jól sikerül, vagy nem, vagy van rajta olyan sláger, ami pont a vízimiskájukhoz hozzájuk kötődik úgy egyben, vagy pedig nincsen. Ez a baj, hogy utána szétszedik őket szerintem, és mindenhol viszik, lefárasztják, utaztatják, nagyon sokat foglalkoztatják őket, ők pedig elhiszik ezt a nagy csillogást, és nagyon kevesen maradnak fenn.
0: Igen.
1: Nem lesz nagyképű, és tud a két lábbal a földön járni, az szerintem megmarad, mert erre voltak már példák. Hát ez a Tóth Vera fantasztikus, nekem a Tóth Gabi is nagyon nagy kedvencem. Van egy-két nagyon-nagyon jó tehetség. Nem tudják még, hogy mibe kezdtek bele. Ez egy nagyon kemény pálya.
0: A Szűcs Judit az egy magyar könnyű zeneiparban, ez egy névjegy, mert nálunk van egy ilyen kívánságműsor, és szinte mindig kérik az ön számait.
1: Hát meg kellene akkor kérdezni azt, hogy miért.
0: Én sejtem.
1: Na miért, nem tudom a választ.
0: Teszek egy ilyen közvéleménykutatást a hallgatóságnál, lehet szavazni, vagy megírni az üzenőfalunkon, értesíteni fogom, hogy milyen eredmény érkezett ebből.
1: Egyszer beséltem valakinek, hogy sétáltam az utcán, és mentem a piacra, és megszólított egy hölgy, hogy jaj, de szerettem magát. És akkor ránéztem, és megkérdeztem, és mondja már meg, hogy miért. És azt mondta, hogy nem tudom-e, olyan közvetlen. Szóval valamit mondott, de nekem nem volt elég. Nem azt akarom ezzel mondani, mert ugye oroszlán vagyok, hogy na várom a nagy dicséreteket, de tényleg hihetetlen, hogy 40 éve énekelek, és még mindig hívnak, és szeretnek, és én is imádok fellépni, és a közönséget, jaj, hát az egy csoda érzés, amikor lát az ember mosolygós arcokat, és tényleg tetszik, amit csinálok, vagy úgy megtapsolják, ahogy kell. Hát azért megyünk el, a siker élmény valami frenetikus dolog. Na, majd várom akkor a választ.
0: Talán ez a titok, amit mondott, hogy maga is szívvel, lélekkel csinálja.
1: Pedig nincsenek nagy díjaim, hogy úgy mondjam, itthoniak. Külföldön rengeteget dolgoztam, rengeteg fesztiválon, soha nem volt bennem egyébként ez a panaszkodás. Azt nagyon nem szeretem, amikor művészek elkezdenek panaszkodni, mert az nem jó. Mindenkinek lehetnek szívfájdalmai, de nem beszél róla. És mondjuk azt, hogy itthon nem kap az ember olyan elismerést, amilyet ugye meg kellene, hogy kapjon. Ez is annyi minden szövevényes dolognak az eredménye. Én nem vágyom díjak. Itthon egyetlen nívódíjam van a Magyar Televíziótól régen az űrdiszkó című showműsoromért, de én nekem tulajdonképpen ez elég.
0: Négyszer volt événekesnője.
1: De ilyen nagyobb díjaim nincsenek, amikor a parlamentbe megrázzák a kezemet, és azt mondják, hogy hát szórakoztatta a közönséget, hát igazán ideje lenne, hogy kapjon valamit. Ilyet nem kaptam. De ha nem kapok, akkor sincs semmi baj, mert a közönség megrázza a kezemet.
0: Szerintem a közönségtől sokkal többet kapott.
1: Igen.

0: Több ilyen korszak óta pályafutásán, több szerzővel dolgozott együtt. Van-e olyan, amit kiemelne, vagy mindegyik egyformán a szívéhez nőtt?
1: A Szikora Robi hozott meg nekem a Derusza John után, ugye Derusza John táncolj még után, Szikora Robi hozott nekem még nagyon-nagyon jó sláger, Lidergek, Csak egy szívet akarok, össze egy csomó mindent az életembe. De aztán utána jött egy korszak, amikor Mennyhárt János, Miklós Tibor, megírták a Mond mit tegyek, hogy érez című dalt. Majd, hogy nem egy komplet lemezem volt akkor a Menyustól. Én őt nagyon nagy zeneszerzőnek tartom. Sajnos azért sem tudok vele mostanában íratni dalokat, mert nagyon drága lesz. Mert azt ugye nem tudják, hogy ezeket a dalokat meg kell fizetni. Meg kell íratni, és meg kell fizetni.
0: Demjén Ferenc?
1: Tőle is énekeltem a Levél című dal, az nagyon-nagyon szép volt. De ő nekem nem ír többet, úgyhogy...
0: Igen, tudom, csak kérdeztem.
1: Nagyon szeretem a Rózsit, ahogy énekel, fantasztikus, nagyon jó szövegei vannak, tényleg olyan töményen meg tudja fogni a mondani valóját. A szerelmes dalok is olyanok tőle, hogy nem csöpögnek, hanem olyan szívhez szólóak, erőteljesek.
0: Ez olyan, mint mondott az előbb, hogy van eleje, közepe, vége, van mondani valója.
1: A Rózsinak van. És ritka az az énekes, aki a saját szövegét megírja úgy, hogy annak tényleg van mondani valója.
0: Testvérével mikor játszott utoljára?
1: Van olyan, hogy közösen lépünk fel. Nemrégiben volt egy ilyen szülinapi meglepetésparti, ahol a két Szűcs fellépett. Ő ugye nagyon sokat dolgozik egyedül is, meg más formációkkal, Tátrai Tibivel, a Dinamit együttessel újra koncerteznek. Szoros kapcsolatom van a bátyámmal. Nagyon jó zenésznek tartom. Szerintem az ország egyik legjobb gitárosa. Ha lett volna valaki, aki még jobban menedzseli őt, akkor még nagyobb lenne. Szóval sok múlik azért azon is, hogy kit ki menedzsel. Van, akinek van rá szüksége, van, akinek pedig nincsen. Például nekem soha nem volt menedzserem, én magamat menedzseltem.
0: 70-es, 80-as évek, NDK, Szovjetunió, különböző országok, ami ugye már nem is léteznek egy része. Mennyire volt ott kint elismert művész?
1: A mai napig is megismernek orosz emberek, készülnek is orosz dalaim. Régen nagyon sokat turnéztam ki, nem csak ilyen közös szocialista országokból jött énekesekkel, ugye annó csak olyan volt, az Alattaja Orszeny, és így tovább, hanem önálló turném is volt magyar zenekarra, mindig amelyikben a bátyám játszott. Nagyon szerettek, és nagyon nagy koncerteken is voltam.
0: Van egy német nyelvű felvételem. A német nyelvvel hogy van?
1: Hát először az ének miatt tanultam meg azért, hogy tudjak kérni enni-inni, mert először elkényeztettek, és adtak mellém egy tolmácsot legelső alkalommal, és azt hittem, ez mindig így lesz, hogy ilyen jó dolgom lesz. Egyszer csak kihívtak újra, és már nem volt ott mellettem senki. Úgyhogy én a sofőröktől nagyon-nagyon sokat tanultam, úgyhogy értem a nyelvet, szerettem is nagyon a németet, és nagyon sok felvételem készült, de nem csak ott, hanem volt két kis lemezem a másik területen, és én végülis azokat a dalokat is énekeltem, ami nyugaton készült. Titokban elénekeltem keleten, ami nem lett volna a szavaz. NDK-ban nagyon, nagyon népszerű voltam, és nagyon szerettek ott is, hogyha nagyon akarok így nosztalgiázni. Minden hétvégén felléptem, és volt olyan, hogy egy évből 8 hónapot töltöttem ott, tehát itthon nem tudtam nagyon helytállni. De hát ilyen az élet, hogyha hívják az embert, akkor menni kell.
0: Orosz nyelven is tetszik énekelni, mert voltam fenn a weboldalán is, ott van 3 dalrészet, magyarul, angolul és oroszul.
1: Nagyon-nagyon szeretem az orosz nyelvet, nagyon közel áll hozzám, meg mindenfajta nyelven szeretek énekelni. Ha tehetném, minden nyelven énekelnék, mert az egy nagyon nagy kihívás, hogy mennyi akcentusa marad az embernek, de állítólag van akcentusom, mert eredeti orosz emberek meghallgatták, és azt mondták, hogy de azt a picit benne kell hagyni, mert az olyan aranyos. Megnyugodtam, akkor nekem akcentussal ugyan, de érthető minden, amit énekelek.

0: Vannak ilyenek, hogy kiadaton dalok, ez a divat például, vagy Napfény nélkül, meg a kislemezek, amiket régen annak idején ugye Bakeliten jelent meg. Nem lenne jó összegyűjteni, kiadni valamit? Mert szerintem ezeket a dalokat sokan szeretnék hallgatni.
1: Gondolkozom rajta, de végül is ez nem az én tulajdonom. Ez a Magyar Rádiónak volt a felvétele, és utána a Hungaroton kislemezeken, amit lehetett, ugye kiadott. Ez egy ilyen közös koprodukcióban készülhetne csak el. A jogok azok nem nálam vannak, úgyhogy nem rajta múlik ezt. Most felhívtuk a figyelmét valakinek, nem tudom kinek arra, hogy ezzel a dologgal, hogy lehetne egy ilyen lemezt is készíteni. Kérdés, hogy hogy állnak hozzá mások. Én mindenben benne vagyok. Én szerettem a régi dalokat is.
0: Ezt észreveszem, mert amikor megjelenik valahol bármilyen tévécsatornán, vagy bármilyen olyan helyen, ami nyilvános dolog, mindig olyan szeretettel beszél az egész, és annyira beleéléssel csinálja, hogy szerintem ez átmegy a hallgat. Mindenről, az életről, amit mondott az előbb, az való igaz. Nem szeret panaszkodni. Inkább a derűs oldalát nézi.
1: Meg hát én úgy gondolom, hogy az embernek van humora, már pedig nekünk van, akkor az mindenen átvisz, hogyha vannak hullámvölgyek is. Én csak egyet kértem a Jóistent, hogy ne legyenek nagy hullámvölgyek. Ezeket a kicsi kis buckákat meg az ember hamar átvészeli, átugorja. Ezek a dolgok szerintem működnek. Meg mindig vannak terveim. Hát ha az embernek vannak céljai, tervei, akkor mindig jut valahova, nem?
0: Ez így van.
1: Én újabban például kiélem magam, sütök tortákat, meg süteményeket, meg ilyeneket, amiket soha nem csináltam. Ráálltam az angol tanulásra, van egy szuper angol tanárnőm. Csupa olyan dolgot szeretnék bepótolni az életembe, ami régen nem volt rá időm, és kimaradt. És ha van most egy kis időm, akkor ilyenekkel foglalkozom. Meg bridge-ezni kezdtem, nagyon jó bridge partikon veszek részt, és élvezem azt, hogy mozgatom az agyamat, mert hát fontos, hogy az agyunk is mozogjon. Tehát az ilyen holt pillanatokat, ilyen időszakokat, amikor van valami kis időm, ilyenekkel töltöm ki, soha nem unatkozom. Egy ember nem unatkozhat.
0: Kovács Kati Zalatnál is arról a Kondzsa, milyen volt a viszonyuk egymással?
1: Hát a Katival kifejezetten jó viszonyunk volt. Hát akivel az ember úgy találkozik, a Cinivel is, az is igaz, hogy alig találkoztunk. Kondzsával összefutottam néha a volt NDK-ban, sőt, egyszer kért tőlem segítséget is, hogy intézem el neki, hogy bekerüljön abba a turnéban, be én már voltam. Én boldogan a segítségére siettem. Többet nem hívott vissza, hogy kösz. De én mindenkinek segítettem, hogyha tudtam, a kapcsolatom pedig, mivel mi nagyon ritkán találkozunk egymással, így aztán könnyű jóba lenni, nem? Nem olyan nagy ez az ország, ahol mi állandóan összefuthatnánk. Vannak olyan fellépések, ahol összefutunk énekesekkel, de van köztük olyan, amelyik köszön is, van olyan, amelyik

0: mert mindig azt mondta, hogy nem erősebb a hangja az enyémnél, hogy mindig összehasonlítanák velem. Ő nem szereti magát mutogatni, ő ennél szégyelősebb. Erre a pályára születni kell. Én nem is erőltettem, hogy ő teljesen mással, ő most bakterápiát végzett, és ezzel gyógyítani szeretne. Az ásványi kövek nagyon érdeklik.
1: Volt egy műsor, amikor nagyon meglepték, egy televízió műsor, ugye, szintén a lányámmal kapcsolatos. Mennyire volt ez meglepetés, amikor ott a kész átverésbe a tetoválás?
0: Tetoválni szerettem.
1: Igen.
0: Hát azóta is nagyon sokat nevetünk ezen, hát amilyen arcot én vágtam, így kiesett a szemem egy pillanatra kezembe. Na ezért mondom én azt, hogy mindig egyenesnek, őszintének kell lenni, soha nem szabad hazudni, mert az ember akkor tud természetes lenni, és olyan, amilyen, mert mindig azt szoktam mondani, hogyha én egy hazudós lettem volna életemben, akkor nem tudtam volna, hogy mit hazudtam előző nap. Így meg olyan nyugodtan tudok aludni. Olyan jó dolog, őszintének, egyenesnek lenni. És hát akkor is, amikor ez a dolog történt, hát én teljesen átéltem azt a helyzetet, hát amiben voltam. Még jó, hogy nem kezdtem el csúnyán beszélni. Viccből szoktam azért idehaza. De hála Istennek, valahogy jól sikerült a dolog, és nem lett kitetoválva, és soha nem is lesz, mert nem az a típusú az én lányom. Ő is egy ilyen hasonló típus, mint én, csak egy iker, aki sokkal nyugodtabb, türelmesebb, teljesen az ellentétem. Egy fantasztikus lányom van, én vagyok a legboldogabb a világon. Ő nem iszik, nem drogozik, nem csinál semmi rosszat. Egy ilyen igazi, mélyérzésű, tökéletes, remélem megtalálja az igazi párját.
1: De jó ezt hallani, hogy ilyen kiegyensúlyozottság van maga körül.
0: Alig várom, hogy jöjjön a karácsony. Már karácsonyi hangulatom van, már szeretném díszíteni az ablakokat, meg mindent. Nálunk a családban a karácsony nagyon fontos volt, ugye öten voltunk testvérek, és mindig összejött a család, és ugye utána a testvérek, akkor unokák, akkor mindenki. Most már ez ugye nincs így, mert a nővérem az ugye régóta kinnél Athénbe, a bátyámmal szoktunk összejövögetni, és nagyon jókat főzünk, mindannyian, az egész család jól főz, jókat eszünk, én hízókúrán vagyok.
1: És jókat sütöget mostanában.
0: Így van, és nem tudok mégsem elhízni, mert közben nagyon rendszeresen pilateszezem, tornázom, és így tovább. Azért vigyázok úgy magamra.
1: Meg azt gondolom, a színpadon még mindig táncol.
0: Hát, táncra perdülök, persze. Ahhoz kell az erő. Azért ne felejtsük el, 53-as születésű vagyok, és igaz, hogy csak 45-nek érzem magam sokszor, amikor felszaladok a színpadra. De néha, ha tehetem, akkor délután ledőlök egy órát pihízni. Nagyon jót tesz az ember lelkének, kívülről, belülről kap az ember energiát. Talán még szépséget is.
1: Külföldi pályafutások között volt-e kedvence?
0: Hogy volt-e kedvencem? Azt sajnálom, hogy Whitney Houstonnal soha nem tudtam találkozni. Nagyon nagy énekesnő volt. Úgy sajnálom, hogy ilyen vége van sok embernek. Én nem is értem, hogy lehet az, hogy ezen a pályán, ahol ők ráadásul nagyon-nagyon sok pénzt keresnek, hogy juthatnak el olyan helyzetbe, hogy nem bírják elviselni a feszültséget, vagy ezt a nagy rajongótábor. Nagyon sok embernek kisiklik a pályája, de őt nagyon szeret.
1: Én azt kívánom ennek, hogy nagyon hosszú évekig hallgassuk még a dalait, az újabbakat is.
0: Az interneten van egy dalom, ami ugyancsak elkészült több nyelven, oroszul is természetesen.
1: Melyik az a dal pályafutása során az, ami azt mondja, hogy ez az én dalom, ez Sweet Judit?
0: De egyet nem tudok mondani sajnos, mert a Mond mit tegyek, hogy érez, a Legyen ez a tűz, ez a legutolsó, amit ne engedj el. Ezek valahogy nagyon-nagyon közel állnak hozzám, hát remélem, hogy közönségnek tetszeni fog az a dal is, de egyelőre nem készülök lemezzel. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. És mindenkinek azt üzenem, hogy mindig hinni kell abba, hogy jön az igazi, és változik az élet, és mindig minden pillanat tartogat valami jót. És csak ha ebbe hiszünk, akkor lehetünk nagyon boldogok, és akkor az be is következik.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen én is, hogy beszélgettünk, és mindenkinek boldogságot, egészséget kívánok. Itt a

Köszönöm, hogy ebbe az órába itt voltak velünk, és hallgattak minket. Remélem, jól érezték magukat velünk, és Szűcs Judittal. Tehát akkor viszlát legközelebb egy újabb vendéggel.

0: Szobdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
9: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Gyilkossággal fenyegette meg anyját egy 19 éves férfi. Orbán Viktor szerint Brüsszelt meg kell reformálni. Egyre kevesebb levendulát termesztenek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Őrizetbe vettek a rendőrök egy fiatalembert, aki Tiszaroffon gyilkossággal fenyegette meg édesanyját és annak párját, majd tüzet okozott lakásukban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság az MT-vel. A 19 éves fiatalember több liter benzint locsolt szét anyja és annak élettársa hálószobájában, mert azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki. A szétlocsolt benzin belobbant, írták. A nyomozók őrizetbe vették a férfit és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított részben elismertetettét áll a közleményben, a rendőrfőkapitányság emberölés büntet kísérlete miatt rendelt el nyomozást. A választási vereség óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Orbán Viktor volt kormányfő, a Fidesz elnöke a Patrióták Európáért vezetőinek találkozójára érkezett a belga fővárosba. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a Fidesz nem változtat a külpolitikáján, Brüsszelt meg kell reformálni, és kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországra továbbra se engedjenek be migránsokat. Közölte azt is, csak a labdarúgó világbajnokság elődöntőire és döntőjére utazik az Egyesült Államokba. Magyarországon a levendula termesztési területe az elmúlt években folyamatosan csökkent, 2025-ben 170 hektáron termesztették a növényt főként szárított virágdrog vagy illóolaj előállításáért. A legnagyobb termőterületek Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében vannak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gyógynövényszövetség és Terméktanács közös közleményben az MT-vel. Felidézték, hogy Magyarországon a levendula jellemzően június és július között virágzik, az optimális betakarítási idő viszonylag rövid, egy hét. A levágott virágokat szárítják, vagy illóolaj lepárlásra használják. Magyarországon a leggyakrabban ültetett faj a francia levendula, amely télálló, intenzív illatú, magas illóolaj tartalmú. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungarometa honlapján. Az évszakról készített videó szerint az idei tavasz országos átlagban 1 Celsius fokkal volt melegebb a szokásosnál. A középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius fokot, ezzel a 20. század kezdete óta a 9. legmelegebb tavasznak bizonyult. A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 Celsius fokkal haradta meg az átlagot, és ezzel a 8. legmelegebb március lett 1901 óta. A Hungaromet előzetes adatai alapján az évszak csapadék összege országos átlagban 79,2 mm volt, ami az 1991-2020-as évek átlagának csupán 57%-a. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Művészharcok. Sádi János. Első rész. Gyermekkoromban is az érdekelt legjobban, mi van a dombon túl. Ha meredek útra tévedtem, nyakamba vettem a biciklit, és úgy vittem föl a tetőre. A vékony dongájú, de jó kiállású fiatalember ilyen erős kíváncsisággal és akaraterővel indult el az életpályáján. Sárdi János a Somogy megyei Nagykónyiban született, egész életében megőrizve szülőföldje sajátos tájszólását és gondolkodásmódját. Gyermekkorát, az eszmélés éveit így idézte meg életrajzi vázlatában. Első emlék. Üzletből nyíló ajtó, hosszúkás szoba egy ablakkal, raktár lehetett. Ágyból kiúszható supedliben aludtunk a bátyámmal. Igen jól éreztük benn magunkat, mindig énekeltünk, ha este kihúztuk. Supliban lakik a János, aztán becsukták a boltot. Bátyám nyáron csikókat őriz, egyszer elszaladtak. Meggyes pusztáig szaladtunk utánuk sírva. Aztán az uraság elküldi nagyapát, mert már öreg. Egy kis epizód, életre kiható. Fehér nadrágot vart édesanyám a stafírunk asztaltegyítőjéből. Barabás tanár, földrajzóra, vicces ember. Na halljuk, abroszvalagú. Szörnyű pillanat. Hát tudják, látják. Nem volt nevetés, tisztán emlékszem. Én kimentem. Napokig nem mentem iskolába. Tehát szegénység és rettenetes szégyen. Megbélyegzett vagyok, de én sosem követtem el semmit. Hátam mögött biztosan eddig is nevettek. Szemben nem, pedig de jó lenne szétverni az illető orrát. Osztályfőnök meglátogat, általában mindenki gyengéd velem, hiába. Én a sokkal barátkozom, végig köpködjük a szép kőrakat üvegeket. Dac az egész világgal. Osztályfőnök pofoz. Válasz, dacos fintor. Nem akarom, hogy kicsapjanak szegény szüleidre való tekintettel. De tudják, honnan tudják ennyire? Hiszen eddig én sem tudtam. A kamaszkori dac időszakát a pápai tanítóképző boldog 5 éve követte, ahol hasonló sorsú fiúk között formálódott, és ahol sokat zenéltek, énekeltek. Ott találkozott először a színházzal is, mert a városban sok vándortársulat megfordult. A képző befejezése után egyik rokona segítségével Dunaföldvárra került tanítónak, de segédkántorként az esküvőkön és a temetéseken is énekelt. A szégyenérzetét is leküzdötte, sőt a kórus szólistája lett. A helyi önképzőkör szerepelni hívta, és olyan sikeres lett, hogy Szirmai Albert operettjét, a Mágnás Miskát még meg is rendezte. Szerencsére a háború után a daljátékból film is készült. Következik Baracs mérnök és Róla kettőse a zenés játékból. Róla szerepében Németh Marika.

A városban olyan sikere volt, hogy elég volt a lábát kidugni a kulisszák mögül, már kirobbant a tapsvihar. Hamarosan a megyeszékhelyre Szekszárdra is rendszeresen hívták énekelni. Itt találkozott Babits Mihállyal. A Bánkbán Hazám Hazám című áriáját énekelte, és élete végéig emlegette, hogy a költő azt mondta neki, fiam, csak így tovább, ilyen szépen és elszántan. Sajnos Sárdinak elég kevés komoly zenei felvétele maradt fent, így az Erkel ária sem. Helyette hallgassuk meg egy nem sokkal a háború után készült filmből Schubert szerenádját. Itt is megcsodálhatjuk a fiatal énekes csodás lírai tenorját. A részlet a Könnyű Múzsa című filmből való, aminek a bemutatóját 1947-ben az AVO megakadályozta, és az összes anyagot megsemmisítették. A szerző egyetlen kópiát megmentett, és 1990-ben csak így tudták bemutatni a filmet.

A vágy, hogy hivatásos művész legyen, egyre erősödött benne. Sejtette, hogy milyen keveset tud még ehhez. Rengeteget olvasott, megtakarításaiból könyvet vásárolt. Színészetet szeretett volna tanulni, összekuporgatott pénzéből valami pesti magánszíni tanodába szeretett volna beiratkozni. Rózsahegyi Kálmánt kereste meg, de Kálmán bácsi kicsit szangvinikusan eltanácsolta a pályától. Édes fiam, ne akarj-e színész lenni? Egészséges vagy, van szép kabátod, 160 bengő havi fizetésed, mit akarsz a színészettől? Gyere velem, nézz körül ebbe a színházba. Látni fogod ezeket a páriákat. Szegények éheznek. Hát ezt akarod? Közéjük akarsz állni? Elvenni egy másik elől a kenyeret? Különben is ez nehéz és bizonytalan pálya. Én azt mondom neked, menj csak vissza szépen a jó kis állásodba, és ezt az egész csepürágást felejtsd el, hagyd a fenébe. Sárdi végül felkereste Palotai Árpád opera énekest, zenetanát és feleségét Budanovics Máriát, akik próbaéneklés után ingyen vállalták a tanítását, és a saját lakásukban barátként vendégül látták, hogy meghallgassák, és erősítsék az önbizalmát. Természetesen Sárdi esetében semmi sem ment olyan könnyen. 1936-ban pont behívták katonának, mikorra a baráti házaspár próbaéneklést intézett neki az operában. Egyenruhában jelent meg, mert végül is sikerült a kimenőt is megkapnia. A varázs fuvolából énekelt egy áriát, de félbeszakították a próbaéneklést, elkeseredetten ment vissza a laktanyába. 8 nap múlva a laktanya udvaron tartott sorakozón kapott egy levelet. Sárdi Jánosnak, Magyar Királyi Operaház tagjának címezve. Sárdi örömében megpörgette, majd felemelte a nála sokkal testesebb őrmestert. Sajnos a varázsfuvola részlete sincs meg a művésszel. Részlet következik az Utolsó dal című filmből, ahol egy hangját vesztett énekes, egy tehetséges fiatalemberrel Péterrel helyettesítik. Péter szerepét Sárdi János alakította. A szerepcsere érdekes szituációkat teremt. A helyzet arra is lehetőséget ad, hogy Sárdi opera áriát énekeljen. A filmből Nemorino románca következik, Donizetti Szerelmi Bájital című operájából.

Művészarcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
4: a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót. Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Szerint halad az Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. Az EBRD alelnökével találkozott Kármán András. Bankautomatákat robbantó férfit fogtak el Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka, jelentette ki a munka koordinációjával megbízott közlekedés és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik, sok technikai kérdésről van szó, jegyezte meg, közölve azt is, hogy a napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Emlékeztetett arra, hogy ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András pénzügyminiszter. A tárgyaláson a beruházások újraindítása és a KKV-k finanszírozásának erősítése volt a középpontban. Egyeztetés folyt arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában, valamint hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Budapesten fogták el a terror elhárítási központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegy kiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogató parancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy város ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A háromnapos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz Kukutyin játékfalu, Karamella cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonságként pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
7: Hobby rádió.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
9: Jó hírem van mindazoknak, akik szeretik a 80-as évek nosztalgiáját, hiszen a következő egy órában jönnek ebből az évtizedből a legnagyobb felejthetetlen dalok egy órán keresztül, itt a Nekem 80-ban. Kellemes szép napot kívánok, Sommer Gábor a mikrofonnál. Ma is elhoztam 12 remekre szabott felvételt a 80-as évekből, úgyhogy remélem, hogy együtt töltjük el ezt a multidéző órát, és már is egy osztrák kiválósággal kezdjük a mai multidézést, méghozzá Johann Hölzellel 1957-ben született Bécsben, osztrák zeneszerző, szövegíró és előadó volt, ismertebb nevén természetesen Falkóról beszélek én. Szóló karrierjét 1980-ban kezdtem, amikor is 3 lemezről szóló szerződést írt alá az egyik kiadóval. Művész nevének eredete egyébként egy rövid, Nyugat-Berlinben töltött időszakra vezethető vissza. 1985-ben ért el átütő sikert a Rock Me Amadeus című dalával, amelynek alapötlete a klasszikus osztrák zeneszerző Wolfgang Amadeus Mozart zenéihez való visszanyúlás volt, és amelyet az Oscar-díjas Amadeus című film tett világhírűvé. 40 éves korában autóbalesetben szerzett fejsérülésébe halt bele Puerto Plata üdülőhelyen Dominikán, miután terepjárója egy autóbusszal ütközött össze. Falco vérében rendkívül magas alkoholszintet mértek. 80-es években viszont virágzott karrierje. A Der Kommissárral már is elkezdjük a mai multidézést, utána pedig egy igazán kemény hölgy érkezik Joan Jett személyében. Az I Love Rock and Roll nem sokára felcsendül.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Ausztria és Amerika után Spanyolországgal folytatjuk a zenei multidézést a 80-as évekből, méghozzá egy spanyol női duóval, amely a 70-es évek eurodiszkó zenéjének sikeres képviselője volt. A két énekesnő Méti Mateos, illetve Maria Mendiola voltak, eredetileg táncos nőként kezdték egyébként pályafutásukat. Első kis lemezük az 1977-es Yes Sir I Can Boogie, ma már a popzene örök zöldjei közé tartozik. Maria és Méti között a 80-es évek elején megromlott a viszony, előbb szólóban próbálkoztak, majd mindkét énekesnő új partnert választott magának, ám egyformán ragaszkodtak a Baccara névhez. Az eredeti Baccara világszerte az egyik legismertebb spanyol együttes, noha lemezei az NSK-ban készültek, és a két énekesnő külföldön érte el a legnagyobb sikereit. 1977-ből jön tehát nem sokára a Baccara legnagyobb dala, a Yes Sir I Can Boogie, előtte azonban Debbie Harry csapata, Blondie és az örök klasszikus Heart of Glass, már is itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Egyetlen multidézésből sem maradhat el a duplázás, amikor is egy nagy legendától két dalt is meghallgatunk. A Nekem 80 dupla 80-jában, ami a mai napon egy német formációra esett, méghozzá az 1984-ben Tony Hendrik, illetve író felesége Karin van Haren által alapított Bad Boys Blue-ra esett. A csapat igazán egyébként Észak-Európában, illetve Dél-Afrikában volt sikeres. Listás sikereket egyébként bármilyen meglepő, de Angliában soha nem tudtak elérni, viszont a tengeren túlon annál inkább számtalan tagváltáson esett át a csapat. Trevor Taylor, az eredeti énekes a Bad Boys Blue-nak, szívrohamban halt meg 2008-ban, 50 éves korában. Mi viszont emlékezünk a két legnagyobb dalra. Jön a dupla 80-ban a Bad Boys Blue két legnagyobb sikere a 80-as évekből. Először a Lady Blue-t hallgatjuk, utána pedig az örök klasszikus You're a Woman,

0: Klubi Rádió.
1: Már is folytatódik a 80-as éveket idéző oldies műsorunk, a Nekem 80, méghozzá magyar klasszikusokkal a folytatásban, és nem sokára majd egy olyan csapattal, amelynek körvonalai 1980 elején kezdtek kialakulni, amikor is Bornai Tibor, Lár András, illetve Márton András a fonográf kiegészítő muzsikusaiként együtt kezdtek el turnézni az NDK-ban Kont Zsuzsával, Bródi Jánossal, Tolcsvai Lászlóval és Móricz Mihállyal. Lengyelfi Miklóssal megalakult a KFT zenekar, és a legendás Józsefvárosi Pinceklubban kezdtek próbálni, illetve koncertezni. 1981 nyarán már a Lokomotív GT előzenekaraként turnézott a KFT, majd pedig a Táncdal Fesztiválon keltettek óriási feltűnést a Bábú vagy újszerű zenei, szövegi megoldásaival és színházi pantomimes elemeket is felvonultató színpadi munkájukkal. 1982-ben mutatták be a Szkéné Színházban az Elmúltak az ünnepek című darabjukat. Szereplőként és dalszerzőként közreműködtek Verebes István Krőzus operájának tévéváltozatában, amelyet Kenyeres Gábor és Stevanovic Dusán rendezett. A mozgalmas év végén klubjuk átköltözött a Lágymányosi Közösségi Házba, ahol rendszeresé váltak a KFT klubestek. Gyakran működtek közre más produkciókban, Bornai például zenét írt Kont Zsuzsának és Mácsai Pálnak, Márton lefordította és kiadta a Beatles összes szövegét, illetve kezdetben mind a négyen tagjai voltak a Baba Yaga együttesnek, de az évek folyamán fokozatosan koptak ki. 2005-re pedig már csak Bornai Tibor játszott a zenekarban. A KFT legutóbbi albuma egyébként 2008-ban jelent meg a Bábú Visszavág címmel, rendhagyó körülmények között az egyik legismertebb ingyenes program magazin külön számába volt becsomagolva. A 80-as évek egyik leghíresebb KFT dala nem sokára itt a magyar legjobbak közül, az Afrikát azonban egy legendás páros előzi meg, a legnagyszerűbb magyar énekesnő Cserháti Zsuzsa és Charlie közöse, a Szálguldás Porsche szerelem a magyar klasszikusok közül, itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Hazai kedvencek után pedig újra a nemzetközi élvonal legnagyobb szereplői a főszerep a folytatásban, a Nekem 80-ban. Egy kanadai legendát hallgatunk, aki énekes és mi volt a mellett, dalszövegíróként és fotográfusként is megállja a helyét. Zenei pályafutását 1977-ben kezdte Bryan Adams, azóta pedig 34-szer jelölték különböző zenei díjakra. 1998-ig közel 65 millió lemeze fogyott el. Azért gondoljanak bele, mekkora darabszámról is van szó. A 80-es évek egyik legnagyobb Bryan Adams opusza, a Summer of 69 nem sokára jön itt a Nekem 80-ban, előtte azonban egy fantasztikus duett a 80-es évek igazán karakán hangú énekesétől, Joe Cockertől, a Jennifer Warnes-szal közös Up Where We Belong, már is indul itt a múlt idézésben.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Lassacskán a végéhez közelítünk a mai Oldies egy órának. A 80-as évek legjobbjai közül azonban van még két felvételünk, ami mindenképpen ezt a legendás időszakot idézné vissza. Egyrésztről egy kicsit az ős erdőben érezhetjük magunkat Jane mellett, a Baltimore féle Tarzan Boyt pedig Chris Norman Stumbling Innya fogja lezárni, és én ezekkel a dalokkal meg is köszönöm az elmúlt egy óra kitüntető figyelmét. Nekem 80 legközelebb pontosan egy hét múlva, ugyanitt és ugyanebben az időben. Remélem, hogy akkor is együtt idézzük majd a 80-as évek legnagyobb dalait. Én mindenképpen itt leszek, remélem, hogy önre is számíthatok. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Szomber Gábort és a Nekem 80-at hallották. Viszont hallásra!

0: Rádió.
1: Átalakítja az új kormány a magyar rendészeti rendszert, kezdeményezik a hatósági benzinár kivezetését. Magyar Péterhez fordultak a közlekedési dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelentős átalakítás előtt áll a magyar rendészeti rendszer, miután a kormány döntése értelmében jelenlegi formájában megszűnik a terrorelhárítási központ, és a jövőben az országos rendőrfőkapitányságon belül változatlan néven folytatja tevékenységét. A bejelentést Szondi Vanda kormány szóvívő tette a kabinet előző napi ülését követő csütörtöki tájékoztatón. A reform részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda, miközben a három érintett szervezet a jövőben főigazgatói vezet és alatt működik tovább. A tervek szerint az átalakítási folyamat szeptemberre zárulhat le. A feladatkörök újraelosztása is része a reformnak. Ennek értelmében a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, míg a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, valamint a bűn- és terrorfelderítési tevékenységet. A készenléti rendőrség feladata lesz az objektumvédelem, a tűzszerészeti tevékenység, tovább a rendezvények biztosítása. A kormány kezdeményezi a hatósági üzemanyagár kivezetését, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A lépést a forint erősödése és a csökkenő olajárak tették lehetővé, aminek köszönhetően a hazai kutak többségénél már a korábban rögzített árszint alatt lehet tankolni. Kapitány István a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy a magyar fizetőeszköz rég nem látott mértékben erősödött, így a kedvező körülmények hatására megkezdődhet a hatósági árrendszer megszüntetése. A miniszter szerint a kabinet hamarosan benyújtja az ehhez szükséges jogszabálymódosítást az országgyűlésnek. A tárcavezető kiemelte, hogy a héten további árcsökkenésre lehet számítani a töltőállomásokon, ráadásul a jövedéki adó mérséklése, valamint a MOL csökkentett árrése a jövőben is érvényben marad. A közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. A szakszervezet szakmai munkacsoport felállítását, a sztrájk jogfelülvizsgálatát és a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követeli. A szakszervezeti szövetség csütörtökön kiadott hivatalos sajtóközleménye szerint a közlekedésben dolgozók megbecsülése, a munkavállalói jogok megerősítése, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek javítása már régen túlmutat az ágazati érdekeken. Ez nemzeti, nemzetgazdasági kérdés. A szakpolitikai követeléseken túl szigorúbb büntetést kérnek a sofőröket érő támadások miatt. Előreláthatóan pénteken írják alá a felek az amerikai-iráni megállapodást. A még nem hitelesített dokumentum 14 pontban foglalja össze a béke feltételeit, és elemzők szerint a megállapodás voltaképpen amerikai vereséget jelent. Rögzíti, hogy az USA és Irán tiszteletben tartja egymás területi egységét, és nem avatkoznak be egymás belügyeibe. Amerika feloldja a blokádot és kivonja katonáit a térségből, valamint Irán megnyitja a hormuzi szorost. Amerika mellett régiós partnereivel létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére, Irán pedig megígéri, hogy nem fog soha atomfegyvert fejleszteni. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
11: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
7: Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 18-án köszöntjük Arnold és Levente nevű kedves hallgatóinkat. Az Arnold germán eredetű férfi név, az Arnwald névből ered, jelentése sas, valamint uralkodó, vezető. Június 18-án kívül ünnepelnek még július 18-án és december 1-én. Becézése Arnoldka, Arnód, Arnó, Arnóka, Arnót, Arnótka, Arni, Arnika. Jeles viselői a névnek Arnold Schwarzenegger, osztrák származású testépítő világbajnok, majd amerikai filmszínész, jelenleg pedig politikus, Arnold Böcklin festő, illetve Arnold Zweig író, valamint ön, kedves Arnold. Ezen a napon köszöntjük még Levente nevű kedves hallgatóinkat. A magyar eredetű férfi név jelentése levő, létező. A Levente név komoly, nyugodt, felelősségteljes személyiség kialakulását segítheti. Fontos számára az otthon, szülőként türelmes és megértő. Becézése Levi, Levike, Levus, jeles viselői a névnek, Harsányi Levente műsorvezető, Király Levente színész, Molnár Levente gitáros, Szörényi Levente zenész, énekes és ön, kedves Levente. Ezen a napon köszöntjük még Desdemona, Dolores, Doloróza, Efraim, Eliz, Eufémia, Evódia, Ilmár, Levedi, Levendula, Márk, Márkó, Márkus és Sudárka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1482. június 18-án a horvátországi Kamacsicsban megszületett Fráter György erdélyi kormányzó, királyi helytartó és római katolikus főpap, aki megkezdte Erdély és a vele határos területek külön állammá szervezését. Folytassuk a 19. század elejével. 1815. június 18-án Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. Az Elba-szigeti számüzetéséből visszatérő Napóleon császár megsemmisítő vereséget szenvedett az angol poros seregektől. Az angol csapatok élén Arthur Wellesley herceg, a poroszok élén Gebhard Leberecht von Blücher állt. Napóleon június 16-án Lénynél legyőzte a poroszokat, majd 18-án megtámadta az angolokat. A szorongatott angolok segítségére sietett a porosz sereg, csak így sikerült a győzelem. Ennek hatására Napóleon lemondott 22-én, immár másodszor. Maradjunk még a 19. században. 1890. június 18-án született Ferenczi Béni szobrász, grafikus. Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kis plasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikája hazai rajzművészet élvonalába emelik, számos könyvet illusztrált. Folytassuk a 20. század elejével. 1905. június 18-án Ferenc József többség nélküli hivatalnok kormányt, Darabont kormányt nevezett ki, amelynek miniszterelnöki tisztségét Fejérvári Géza báró töltötte be 1906. április 8-áig. Maradunk még a 20. században. 1936. június 18-án Moszkvában 68 éves korában meghalt Maxim Gorkij, orosz író, a szocialista realizmus egyik megalapítója, akinek főművei az Éjjeli menedékhely és az Anya. Nyugat-Európában már a századforduló előtt ismerté vált regényeivel és elbeszéléseivel, amelyekben főként a kispolgári társadalmi körülményekkel foglalkozott. Szegény családban nőtt fel, az októberi forradalom után a bolsevizmus híve lett, az új irodalom a szocialista realizmus példaképévé vált. És végül, de nem utolsó sorban, 1942. június 18-án született Liverpoolban Sir Paul McCartney, a legendás Beatles alapító tagja, a mai pop-rock állócsillaga, az angol királyi trón lovagja, zeneszerző, énekes. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet Péter apostol második levele első fejezetéből.
1: Minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. június 18-a, csütörtök. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Evangélium Szent Máté könyvéből, 6. fejezet, 7-től a 15. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyelnek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket. Hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket, de ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Elmélkedés. Jézus arra tanít bennünket, hogy imádságunk ne üres szóáradat, hanem lelkünk kitárulkozása legyen az Atya előtt. A pogányok sok beszéddel akarták elérni isteneik figyelmét. Jézus viszont azt mondja, mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ez nem azt jelenti, hogy ne szóljunk Istenhez, hanem hogy ne akarjuk kierőszakolni a figyelmét, mert ő már eleve figyel ránk. A mi atyánk egyrészt minden imádság mintája, másrészt az imádság lelkületének iskolája. Nem önmagunkkal kezdjük, hanem Istennel. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. A keresztény ember belső vágya nem az, hogy a saját akarata teljesüljön, hanem hogy Isten legyen jelen a világban és az ő személyes életében. Az igazi imában mindig Istenre és nem önmagunkra figyeljünk. Aztán jönnek a mindennapi kérések, a kenyér, a megbocsátás, a gonosztól való védelem. Mindez arra tanít, hogy merjünk gyermeki bizalommal fordulni Istenhez, nem csak a lelki javakért, hanem testünk szükségleteivel is. Nincs túl kicsi vagy túl nagy profán kérés. Az Atya gondviselünk a mindennapokban. A legnagyobb kihívás talán ez. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Aki valóban átéli Isten irgalmát, az képtelen gyűlölettel nézni a másik emberre. A mi atyánk tehát nem csak ima, hanem út, amely Isten felé vezet, és közben átformál minket. Atyám, aki a mennyekben vagy, taníts engem egyszerű, őszinte szívvel imádkozni, hozzád fordulni. Ne akarjak szavakkal hatni rád, hanem hallgatni tudjalak, bízni benned, mint gyermek az apjában. Segíts, hogy a te neved legyen fontos számomra, ne a saját dicsőségem. Add meg a mindennapi kenyeret, és még inkább a bocsánat ajándékát, hogy megbékéljek másokkal és önmagammal. Ne engedd, hogy elforduljak tőled, hanem mindig visszatérjek a te ölelő szeretetedbe. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a földrengések erősségének mérésére szolgáló Richter skála egy-egy mérőszáma 32-szeres szorzót jelent? Vagyis egy 6-os erősségű rengés ereje 32-szerese egy 5-ös erősségűnek. Bár 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es erősségű rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Siklott egy vonat első kocsija Újszásznál. Nagyot alkothatnak a vevők az ingatlanpiacon. A lelki egészség témájában indít nyári videókampányt a Betesda Gyermekkórház. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kisiklott a 60-ból Szolnokra közlekedő vonat első kocsija kora délután Újszásznál az állomásra érkezéskor, közölte a vasúttársaság csütörtökön a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a vonat első kocsijának első forgóváza siklott ki. Személyi sérülés nem történt. A vonat utasait a katasztrófa védelem segítségével szállították le a szerelvényről és kísérték be az állomásra. Az elsődleges megállapítások alapján a vonat nem lépte túl a sebességkorlátozást. A mozdonyvezető a balesetet észlelve azonnal megállította a vonatot, a biztosító berendezés pedig rendben működött. Országosan gyakorlatilag stagnált idén tavasszal a lakáspiaci alkutere. A téli 5,9 után 5,8%-os volt az átlagos árengedmény, azaz az utoljára hirdetett irányár és a szerződéses ár közötti különbség, derül ki az OTP ingatlanpont által közvetített lakóingatlanok adataiból. A legjobb lehetőség az alkura továbbra is a községekben van, ott átlagosan 7,9%-kal olcsóbban keltek el az ingatlanok, mint amennyiért meghirdették őket. A főváros külön kategóriát képviselt, a 4%-os átlagos alku jelentős emelkedést jelent, a télen mért 2,9%-hoz képest. Utoljára 2,5 éve 2023 őszén voltak ennél kedvezőbb helyzetben a vásárlók. A lelki egészség témájában indít nyári videósorozatot a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény gyermekpszichiáterei és pszichológusai által készített rövid videókban szó lesz a szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékelésről, a segítségkérésről, a bizonyítványosztás körüli feszültségekről és a nyári magányról. A szakemberek szerint ilyenkor gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, megfeleléssel és elfogadással kapcsolatos szorongások. Sok fiatal nem elsősorban a rossz jegyektől fél, hanem attól, hogy csalódást okoz a szüleinek, vagy hogy a teljesítménye alapján ítélik meg. A kampány célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához, olvasható az intézmény közleményében. Szolnokon a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárnál hivatalosan is búcsút vettek a Mi-24-es harci és Mi-17-es szállító helikopterektől, írta a Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán. Megfogalmazásuk szerint a legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a Magyar Honvédséget, meghatározó szerepet játszva magyar katonai repülés történetében. A honvédelem.hu a helikopterek szerdai búcsúztatása kapcsán felidézte, a Mi-24-es helikoptereket 1978-ban állították rendszerbe Magyarországon. Először a Pajzs 79 gyakorlat keretében mutatkoztak be, majd 1980-ban került sor az első éles lövészetükre. A 80-as években 39 darab Mi-24-es volt szolgálatban. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
0: Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
7: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: 217. szonet. Sztálingrádi szankók. Kis epizód a 20. századból, nem való versbe. Torontóban mondta el ezt nekem réges-régen az angol riporter. Jeepen utaztott a Volga mellett, Sztálingrád felé, mindjárt másnap a győzelem után, szovjet hadnaggyal. A havas dombokon fiúk szánkáztak, ő csokoládét hozott nagy csomaggal. Megálltak. Lehívták a tizenéves srácokat. Azok eleinte féltek, majd nevettek, csokoládét majszoltak. A szánkókat nézte, hisz minden fát már felégettek. A hosszú, lapos szánkák csontáfagyott német katonák voltak. Budapest, 1990.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

Volt egyszer egy királynak három fia, akik egy napon azt mondták neki, házasodni akarunk, apám uram. Három íjat hozatott hát a király, mindegyiknek adott egyet-egyet, és rájuk bízta, lőjenek vele. A legidősebb volt, aki elsőnek lőtt, nyilvesszője egy királyi házra szállt, onnan kért hát magának feleséget. Lőtt a középső is, nyilvesszője egyenest a nagy vezír házához repült, így a vezír leányát kérte meg. A legfiatalabb fiú is megfeszítette az íját, repült a nyilvessző, meg sem állt egy fáig. Azt mondta erre a legkisebb, ez nem érvényes. Megint lőtt, a nyilvessző repült, de ismét csak a fát találta el, és ugyanezt történt harmadszorra is. Azt mondta akkor a legkisebb fiú, ilyen a szerencsé. És bizony sírva fakadt. Sötétedett már akkor, hamar este lett, így lefeküdt a fa alá, s elaludt. Éppen az éjszaka közepén ébredt fel, s ahogy felébredt, ugyan már mit látott? Körülötte ragyogott a világ, a ragyogásban gyönyörű lány táncolt, oly szépséges, szép szinte beleájult. A lány az ifjút harmadtal locsolta, ettől aztán felé lett. Utána kapott hát az ifjú, hogy ne is tudjon tőle elszaladni. Akkor azt mondta neki a leány. Emberfia, ha nem eresztesz engem, soha többé nem látsz, s mindig bánkódni fogsz. Akkor a legkisebb fiú elengedte. Erre a leány táncolt és énekelt, aztán még cirógatta is. Ahogy hajnalodott, mégis magára hagyta a fiút, az meg leheveredett és elaludt, aludt, míg felkelt a nap. Másnap a király hívta a fiait, s azt mondta, hozzanak neki egy-egy tarka kendőt. A két idősebb tudta, teljesíti apja kívánságát, de a legkisebb érezte, bajban van, hogyne, hiszen azoknak feleségük is van, akik megszövik a tarka kendőt, de hol van neki ilyen asszonya? Míg erre gondolt, egyszer csak jött a lány, aki bizony tündér volt, s azt kérdezte, miféle gond nyomja a válladat? A legkisebbik fiú elmondta, ez és ez. Így válaszolt akkor a lány. Menj ahhoz a fához, ahová nyilvessződ röpült, és kiálts egy nagyot. Mama, mama, mama! Ha megtetted, egy óriás asszony jön majd elő, s megkérdi tőled. Mit akarsz? Te akkor mondd azt, a lányod mogyorót kér. Ha odaadta neked, hozd ide, de vigyázz! A legkisebb fiú a fához sietett, megállt előtte, s kiáltotta. Mama, mama, mama! Az óriás asszony valóban megjelent, és megkérdezte, miért kiabál. Azt felelte neki. A lányod mogyorót kér. Elment az asszony, és visszatért kisvártatva, s adott is a fiúnak mogyorót. Vitte hát, ahogy a leány mondta, csak éppen a szájába dugta, mert attól félt, hogy elveszítheti. Ez volt éppen a baj, mert ahogy dugta, hogyan nem, megrepett a héja. És ahogy megrepett, egy kendő göngyölődött elő a mogyoróból, egy színes kendő, de olyan gyönyörű, hogy maga körül beragyogott mindent. Aztán felszállt és alászállt, és az ifjú sehogyan sem tudta megragadni. Hogy miért nem, ő maga sem tudta, a mogyorót a szájába visszatette. Hát abban a minutában a kendő göngyölődni kezdett, és egyenesen be a mogyoróhéjba. Ahogy a lányhoz visszatért a fiú, odaadta neki a mogyorót. Azt feltörte, hát újra ott a kendő, és ismét felszáll, és alászáll megint. A lány csak nyúlt utána, s már is fogta, így adta a fiúnak, menjen vele, vigye az apjának. Ahogy a király a kendőket megkapta, mindenki látta, bizony ez a legszebb. Másnap megint így szól a király a fiaihoz. Hozzatok nekem egy-egy terítőt. Az idősebbek mentek, hogy a feleségükkel megszövessék, a legkisebbik fiú most is búslakodott, de a lány újra csak segített. A terítő most egy dióba volt zárva. Harmadnap a király megint szólott. Meg akarlak titeket látogatni, fogadjatok hát terített asztallal. A két idősebb fiú az apja kívánságát könnyen teljesítette, de a legkisebb bánkódott mód felett. Megjelent akkor előtte a leány, és azt kérdezte. Miféle gondod van?
s ő elmondta neki, ez meg az, hát ami bántja. A lány meg így szólt, menj vissza a fához, s kiabáld azt, amit már kiáltottál. Ha jön az óriás asszony, mond neki, a lányod egy kis ládikát kíván. Amikor megkapta, gyere ide vele, de fogadd meg, hogy nem fogod felnyitni. A legkisebbik fiú mindent úgy tett, ahogy a leány mondta. Akkor a leány a ládikát kinyitotta, és abban a minutában egy palotában álltak. A palotában gyémánt kerevet volt, és gyémántban volt még az ülőke is, ahová a király majd leülhet. 40 tündér muzsikált, 20 meg táncolt, másik 20 énekelt. Ahogy a király belépett, álmélkodott, a lányokat csodáltas, azt mondta nekik, micsoda lányok, hol is talált rátok a fiam? Akkor eléje lépett a leány, az, aki a legkisebbik fiának a mátkája volt, azt mondta. Ott, ahol a nyilvessző becsapódott, azon a fán én lakom, mint medve. Ha magamra veszem a bundámat, az vagyok. Ha meg levetem, leány. A legkisebb fiú megkereste, hová rejtette el a lánya medvebőrt, és hogy megtalálta, vitte, elégette, mert azt akarta, a felesége mindig lány legyen. Amikor ellobbant a tűz, azt mondta a leány. Nem jól tetted, de jóvá teheted. Nekem itt már nincsen maradásom. De csináltass magadnak vasból bocskort, és csináltassál vasból kardot is, aztán indulj, és keressél meg engem. Ahol a bocskor lyukat válja földbe, ahol a kardot pengéje kicsorbul, ott leszek én. Azzal adott a fiúnak egy gyűrűt, majd madárrá változott, felrepült, és elszállt. A legkisebbik fiú kérlelte az apját. Apám uram, csináltass nekem vasból bocskort, és csináltassál vasból kardot is, hogy megkeressem elvesztett mátkámat. Ahogy mindaz meglett, amit kért, felvette a bocskort, megfogta a kardot, s vándorútra indult. Ment és ment és ment és ment, amíg egy kúthoz nem ért. Hát a kútnál a bocskora lyukat vágott, kicsorbult a kardjának az éle. Leült a kút mellett, leült, várakozott. Egy lány jött akkor, tündér, mint a mátkája, és megkérdezte tőle, mi áradban van erre. Mire a legkisebb fiú elmondta, ez meg az, ami idehozta. Így szólt erre a lány, a mátkád bent van a kútban. Akkor alászállt, és ő is eltűnt a mélyben. A legkisebbik fiú a gyűrűt a kútba dobta, az alig csobbant, megjelent a leány. Felismerte a gyűrűt, fel is kiáltott örömében, a legkisebb fiú meg csak állt, és látta őt. Látta, hogy kíséretével együtt emelkedik, mind-mind magasabbra, amint fölért, megfogta a kezét, elindultak együtt hazafelé, ahol a mennyegző 40 napig tartott, 40 napon és 40 éjjel át, s utána még sokáig éltek együtt, boldogságban, örökös örömben.

0: Az elhangzott új görög népmesét Béres Ilona mondta el. A hangfelvétel 1979-ben készült.
1: Hobby Rádió.

0: cipke, ezt kombinálja. Még az ilyen főasalként. Múltkor voltunk egy ilyen nagy közös szomszédos baráti országok, nagy közös szomszédos baráti hadgyakorlatán, egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban. Aztán ott volt egy fiú egy ilyen nagy szomszédos baráti országból, aki nem volt magyar. Oroszul beszélt. Mesételte, megtörtént dolog volt náluk egy évvel ezelőtt, hogy amikor gyakorlatoztak, akkor már Kijev fölött szálltak 6000 méter magasságban a gyakorlatozó repülőgépek, akkor azt vette észre az egyik pilóta, hogy a jobb oldali kis ablaknál kívülről befele egy felkendős öregasszony integet. Lába alatt meg ott volt a söprő neki. Tehát a pilóta nem tudta, hogy mit kell csinálni, ilyenkor visszakopogott az ablakon, azt mondja, ne haragudjon, nénike maga, boszorkány. Szóval, de ahogy is édesfiam, takarítónő voltam Csernobilba.
1: Húzzon ide! Mint a vadliba, úgy húzzon ide. Mi van itt? Mit brekeg itt maga? Vigyázz! Mi van a kezébe?
0: A partvisa tetszik gondolni, a szolgálati szavázatnak megfelelően rövid sportossal lenyírattam a frizuráját.
1: Ez mi itten?
0: Ez egy eszköz.
1: Hogy hívják?
0: Kovács Ákos.
1: Nem magát! Az hogy hívják ott a kezébe?
0: Vödör.
1: Mi a vödör szótári alakja? Ne nézzel, mint aki nem látott még hülyét, gyerünk!
0: Én vödrök.
1: De?
0: Te vödörsz.
1: Ő?
0: Ő vödör.
1: Mi?
0: Mi? Ja, mi vödrünk.
1: Ti?
0: Ti vadar.
1: Ők lavornak. Hány részből áll a vödör kopasz?
0: A kopasz vödör három részből áll. A fejtor potrok.
1: A vödör olyan, mint a hifi torony kopasz.
0: Inkább én a Magnóhoz hasonlítanám, tessék, hogy felveszi a hangomat. Utána ezt is le lehet törölni, rongyal.
1: Mondja, mit szólta maga anyja, amikor maga megszületett?
0: Csodálkozott, ő fiút szeretett volna inkább.
1: Mi a maga személyi száma? Másfél maga ütődött. Na kérem szépen, piálni voltak, könyvtárba meg nem mennek.
0: De ott is volt, mindent elolvastam.
1: Voltak a nyavaját maguk, sehol nem voltak. Nem tud maga semmit. Na, nézzük meg. Mondok valamit maga meg, majd gondolkodik, aztán majd meglátjuk, mi jut eszébe. Negyedik Béla!
0: Ötödik Béla, én nyertem.
1: Ki volt Néro?
0: A ráró kis pejlova. Emlékszem, keseszőre volt, úgyis becéztük.
1: Hagyja abba, római császár volt.
0: Lehet, hogy az is volt rajta, a lovat néztem csak.
1: Ej, kopasz. Ki volt Attila?
0: Attila, az szegény nagyon ki volt, emlékszem, mert ott a főnök megfuttatta, azt amikor
1: szó... Kopasz, Attila Hun!
0: Hun, hát a kárt végibe! Hát Hun!
1: Mi volt a hunok fegyvere, kopasz?
0: Hát volt az a vára vehetőjük.
1: Vára vehetőjük. Ami... Nyíl!
0: Nyíl, nyíl, nyúl, nyál!
1: Ne nyámnyogjon! Mibe tartották a nyilat?
0: Tokja volt tisztelt, nem emlékszem.
1: Ezt az ofot értó kapta.
0: Nem.
1: Mibe tartották azt a rohadt nyilat? Már mondja már
0: na,
1: meg.
0: Na, hát ez a...
1: Ez a... Kopasz, tegez! Tegez!
0: Cseszki, akkor se tudom, na!
1: Brekeg itt maga?
0: Akkor legalább kocincsunk a
1: maga persze. Dugófejű. Milyen függelemsértés ez? Mit tegeződik itt veled?
0: Apukám, most te nem engem vissza maga? Ön.
1: Miket brekeg itt?
0: Hát most akkor mi van?
1: Mi az, hogy mi van? Hát mi van a maga vállapján?
0: Hiány van, de jelentős.
1: Hiány, így van. Az enyémen meg mi van?
0: Jelzés van, emlékszem rá.
1: Mi vagyok én, turista út Solymára, vagy mi az Isten nyila? Mi az én megszólításom?
0: Kedves uram.
1: Kopasz, minek néz engem?
0: Hát azt most elmondanám.
1: Jó, Eltávozását ismerteti a néphadseregben rendszeresített rangfokozatokat. Első a
0: Ferencváros.
1: Az eszetokja. Első a... az őrvezető.
0: Hogy tetszik mondani?
1: Őrvezető.
0: Szögeden, itt úrvezetőnek mondja.
1: Őrvezető.
0: Ma beszélgettünk így, ja.
1: Őrvezető után jön a ti.
0: Mi nem, mi itt vagyunk?
1: Tizedes.
0: Vessző?
1: Nincs vessző.
0: Akkor levágták.
1: Nem vágták le.
0: Kell lennie.
1: Nincs vesző. Tizedes meg a...
0: meg a többiek. Sinkovics játszik.
1: Mit bóckodik itt? Tizedes után mi jön?
0: Huszados.
1: Utána őrm.
0: Jól van?
1: Ne bóckodjon itt. Pofátlankodik is. Hány éves volt 8 éves korában?
0: 2.
1: Kifelé innen.

0: Hobbi rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobbi rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobbi Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobbi Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Life.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobbi Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
8: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to The Hobby Radio.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Újraindul a visegrádi együttműködés, visszavonta Matolcsi György díszpolgári címét a kecskeméti közgyűlés. Megszűnhet a normafai sípája, visszavonták az engedélyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újraindul a visegrádi együttműködés, miután a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a magyarországi meghívást. Így június 23-án Budapesten és Gödöllőn találkoznak a tagállamok vezetői, jelentette be Magyar Péter egy Facebook posztban. A tájékoztatás szerint a közelgő csúcs találkozó elsődleges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése. A kecskeméti közgyűlés visszavonta Matolcsi György díszpolgári címét, közölte az erről szóló indítványt benyújtó szövetség, a Hírös Városért frakció a közösségi oldalán csütörtökön. A képviselőcsoport által benyújtott indítvány szerint azért kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének adományozott díszpolgári cím visszavonását, mert úgy vélik, az MNB ügy miatt Matolcsi méltatlanná vált a címre. Végül arról írtak, hogy a díszpolgári cím nem csak a múltbeli érdemek elismerése, hanem erkölcsi példamutatás is, ezért a város közössége joggal várja el, hogy Kecskemét legmagasabb kitüntetésének birtokosai személyükben és közéleti szerepvállalásukban egyaránt méltók legyenek e cím viselésére. A közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. A szakszervezet szakmai munkacsoport felállítását, a sztrájk jogfelülvizsgálatát és a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követeli. A szakszervezeti szövetség csütörtökön kiadott hivatalos sajtóközleménye szerint a közlekedésben dolgozók megbecsülése, a munkavállalói jogok megerősítése, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek javítása már régen túlmutat az ágazati érdekeken. Ez össznemzeti nemzet gazdasági kérdés. A szakpolitikai követeléseken túl szigorú büntetést kérnek a sofőröket érő támadások miatt. A Pest vármegyei kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, számolt be a Normafa Park a Facebook oldalán csütörtökön. A kormányhivatal dokumentumából kiderül, hogy az engedély visszavonását a Védegylet Egyesület jogi képviselője kezdeményezte. A természetvédő szervezet már korábban is támadta a normafai sípáját, és többször, például 2023-ban sikerült is elérniük, hogy a bíróság megsemmisítse az engedélyeket. Szerintük a normafa már a tökéletesen alkalmatlan síelésre, ugyanis a budai hegyek klimatikus viszonyai, a tengerszint feletti 470 méteres magassága nem megfelelőek a mesterséges hó gyártására és megőrzésére, természetes hó pedig már nem igen esik, még a normafán sem. Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el Magyarországon, erről Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A következő napokban tartósan 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napon át meghaladja a 25 fokot, súlyosabb fokozatnál pedig a 27 fokot. A tisztifőorvos arra figyelmeztetett, hogy különösen a krónikus betegek, az idősek, a gyerekek, a légúti betegségben szenvedők és a szabadban dolgozók vannak veszélyben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Rádió. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: Hírrádió. A szirénák hangja.
6: Jó
5: napot kívánok, a mi világunkat hallják, amelyben Debrődi Gáborral beszélgetünk, múzeum, mentőmúzeum igazgatóvezető, adású munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Egy szomorú aktualitása van ennek a mai beszélgetésnek, mégpedig arról van szó, hogy dr. Komora Miklós főorvos úr, az Országos Mentőszolgálat egyik dolgozója elment tőlünk, nincs már közöttünk, és ez fájdalmasan érinti Debrődi Gábort.
6: Igen, igen. Tisztelettel üdvözlöm a kedves hallgatókat és benneteket is, Anti. Igen, nagyon fájdalmasan, mert ugyan a mi barátságunk az viszonylag hát új keletűnek mondható 4 évetől elföl, 2022-ben ismerkedtünk meg, de hát annál mélyebb és annál őszintébb volt. Tényleg nagyon sajnálom, hogy csak ennyi idő adatott meg nekünk, hiszen nagyon termékeny volt ez az időszak. Nagyon sokat beszélgettünk, sok mindent elmondott a régmúltból, az 56-os mentők tevékenységéből, az ő szerepvállalásából, a korabeli mentőmunkáról. Hál' Istennek, hogy azért több orál historit, illetve egy videóinterjút is, illetve 2 videóinterjú is készült vele. Így
5: az sőt, hát Gabi, készült egy rádiós beszélgetés is, ahol te is ott voltál.
6: Igen.
5: Hármasba ültünk a stúdióban Komora főorvossal együtt.
6: Igen.
5: Most akkor az ő emlékét idézném, amikor előveszik az archívumból az akkor még Nahát című műsor felvételét 2022. október 18-áról.
3: Ritkán fordul elő, hogy társ műsorvezetés van. Debrődi Gábor, múzeum igazgató, Országos Mentőszolgálat, a segítségemre siető szakember hozott egy vendéget erre a műsorra.
7: Igen, hoztam egy nagyon kedves, szeretett bajtársunkat, egykori főorvos bajtársa, dr. Komora Miklóst, aki az 1956. évi forradalmi szabadságharci sérülteket mentett. Nagyon érdekes, idefelé jövött, szívszorító és érdekes, tanulságos történeteket osztottunk meg egymással. Főorvos bajtársnak azért a szerepe a szabadságharci idején mindenféleképpen említésre méltó is. És
3: maga hogy sikerült egymásra találnotok?
7: Egy megkeresés kapcsán főorvos úr jelezte, hogy ő van, és ő mesélt az 56-os helytállásáról. Tulajdonképpen nem is saját magát akarta így pozícionálni, hanem egyszerűen, hogy neki a történetét esetleg megosztaná a múzeummal, hogy a kutatást segítendő további információkkal szolgáljon. És hát én borzalmasan örültem annak, és nagyon, ez mint hogyha tényleg jó Isten vezetném most ezt a fonalat, hiszen ugye, hogy Gábor bácsit pont közel egy évvel ezelőtt, hogy elveszített, úgy érzem, egy hatalmas nagy űr keletkezett, ebben a kontinuitás szakadt meg, hiszen azért az ő elveszélései, az ő helyszíni tevékenysége.
3: Ugye a parlamenti sortűz.
7: Parlamenti sortűz, igen, koszorúzás
3: mentette
7: kapcsán.
3: Mentette az embereket Komács Gábor annak
7: igen,
3: idején.
7: És rendkívül értékes volt, és nagyon a múlttal tényleg egy olyan személyes kapcsolatot fenntartó lénye volt, és az ő elveszítése, ez a veszteség, ez a óriás, ez nagyon traumatizált mindnyájunkat, és valahogyan tényleg úgy érzem, mint hogyha jó Isten kopogtatott volna hozzánk be Komora Miklós főorvos úr személyében, hogy ez a kontinuitás, hál' Istennek, ez folytatódik, ez nem szakadt meg, nem pusztán elbeszélés formájában, hanem mindez személyesen is.
3: Az ember mennyi ideig álmodik a szörnyűségekről?
8: Nekem tulajdonképpen mai napig is eszembe jutnak olyan képek, amiket hát nem lehet elfelejteni. Amikor az oroszok ugye a Csepelen a Táncsics Mihály utcát aklával lőtték, miután egy vadászgépet a gimnázium udvarában levő ágyúval lelőttek, oda hívtak bennünket, egy családi házat talált el az akna, és ott feküdt egy a szülőkkel együtt holtan egy 4 éves kislány, akinek a fél feje megvolt, és a egyik kis kezében a babát szorongatta. Ez mondjuk nekem tényleg sokszor eszembe jut meg, az az apa, aki a Csepeli kórház udvarán a hullakamra mellett saját fiának, akit mi hoztunk be, még sebesülten ácsulta a koporsóját. Hát ezek, hogy mondjam, megmaradnak az emberben.
3: Komora Miklós főorvos úr, 85 évesen, könnyes szemmel még mindig, könnyes szemmel emlékszik azokra az eseményekre, amelyek
9: az ön értéhez kötődtek. Ön akkor a mentőknél dolgozott
8: Csepelen? Igen, Csepeli kirendeltségen dolgoztam, mint szakképzetlen mentőápoló. Hát 18 éves korommal kerültem oda, és ez mit ebben a gimnáziumban egyenesen az élet legsűrűjébe csöppenni elég nehéz volt. Ugye hát halottakat látni minden nap, fiatal embereket, meg hát ezeket, amiket mondtam. Én láttam a Köztársaság téren ugye a föllábuknál fölakasztott két tisztet, ugye, akinek a torkát átvágták, meg ezt a sok sebesültet, meg akit ott ugye az ávósok a pártházból lelőttek. Hát szóval sok minden volt. Sok minden volt. És
9: hogy került a mentőköz annak idején?
8: Én érettségi után osztályidegen voltam, nem vettek fel egyetemre. Apám katonatiszt volt a Horthy rendszerben, és így szóba se kerültem. És ismerősöm, aki a mentőszolgálatnál dolgozott, dr. Pitrófi Szabó Béláné, meghalt már szegény, találkoztam egy különleges módon, egy hajó kiránduláson, mentem Esztergomból Budapestre, és ott ez a hölgy engem megszólított, hogy mégis hol megyek, és akkor mondtam, hogy rokonokhoz. Szóba került az is, hogy hát mi a tervem érettség után, és erre mondtam, hogy nem vettek föl, ő
9: fölajánlotta. Hova szeretett volna menni?
8: Tessék?
9: Hova szeretett volna menni?
8: Pestre, a keresztanyámhoz.
9: Nem úgy értve, hanem iskolába.
8: Az orvos egyetemre.
9: Igen, igen.
8: Igen. Na és ez a hölgy, aki mondom mentőszolgálatán dolgozott, benne a Markó utcában, azt mondta, hogy próbálja meg a mentőszolgálatnál, talán onnan esetleg később, hamarabb be tudok az egyetemre jutni. És ahogy ő ezt tanácsolta, elmentem a központba, ugye a Markó utcában, és ott jelentkeztem, és fel is vettek mindent tovább.
9: Ott volt kérdés, hogy ki az édesapja?
8: Ott nem kérdeztek.
9: Senkit nem érdekelt,
8: hogy ki vagyok, mi vagyok. Jelentkeztem, mindjárt be is tettek Csepelre, és a szeptember 1-én ott állt a munkában.
9: Miért pont Csepel volt? Hát akkor volt meg pár mentőállomás, ott tetszett
8: de
9: lakni.
8: Ott volt hiány. Aztán ott albéletben laktam egy Vnukov néni nevű kis idősebb asszonynak a egyszobás lakásával.
9: Bemenni egy mentőállomásra gyakorlatilag képzetlenül, igen. Jól gondolom?
8: Jó, persze.
9: Mennyire volt félelmetes?
8: Igen, hát először tényleg nem tudtam, hogy hova nyúljak, és a legborzasztóbb az volt, hogy nem voltam körülbelül egy hétig ott, amikor hívás történt, a Csepeli hív elgázolt egy fiatal nőt, aki a kerekek alá esett, a két kocsi közé, még akkor szerencsétlen élt, mozgott, valahogy ugye a tűzoltókkal kiszedtük, betettük a mentő autóba, de aztán benne az autóba ugye elhunyt. Például ez is olyan, hogy sokszor eszembe jut.
9: De nyilván volt idősebb mentő, aki tanította, segített, akivel közösen
8: hát, a sofőr volt, meg az orvos.
9: Aha.
8: Hát ugyan jó.
9: De akkor lényegében nem volt kiszolgáltatva
8: hát, tulajdonképpen
9: a beteg
8: nem.
9: Annak, hát, hogy egy kérdetlen ember.
8: Nem, hát persze, hogy mellette. Nem, mert ugye a sofőr az mind olyan volt, ugye, hogy képzett ember volt. Sok mindenben segítette, természetes. Ugye meghaltak már a Valkovics például, nagyon rendes ember volt. Amikor mentünk Dabasra szülőnőhöz, akkor mondta nekem, hogy arra vigyázzak, hogy rohamos szülés lehet, a bébi kicsúszhat az anyából, és esetleg elpusztul. Ugye ilyeneket mondom, hogy meg kell mindig kérdezni, van-e magán olyan fehér nemű, ami visszatartaná a rohamos szülést. Meg ilyen esetek, ugye, hogy kell a sebet
9: hát, amit ellátni. Nem is tanítanak talán az iskolában.
8: Hát, egyáltalán, nem? Persze, hogy nem.
9: Tehát az orvos mellett a gépkocsi vezetőtől sokat lehetett
8: attól
9: tanulni.
8: Attól sokat tanultam, persze.
9: Mikor érezte úgy, hogy már teljesen képzett mentő?
8: Egy év után, mikor aztán szakképzett mentőápoló lett.
9: Ez a forradalom utáni időszak?
8: Igen, 57.
9: Tehát a forradalom időszakát.
8: Mint szakképzetlen csinálta a vég, és bizony közel 3 hétig egymagam voltam egy sofőremmel, a két ápoló, egyik Dunaharasztin lakott, a másik Pesten, nem tudta kijönni a harcok miatt, és akkor én voltam ott egy idősebb sofőrrel, egy Hidó nevű bácsival, és mit csináltuk ketten a dolgokat, úgyhogy...
9: A látottak nem tántorították el a mentőmunkától?
8: Nem. Hát ott segíteni kellett, ugye? Ugye a sebesülteken, meg hát egyéb más sérülteken is, ugye? Az természetes. Nem tántorított el. Sőt, én szerettem is olyannyira, hogy amikor végeztem, mint orvos, akkor felkerestem a Szobi utcai mentőkórházat, és úgy volt egy olyan gondolata, hogy talán ott fogok elhelyezkedni, de aztán másképp alakult. De szóval a mentőmunka az úgy is közel állt hozzám.
9: Voltak tanítómesteri, akire emlékszik? Jó szívvel?
8: A Skalicki főorvos úr például, igen, az nagyon rendes ember volt. Aztán volt két fiatal medikus tulajdonképpen, akiket ötödéven származásuk miatt, az egyik kulák volt az apja, a másik nem tudom miért, kizártak az egyetemről. Hát ezek már kicsikét tapasztaltabbak voltak, ezek is sokat segítettek, kétségtelen.
9: A gépkocsi vezetők közül?
8: Nagyon sok. Ez a Hidó bácsi, aztán volt ugye egy másik úr, az is Csepelen lakott, a Bosánszki, meg a Valkovics. Ezek nagyon rendes emberek.
9: Soha nem érezte úgy, hogy nincs meg valami önben, ami a mentőmunkához kellene? Milyen jó lenne, ha most itt lenne, tudnám, érteném?
8: Bennem az volt, hogy valahol meg kell kapaszkodni ahhoz, hogy esetleg később talán a mentőszolgálat segítségével tovább lépjek az orvosi pálya felé, ugye?
9: Amikor elvégezte az orvosit, akkor mentőorvos lett?
8: Nem, fölkerestem a Szobi utcai mentőkórházat, érdeklődtem, és lett is volna esetleg lehetőségem, de aztán úgy adódott, hogy a feleségemet megismertem, és akkor...
9: Ő, aki most kivárakozik?
8: Aki most kivárakozik.
9: Azóta együtt vannak?
8: Hát igen, ilyen is van.
9: Persze.
8: Na és elég az hozzá, hogy aztán ők a Szőnyben lakott, hát Komárom mellett. És akkor ott volt egy szép nagy gyerekkórház, ismertem ott a főorvost is, még a pécsi tanulmányaim után során. És akkor aztán még oda mentem. Gyerekorvos lettem.
9: De a mentőzést azt nem
8: azt folytatta? Akkor abba hagytam.
9: Pedig Komáromban van mentőállomás.
8: Van, hogyne, persze, van. Ott a kórházzal szemben van a garázsok.
9: És nem érintette meg, amikor szirénázba elindultak valahol az urak?
8: Gondoltam, hogy én is voltam benne, de már akkor ugye...
9: Nem hiányzott?
8: Hát akkor ugye az kötött le, hogy a gyerekgyógyászatot megtanuljam, és tulajdonképpen erre koncentráltam. Akkor már nem gondoltam mentős életre.
9: Most 85 évesen mi az, ami hiányzik a múltból? Milyen jó lenne?
8: Mi lenne jó, ha újra 20 éves lehetnék? Szóval itt tulajdonképpen nekem elég kitöltött életem volt. Mindig voltak céljaim, és most is van, és tulajdonképpen nekem nem hiányzik semmi.
9: Most milyen célok vannak még?
8: Most az a célom, hogy addig éljek, amíg a gyémán diplomámat megkapom.
9: Az mikor van?
8: Másfél év múlva. Mert két évet...
9: Hát szerintem több van azért itt. A sors talán többet. Hát, szeremileg friss.
8: Jó, hát igen. Még azt, hála Isten. Koszorúi problémáim vannak, de úgy gyógyszeresen operálni, a bypassokat nem lehetett csinálni, de egy gyógyszeresen aránylag még húzom a... Hát időnként, ha kicsit hosszabb távra kell mennem, akkor bespriccelek, ugye megyen az angina pectoris, de úgy különben meg vagyok. Hát természetesen a fizikai megterhelés ugye az nem... Pláne akkor, hogyha ilyen időjárás változások vannak ezen.
9: Egy orvos hogy dolgozza föl, hogy vannak korlátok, tehát van, amit nem lehet megtenni, más embernél igen, lehet áthidalni egy elszűkült ered, de itt nem lehet. Ez hogy dolgozza fel egy orvos?
8: Igen, elég, hogy mondjam, csak megdöbbentett, amikor a szívsebész ugye megnézte a angiográfiát, és azt mondta, hogy itt nem lehet mit csinálni sebészetileg. Akkor jött egy másik kollega ott Győrben, és azt mondta, hogy ez nem baj, legalább nem vágják szét a mellkasát, és gyógyszere majdnem ugyanolyan jó lehet élni tovább, mint ahogy mind a bypassokkal.
9: Tehát megkapta a vigaszt is
8: megkaptam,
9: mellé.
8: Megkaptam, és én tulajdonképpen ennek már 5 éve, és aránylag még megvagyok. Kétségtelen, hogy akinek bypassai vannak, azok fizikailag talán többre képesek, mint én, de hát megegyeztem a sorssal, hogy ez van.
9: Egy-egy ilyen elbeszélés, amit most hallottunk Komora Miklós főorvos úrtól, mennyiben segíti a mentőmúzeumnak a munkáját?
10: Nekünk nagyon sokat segített. Egyrészt ugye a történeti tisztánlátás, hogy ugye minél inkább dokumentálva ezt az időszakot,
7: mind az orvosszakmai munka, mind pedig a kornak a hangulata, a mentőmunka mindennapjai, a betegek mentése szintén nagyon fontos, hiszen sajnos ugye ezeket az információkat ugye már másoktól már nem igen áll módunkban megszerezni. És hát azért ad az embernek tényleg egy antartást és egy jó érzést, hogy azért ez a nagyon régi közösség, ugye ez a közel 75 éves országos mentőszolgálat közössége, hál' Istennek még ilyen idősebb bajtársakat is magáinak tudhat, és mi egy nagy család vagyunk. Nagyon jó érzés, na jó érzés ápolni ezt a gazdag múltat.
9: Egy önálló fejezet lesz Komora Miklós élete a mentőszolgálat történetében?
7: Igen, nagyon fontos az egykori bajtársak emléke, az egykori mentőmunkának, ami a mai szemben lényegesen egy egyszerűbb, gyors pillanat beavatkozás.
9: Hát több eszköz van, sejtett. Több lehetőség
7: hát persze
9: van.
7: Persze lényegesen több, de ugye a múltat nem lehet a jelen szemével megítélni, hiszen majd mire ulunk, majd esetleg ugyanezt fogják gondolni 40, 50, 60, akárhány év múlva, de nagyon jó érzés azért ennek az akkori munkának az értékét, a minőségét látni elbeszélések alapján. Hát az orális sztori, ugye a történeti kutatásnak ez a része, az orális sztori, ez pótolhatatlan, tehát ezt sehonnan nem tudnánk.
9: Főorvos úr, amikor ott meglátta az apát, aki ácsolja a koporsóját a saját fiának,
8: igen,
9: akkor mit mond a mentő? Mond-e valamit egyáltalán?
8: Nem szóltam neki. Néztük egymást, és hát ő sírt, ugye? Hát amíg lehetett, hogy az ember mondott valamit, hogy a szabadságért adta az életét, a fia, meg minden. Ja, és azt kérdezte, hogy miután sebesülten, vagy halálos sebei voltak, azt hiszem a déli vasút, összekötő vasút héttől hoztuk el, hogy sokat szenvedette. Hát mondtam, hogy hát gyorsan meghalt, ennyi volt körülbelül, amit ott szót váltottunk. Mert aztán nekünk is menni kellett tovább, meg hát ugye nem lehetett már mit mondani ennél többet tényleg.
9: Honnan lehetett tudni, mi a következő feladat? Ugye ott álltak valahol.
8: És akkor mentünk be az állomásra.
9: Állomásra, és ott várt a következő
8: bejelentkeztünk,
9: papír.
8: Úgy van, aha, bejelentkeztünk, hát még ilyen rádió összegöttetés.
9: Persze nem volt.
8: Nem volt, ugye. Bejelentkeztünk az állomásra, és akkor mondták, hogy, hidd-e meg oda, amoda, ugye, vagy bejöttek személyesen, hogy itt meg ott vannak harcok, itt meg ott menjünk oda, mert ott van sebesült. Igen, hát ilyen volt.
9: Hogy nem féltek?
8: Érdekes, ezt én is föltettem magamnak, de tényleg nem féltünk. Nem féltünk például, mikor elmondok valamit. Bíztam a csodákba talán, vagy nem is tudom, 18 éves fejjel, de mikor történt velem valami, akkor tényleg abban bíztam. Történt ugyanis, ugye, hogy mikor lelőtték a szovjet vadászgépet a gimnázium fölött, le is esett, láttam saját szememmel, ahogy eltalálta az ágyú lövedék. Az oroszok elkezdtek aknával lőni, mert bemérték, hogy hol az ágyú. És ugye a mentőállomástól a gimnázium kb. 300 méterre volt, tehát beleestünk a szórásba. Elég az hozzá, hogy a lementünk ugye akkor éppen a tűzoltóságnak az óvóhelyére, de vécére kellett mennem, és ott ugye a higiéniás viszonyok nem a legszebbek voltak már, mert sokan voltunk. Fölmentem a mentőállomás fürdőszobájába, ahol volt vécé, és szóltak a bajtársak, a tűzoltók, hogy ne menjek, mert hátra jön valami támadás, vagy ilyen. Elmondom, mi jönne ide. Fölmentem, elintéztem a dolgomat, egy darabig ott még álltam, és ott egy régi sportújságot olvastam, amikor elől a főorvosi szobába, az kb. Egy 20 méterre volt a fürdőszobától, megszólalt a telefon. Oda szaladtam, beleszóltam a telefonba, hogy mentőállomás aló, senki nem válaszolt, és abban a pillanatban egy óriási robbanás történt, és eltűnt a fürdőszoba.
9: Ahol korábban tetszett állni.
8: Ha ott maradok, pár percet, akkor nem vagyok itt máma. Úgyhogy aztán ki volt a telefonnál, vagy hogy volt, ez mint volt, ugye akkor ezt így a égiekre bíztam, mert más magyarázata nem volt. Igen, hát szóval voltak ilyenek. Vagy amikor Pesterzsébetre hívtak bennünket, a Soroksári úton kellett átmenni, és ott jöttek az orosz tankok. És ilyen vidáman géppuskáztak ott az egész területet, és a sofőr mondta, hogy fehér köpenyben volt a nagy vörös kereszt a hátamon, mellemen, menjek előre és nézzem, hogy kit át tudunk-e menni az úton, mert a...
9: Itt gyalogosan, hogy menjen gyalogos, a
8: mentő előtt. Előre, hát ha ezek magyarok, vagy mit tudom én, hogy ezt a szerencsétlen sebesült asszonyt a lakásba el tudjuk hozni. Tudnék, belőtték az ablakon, és az anyak épp a gyerekét etette, comblövés kapott. Ez elég az hozzá, ugye, hogy oda mentünk, és olyan egykedvűen rágépuskáztak a mentőautó felé is, hogy a csapka lerepült a fejemről, hogy a téglalakás megint bújtam, és akkor elmentek a tankok, akkor tudtunk átmenni, ellátunk a sebesült hölgyet, kisgyereket ugye már elvitte a nagymama, és az vittük a kórházba. Szóval voltak ilyenek, hogy ne.
9: A sofőrök is jó fejek lehettek.
8: Jó fejek voltak.
9: Igen. Végülis egy ilyen helyzetben sok minden múlott rajtuk.
8: Hogyne, persze, jó fejek voltak, azok kétségtelen. Ez a három, akit említettem, ezek belevaló gyerekek voltak. Még a Hidó bácsi is, ugye, az nagyon, nagyon sokat segített, meg a Valkovics, hogyne. Jó csapat volt, mondhatom, igen.
9: Németország hogy jött? Ugye most ott él, meg itt is él.
8: Hát én most már kettős állampolgár vagyok, de én 16-ban aztán úgy gondoltunk a feleségemmel, hogy ott is változott sok minden, és inkább hazajövünk, itt akarok meghalni ezzel a jelszóval. Hát nem gondolt, hogy ilyen hamar jön valami, de minden esetre ez volt a... Meg nem akartam a gyerekek nyakán maradni, ugye ez nem tudom. Németország úgy jött, ugye, hogy kaptam egy ajánlatot, és akkor aztán ugye...
9: Mint gyerekorvos.
8: A nagybátyám is kint volt már az 56-ban, kiment Venezuelába, és aztán Németországban jött egy, hogy mindjárt állást kaptam, anélkül, hogy egy szót tudtam volna németül, aztán beirattak a Goethe intézetbe, és onnan 3 hónap után szabadultam egy alapfokú nyelvvizsgával, ami a Magyarországban annyit jelentett, hogy semmit, mert a majort nem lehet beérteni. De azért elboldogultam ott is. És ott voltam 2 évig, azt utána mentem Trierbe a gyerekgyógyászat, gyerekklinikára, mert ugye a német orvosi kamara a szakvizsgát nem ismeri el, csak az, hogy magyar diplomát elismerik, de szakvizsgázióira kellett. És akkor ott aztán 2 évet le kellett még húzni, és akkor lehetett szakvizsgálni németül.
9: Mire büszke? De most, hogyha számot kéne adni erről a 85 évről, akkor mi az, amire azt mondja, hogy ezért megérte?
8: Hát ne, ezt a kérdést nem tettem föl magamnak.
9: Nem ebben az értelemben fontos a kérdés, hanem abban az értelemben fontos, hogy én, amit lehetett, azt megtettem.
8: Igen, egzisztenciálisan Magyarországon is tudtam a családot a lehetőséghez képest eltartani, és ugyanezt sikerült Németországban is. És
9: tehát, hogy megállt a helyet, bárhová ment.
8: Bárhová mentem, igen. Talán a legjobb, a legbüszkébb talán arra vagyok, talán ugye, hogy a szakomtól teljes idegen osztályra kerültem, de a Hutturba, ott Passautól a cseh határ felé, 20 kilométerre, egy kis kórházban volt sebészet, szülészet, belgyógyászat, de gyerekgyógyászat nem volt. És akkor ott álltam, ugye, hogy jött a magyar gyerek, ugye, favágás közben levágta a fél ujját, meg egyebek, ugye, ott helyt kellett állni, és meg kellett varni. És eddig én még nem vartam, csak...
9: Hát majdnem olyan volt, mint a mentőszolgálat.
8: Hát tudom, tulajdonképpen, és még rosszabb volt annyival, hogy nem is értettem, mit mondott. Mert amit bajorul szóltak, az halvány gőzös, csak láttam, hogy hol van a baj. De úgy különben nem. Ez volt a legnehezebb talán. Állandóan ilyen papírcetlik voltak a köpenyem zsebében, amire magyarul írtam föl
9: a kérdéseket, hogy mi van, vagy hogy van.
8: Hogy van, ugye? Aha. Volt ugye a Oberarzt tevékenység, ugye a délnyugat-németországi gyermekrehabilitációs centrumban, a Fekete Erdőben, Forzheimtól egy 40 kilométerre az északi részén az erdőnek. Az is egy szép volt, de nagyon deprimáló volt, ugye, mikor az ember tudta, hogy akinek haránt gerincoszlop halál sérülése van, abban már nem lesz olyan, aki járni tud. És ezt megmondani a szülőnek, az nehéz volt. Mikor a szülő...
9: Jó, de akkor lényegében most arról beszélünk, hogy tetszik beszélni, hogy a tudománynak is vannak korlátai.
8: Hát pontosan.
9: És ugye az a kérdés, hogy az orvos hogyan viseli el ezeket a korlátokat.
8: Igen, és az volt a legnehezebb, hogy a szülőnek megmondani. Mert a szülő, mikor megtörtént a baleset, életveszély elmúlt, a gyereket megmentették, most jön a rehabilitáció, aztán egy év múlva szépen kisétál onnan. És ezt megmondani a szülőnek, hogy ez nem fog kisétálni, ezt ugyanúgy ölbe kell vinni, mint ahogy behozták. És azt megmondani a szülőnek, az nehéz volt. És akkor jött a sok, hogy a szülőknek is egy lelki trauma volt ez, ugye?
9: Tehát lényegében a szülővel is kellett foglalkozni,
8: hát
9: majd, hogy
8: pontosan.
9: Nem.
8: Pontosan. Azért volt ott a három, vagy négy pszichológus is, ugye, mert nem csak én mondtam meg, hanem pszichológus.
9: Az orvos hogyan rendezi le a sokkot, ami ugye annak következtében alakul ki, hogy tehetetlen? Ezzel igen. A problémával szemben tehetetlen vagyok, igen. Nincsenek ehhez közeim.
8: Igen, ezek ugye minden héten voltak ilyen megbeszélések, és ott ugye mindenki elmondta a maga tapasztalatát az illető pácienssel, a gyerekkel, és akkor a pszichológusok vezették a fonalat tulajdonképpen, ugye, hogy hogyan dolgozzuk mi is fel, meg azok is, akik nekünk a munkába segítettek, a gyógytornászok, a beszédjavít logopédusok, az ergoterápia, ugye, aki a finom mozgásokat koordinálta, és akkor fönntartani azt a szándékot, azt az igyekezetet, hogy valamit azért tenni kell, és azért, hogyha már kicsikét láttunk valamit, akkor nekem könnyebb volt, mert én az epilepsziát kezeltem, a poszttraumát is, tehát a balesetek utáni fejsérüléseknél előforduló az epilepsziás rohamokat, ott mondjuk annyi siker volt, hogy na, többet már legalábbis nem görcsöl a gyerek, de mondjuk a mozgásterápia, a beszédterápia, meg ezek, meg a villanmechanika, vagy ergoterápia, ott nehéz volt, és ott kellett fenntartani a bizalmat, a hitet abban, hogy valamit tettünk azért értük.
5: Ismét a stúdióban Debrődi Gáborral beszélgetünk, a Nahát című műsor felvételét idéztük meg Komora Miklós főorvos úr halála kapcsán. Én nekem sok időt, vagy sok percet vett igénybe, hogy végig gondoljam, hogy legyen vége ennek a beszélgetésnek. Volt egy mondata, amikor azt mondta, hogy ő tulajdonképpen azért jött Magyarországra, hogy itt halljon meg. Németországban élt, azért jött haza, hogy Magyarországra, hogy itt halljon meg. És ugye ez egy furcsa egybeesése lett volna ennek a mostani beszélgetésnek, de aztán még hozzátett néhány dolgot a kinti szakmai munkájáról, amit fontosnak tartottam megtartani. Úgyhogy most, Gabi, neked onnan kéne folytatni a gondolatsort, hogy eljött haza meghalni, készült ő erre? Valamilyen módon?
6: Hát a halálára igen, az elmúlt évben, tehát a tavaly évben 2025-ben ő már több alkalommal is kapott olyan súlyos vírusinfekciót, meg olyan keringési problémákkal került be a Helyi Győri Egyetemi Oktató Kórházba, ami sajnos már koncepcionálta azt, hogy sajnos itt vele komoly problémák lesznek. De hát ugye orvos végzettsége révén is ugye több mint 50 éves orvosi praxisából ugye tudott annyit következtetni, tisztán látta az ő lendő sorsát, hát többször úgymond el is köszönt tőlem, hogy tényleg úgy érzi, hogy most már annyira elgyengült a szervezete. Egyébként mindezt teljesen tiszta tudattal élte meg, tehát élete mondhatni utolsó néhány napjáig vagy órájáig teljesen orientált magánál volt, de hát ugye pacemakeres kezelt beteg volt, vérhigítókat szedett, több alkalommal ugye kórházba is került, tisztában volt azzal, hogy ez egy olyan súlyos kardiális helyzet fenyegeti, ami erről nem tud kitérni, de igazából már nem is akart, hiszen 88 évet élt, ő magát már 89 évesnek számította, holott ugye csak február másodikán töltötte be a 88-at, már 89-ben volt. Ő egyébként erőszervezete volt neki, őt azért úgy képzelje el a hallgató, tehát egy nagyon erős fizikumú, széles válló, egy tömött, nagyon erős testalkatú valaki volt, Komara főorvos úr. Ennek köszönhetően talán több ízben, ugye Covid-ot is elkapta, nagyon betegek voltak feleségével, többször mentő vitte őt kórházba, tehát ő nagyon nehéz utakat tett meg is.
5: De mégis a fizikumának köszönhetően mindig valahogy.
6: Annak. Igen, annak. Szinte, hát némi túlzással, de olyan volt, mint a Főnix madár, tehát mindig hamvaiból élettő újjá, és sajnos ez az utolsó tűzezés, amit véglege elvitte őt magával, de mondom, nagyon beteg volt, tehát riadtan hívott föl, amikor az állapot olyan válságosra fordult, hogy de mindezt felkészültem, fogadta, tudta, számolt vele, és talán mondhatjuk azt is, hogy szerencsére nem kellett neki többet szenvednie, nem szorult rá a környezetére, az otthoni ápolásra, kórházi ápolásra. Ő mindig reálisan látta a helyzetét is, tulajdonképpen majdhogy nem hetekre pontosan megjósolt, hogy mi lesz vele, és hát sajnos neki lett igaza, de ő azért gazdag örökséget hagyott ő a háton.
5: Igen, Gabi, azt javasolnám én most, hogy nem akarok, bocsánat, félbeszakítalak, de úgy érzem, hogy nagyon sok minden van még benned, ami ebbe a mostani műsoridőbe hát nagyon szűken férne bele. Tehát én azt mondanám, hogy most Komara Miklós főorvosi emlékét első részben zárjuk le, és aztán folytatjuk egy következő részben, amikor már az örökség kérdésével tudunk foglalkozni bővebben, hogyha ezt elfogadod.
6: Én abszolút elfogadom, még annyival fejeztem volna be az előző mondataimat, hogy tényleg egy olyan nagy generáció egyik utolsó képviselőjét búcsúztattuk el az ő személyében, akik tényleg gyakorlatilag az OMSZ születésétől vállaltak szolgálatot, és hát tényleg azon, de hát közel 90 évesen sajnos az idő azért legyőzi az ember, de tényleg az utolsók egyike volt, akit mint bajtársunkat tisztelhettük, és hát tényleg kívánom neki az örök ismerettséget, az örök emlékének az ápolását, és teszünk is érte, hogy ez így is legyen.
5: Adásunk a társa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
11: Tirányi. A T-Rádió.
12: A T-Rádió műsorát hallották.
13: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Szerint halad az Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. Az EBRD alelnökével találkozott Kármán András. Bankautomatákat robbantó férfit fogtak el Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka, jelentette ki a munka koordinációjával megbízott közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik, sok technikai kérdésről van szó, jegyezte meg, közölve azt is, hogy a napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Emlékeztetett arra, hogy ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András pénzügyminiszter. A tárgyaláson a beruházások újraindítása és a KKV-k finanszírozásának erősítése volt a középpontban. Egyeztetés folyt arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában, valamint hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Budapesten fogták el a terrorelhárítási központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegykiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogató parancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A 3 napos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz Kukutyin játékfalu, Karamella cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonság pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
6: Szia Cintia!
7: Zsolti, téged a Non-Stop Bokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
8: Így van.
7: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
8: Köszönöm kérdését, 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Pongrász telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem, akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 2008-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big, big Brother, tehát a Big Brothernek wow. a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
7: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
8: Ezt bárki meg tudja tanulni.
7: Tényleg?
8: Lányok is, férfiak is. Ugyanúgy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
7: Wow.
8: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
7: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
8: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
7: Mindig van hova fejlődni mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
8: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5. estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet tartunk, 2000 wow. ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
7: De. És Malek Miki volt a mentorod.
8: Így van.
7: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
8: Ma hát mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni, hogy most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda abba a közegbe.
7: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
8: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
7: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
8: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe akkor úgy sikerült, tehát az jó volt akkor.
7: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
8: Nagyon köszönöm.
7: Köszönöm.
4: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
0: Műsorajánló.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
9: Vasárnap léptől.
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
10: Ez a UK Fever Show.
2: szombaton 5-től a Hobby Rádióban. UK
0: Fever Show. Műsorajánlót hallottak.
9: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Uh-huh. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát nem, azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzásra is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rossz csont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órá, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor hazamentem, utána a YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így én jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőtt kor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam. Sokszor az volt, hogy elmész castingra, és 3 kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson 1 veleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon 2 hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Igen. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig, igen, tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az 5. fordulóig jutottatok.
1: 4 élőadás, az 5. így van.
0: 5. igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor. És a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditeremben, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát hogy azon a, igen, megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autogram kérés. Ezt így belül magadban hogyan élted meg? Voltak-e mély pontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy változzon meg az életem. És milyen talentumot kaptam az úrtól, a beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiú banda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából fel a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abbahagytam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Abraham énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy föltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnéztek 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktora énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban áll
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterséges intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zene, zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodon. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem, szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ez itt a média válogatott Sztárkitkok Kassai Zsolttal, ahol a legizgalmasabb részhez érkeztünk, a titokhoz. Kérlek, árulj el nekünk, a nézőknek, egy hallgatóknak egy nagyon mély titkot, amit még soha senkinek nem mondtál el.
1: Az a nagy titok, hogy mindent egyedül szeretnék megoldani, és hogy különleges képességeimet bevetni abba, hogy én mindent sem fotózok, videózok, zenét írok, és hogy ezt összevegyíteni szeretném, hogyha ezt a különlegességet meg tudnám mutatni, hogy én sokszínű vagyok, és ez egy nagy titok, hogy bennem sok minden rejlik, és hogy ezt még nem tudják, és mivel nincs az a visszajelzés, hogy még nem ismertek el eléggé, szeretném, hogy minden téren elismert legyek.
0: És mennyire nehéz összehangolni ezt a sok-sok-sok területet, hogy mindenhol egy olyan teljesítményt tudjál hozni, ami elismerése méltó és egy kimagasló teljesítmény, mert ahogy hallom, azért nagyon sok területen állsz helyt, és nagyon sok kompetenciád van. Hogy tudod mindegyikbe oda tenni magadat? Mi a titkod ebben?
1: Igazából az az igazi hozzáállás, hogy szeretek simulékony lenni és alkalmazkodó, és föl tudom venni egyből a fonalat, és jó csapatjátékos vagyok, és a Nyári Károly zongorista művésszel is együtt dolgozok, én vagyok neki az egyik ródja, ami azt jelenti, ilyen technikusa vagyok, és együtt járjuk az országot, és ebbe ő nekem nagyon nagy segítségre van, hogy tudjak érvényesülni, és ez az egyik munkám. Egyéni vállalkozó vagyok, és akkor számlaképes, és így szoktam neki is dolgozni, és így nagyon sok mindent csinálok, és nekem ez az erősségem, hogy tehát az ő ismerettsége által nagyon sok helyre eljutottam, és van közös képem Jákob Zolival, és ezek mind olyan inspirációt adnak nekem, hogy látom az embereket, hogy milyen pozitívak, hogy mennyire segítőkészek. Hajas Lacinak a születésnapi bulián voltunk, és ott is, hogy megismerek tök jó embereket, és hogy visszacsatolás van az, hogy milyen jók voltatok, és ez így, hogy jól csináltam a hangosítást. És ez így, ezek így tök jó motivációk.
0: Meggondolom, az is motiváló ezekben a helyzetekben és ezekben a tapasztalatokban, hogyha így megismersz előtte járó embereket elismerésben, hogy azért nekik sem egy teljesen selyemúttal borított út volt, ami oda vezetett, hanem belelátni gondolom, hogy nekik is voltak nehézségek, akadályok, és hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak. Mi volt, amit a legjobban, akár mondjuk az elmúlt időszakban, kitől tudtál a legtöbbet tanulni, akár szakmailag?
1: Úgy van, hogy az internettől, tehát a YouTube-on, hogyha valamit nem tud az ember, vissza tudom nézni, meg a mesterséges intelligenciát is lehet kérdezni, de inkább én önfejlesztő vagyok, és tehát, hogy próbálom másoktól így összeszedni a dolgokat. Tehát az az igazi, mikor kikísérletezed a dolgokat, és úgy fejlődsz, hogy valamire nagyon ráállsz, és kigyakorlod.
0: Önfejlesztés a szakterületem, úgyhogy itt teljes mértékben egyetértek veled, ami pedig egy soha véget nem érő út. Így van-e példaképed?
1: Sok mindenben van. Példaképem, gitározom is, és van vagy három hangszerem. Nagy gitáros Joe Satriani, Ingrid Malmsteen. Tehát elég sok zenei példaképem, zenéíró, amerikai Ryan Leslie, de tartom a kapcsolatot Takács Nikolásszal, ő is egy nagy példakép, mert ő most Amerikában van, és ő ott most zenél. A Carnegie Hallban most zenélte a Swing a Django-val, teltházas koncertet adtak, wow. És tehát, hogy ő, tehát magyar létére sikerült ezt elérni, hogy Amerikában van, akkor azt mondom, hogy nincs lehetetlen.
0: Így van. Van-e álmod vagy tervben, hogy külföldön is megmérettesd magadat?
1: A Non-Stop Okállal kimentünk Grazba egy nemzetközi a kapella versenyre, ott nagyon pozitív volt a visszajelzés, hogyha újból lesz zenekarom Kovács Viktóriával, akkor esetleg egy külföldi meghívás lenne, akkor nagyon szívesen mennénk. Tehát, hogy az internet mindenhova eljut.
0: Szuper. Na, zárásként egyetlen egy mondat. Mit üzennél azoknak a nézőknek, hallgatóknak, akik még az útjuk elején járnak, hogy ne adják fel az álmaikat?
1: Szerintem annyi, hogy bízzanak magukba, és aknázzák ki a saját lehetőségeiket és a saját tehetségüket, és hogy merjenek cselekedni, és tegyék azt, amit a szívük diktál.
0: Köszönöm. Köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, és következő adásban folytatjuk újabb sztárokkal és sztártiktokkal.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órá.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: A környezetvédelem szinte napi probléma. A Turkevén működő NIMFEA Környezetvédelmi Egyesület elnökével, Sallai R. Benedekkel beszélgettem aktuális természet- és környezetvédelmi problémákról, valamint egyesületükről.
1: 1989-ben alakult a Szarvasi, akkor még Debreceni Agrártudományi Egyetemnek a mezőgazdasági és vízgazdálkodási karán, ami ma a Tessék Sámor főiskola, és hát a főiskolás csoport hozta életre azzal a céllal, hogy az alföldnek, kiemelten a hortobágynak és a körös mentének a természeti értékeinek védelmével foglalkozzon. Az lett a probléma, hogy amikor végzett ez a csoport, akkor szétszélettek szerte az országban, és jó darabig nem volt kellő tevékenysége az egyesületnek, és a 90-es évek közepén kezdődött egy újabb lendülettel az, hogy néhányak, akik újra érkeztek az egyesületbe, köztük én is, elkezdtünk tevékenykedni, pályázatot írni az akkor kialakult új pályázati rendszerekben. Ennek a folyamatmája lett az a szervezet, amit most Turkevény székhelyel dolgozik, 10 főállású alkalmazottal, saját székházzal és oktatóközponttal.
2: Mi a feladata egy természetvédőnek? Egyáltalán a természetvédelme az nem állami vagy önkormányzati feladat?
1: De valóban állami és önkormányzati feladat, de mint a legtöbb civil szervezet, vagy amik kiemelten közhasznú tevékenységet lát el, mi is állami feladatot látunk el, de hát ez a szociális szektorban és a egészségügyi szektorban épp úgy igaz, mint a természetvédelemben. Viszont a kérdés az azért érdekes, hogy mivel foglalkozik egy természetvédelmi egyesület, mert mikor létrejön egy ilyen, akkor viszonylag szűkek a célok, és tényleg meg lehet mondani ezt, hogy fajok védelmével, élőhelyek megőrzésével, kutatással, vagy környezeti neveléssel. Csak mi is így kezdtük, hogy csak természetterületek megóvása, fajok megóvása volt a célkitűzés. Közben, ahogy teltek múltak az évek, embernek, ahogy a látókörre szélesedik, ahogy a tevékenysége kapcsán tapasztalatokat szerez, úgy jön rá, hogy csak ágazatilag elkülönülve, hogy önállóan nem lehet megóvni természetet. És akkor így jött az, hogy bővült egyre inkább az egyesület tevékenysége, és hát ma már egy ilyen vidékfejlesztő, szociális szektorban is tevékenykedő, demokráciafejlesztéssel is foglalkozó egyesületként működik. Van 5 nagy célprogramja most jelenleg az egyesületnek. Az első ezek közül a biodiverzitás védelmi célprogram, ami gyakorlatilag a Kárpát-medencének a biológiai sokféleségének a megőrzésével foglalkozik. Van emellett egy környezetvédelmi célprogram az, ami már a környezeti elemeknek, a víznek, a levegőnek, a talajnak a védelmével foglalkozik, jó néhány más dologgal, tehát hulladékgazdálkodási, energetikai kérdésekkel együtt. Van a demokrácia fejlesztési célprogram, ami leginkább a társadalmi véleményezéssel, a civil szervezetek szerepvállalásával, civil érdekérvényesítéssel foglalkozik, ami hát szinte nélkülözhetetlen ehhez a munkához. Van szemléletformálási célprogram, ami a környezeti nevelési törekvéseket, ismeretterjesztési feladatokat lát el, itt adunk ki kiadványokat, ifjúsági táborokat szervezünk. És végül van egy fenntartható fejlődési célprogram, amely a emberi társadalomnak, a természetre, környezetre gyakorolt hatásaival, annak a társadalmi vonatkozásaival foglalkozik, tehát gazdálkodási tevékenységekkel, és hát itt nagyon-nagyon sok vidékfejlesztési elemmel. Na most ebből, amire tetszett kérdezni konkrétan, az a biodiverzitási nemzeti program, ami azért mondom, hogy nem olyan egyszerű, hogy most odállunk egy sasfészekhez és azt védjük vagy őrizzük, mert valóban van ilyen eleme, hogy megvédeni egy egyedet, vagy egy fajnak a érdekében számos lépést tenni, de van olyan eleme is, például most

0: Ennek Magyarországon soha nem látott mértékű autópálya építés zajlik. Az autópálya fejlesztések azok olyan elképesztő, hihetetlen nyomást okoznak nagyon-nagyon sok természeti területen, hogy gyakorlatilag ezeknek a folyamatos figyelése, tervezésekbe való beleszólás az épp úgy része a természetvédelmi feladatoknak, mint az, hogy kirakunk egy madárhadut. Nincs jó társadalmi válasz arra, hogy kell-e autópálya. Mert a jelenlegi helyzetben az a felállás, hogy az autópályáknak a nagy részét, tehát egy napi lemérés alapján, ez bizonyíthatóan, a gazdaság használja. A gazdaság fejlődéséhez szükséges az autópálya, hogy könnyű legyen a szállítás, könnyen lehessen a munkavállalókat utaztatni, de ennek az egésznek az a oka, hogy rossz a országnak a gazdasági tendenciája. Keményen centralizált az ország, mondjuk a Győr-Budapest centralizációval, vagy egy nagyváros környékén, mely jól megfigyelhető, ez a legtipikusabb. A vidéki megélhetés egyre inkább veszélyben van. Ezért vidékre igyekeznek települni azok a gyárak, akik mondjuk ott kapnak adókedvezményt, ott kapnak helypörzés adó felmentést, olyan kedvezményeket, amelyeket most már a nagyvárosokban mondjuk nem kapnak meg. Nekik kell szállítani. Fontos annak az utazás, aki mondjuk ide akar elmenni dolgozni. De annak miért kell elmenni ide dolgozni? Azért, mert nincs helyben munkahelye. Épp a centralizáció miatt nincs. Ok-okozati összefüggésben én azt mondanám, hogy Magyarországon nem lenne indokolt ilyen nagy mértékű autópályafejlesztés, hanem sokkal észszerűbb vidékfejlesztéssel kiváltható lenne.
1: A gyakorlatban hogyan lehet megmenteni ezt a populációt, ami veszélyeztetve van ezek az autópályaépítések által?
0: Nagyon sok megoldást kínálkozik erre. A legnagyobb gondja az a autópályáknak, hogy gyakorlatilag olyan biogeográfiai határt képeznek élőhelyek között, amelyek nagyon sok faj számára átjárhatatlanságot jelentenek. Mert egy madár az átrepüli, de mondjuk a gerinctelenek vagy növényfajok, azok soha nem fogják tudni átjutni szaporodásban egyik helyről a másikra. Na most minden faj alapvető evolúciós igénye az elterjedés. Az elterjedéshez, fajfennmaradáshoz olyan ökológiai folyosókra van szükség, amely az adott fajnak a ökológiai igényeit támasztva olyan élőhelyet nyújt, ahol tud terjeszkedni. Jelenleg Magyarországon a rossz fájhasználat miatt nagyon-nagyon kedvez a ökológiai folyosó azoknak az invázív fajoknak, amelyeknek nem kéne, hogy terjedjenek, ilyen például a parlagfű. Mert nem jól művelik a földet, nem jól használják a tájat, és nem zárt gyepek vannak, ahova soha be nem férne egyébként parlagfű. Ezért azt tud terjedni mindenfele a különböző parlagon hagyott területeken, hiszen a nevéből adódik, hogy az itt terjed. Na most, hogyha egy autópályát keresztül húzunk egy gyepen, az két kisebb élőhelyet hoz létre, azt jelenti, hogy szegmentálja az élőhelyet valamilyen szinten a szaknyelven, és két kisebb populációban jelennek meg a növényfajok is, és az állatfajok is. És minél kisebb egy populáció, annál kisebb a genetikai diverzitása, az azt jelenti, hogy annál nagyobb a kipusztulásának a veszélye.
1: Hogyan lehetne írtani ezt a parlagfűt, vagy kell-e írtani?
0: Humán egészségügyi szempontból, ha már belemegyünk a parlagfű kérdésbe, akkor azt mondom, hogy jogos a veszély, valóban a allergén növények közül az egyik legkritikusabb növény, ugyanakkor a maga az írtás én véleményem szerint nem jelent megoldást. A parlagfű az egy pionír növény, az azt jelenti, hogy a legdegradáltabb területen is megjelenik, tehát hogy van egy bolygatlan terület, ahol mondjuk volt egy ház is lebontották, vagy volt egy gyep és felásták, vagy volt egy számtó, amit utána úgy hagytak, azokon legkönnyebben tud megtelepedni, mert a talaj kémiai adottságaihoz legkönnyebben alkalmazkodik. Ebből adódik az, hogy nagyon könnyen terjed azokon a területeken, ahol ilyen bolygatott területek vannak, és a számára megfelelő élőhelyeket megtalálja. Hiába húzgáljuk innen a parlagfüvet, és zsákszámra szállítjuk el akárhová, hogyha az élőhelye megmarad, miután egy rendkívül invázív növényről van szó, tehát nagyon hajlamos a biológiai invázióra, ezért az újra és újra ugyanaz meg fog jelenni, és egy végeláthatatlan szélmalomhalatot vívunk. Tehát a jó megoldás az a megfelelő tájhasználat.
1: Az önök tervezete mit tud tenni ezek érdekében?
0: Azt mondhatjuk, hogy évek zárásakor megállapíthatjuk azt, hogy mindig tettünk két lépést előre és egyet hátra. És az egy hátra az nagyon sok keserűséget okoz, de mi lenne, ha ezt a kettő előre nem tennénk meg. Ide-oda rohangálva foglalkozunk télig sasas etetéstől kezdve a túzokok felügyeletén keresztül a ifjúsági ilyen madárodó kihelyezésekig, hiszen most nem sokkal kezdődik a költési időszak, és most mennek a adó kihelyezéseken keresztül, éppen az autópálya véleményezésekig és társadalmi egyeztetésekig, nem beszélve a környezetvédelmi jogszabályoknak a gyengüléséről, a természetvédelmi hatósági feladatok átalakításáról. Tehát nagyon sok olyan szakmapolitikai és szakmai feladattal küzdünk nap mint nap, amelyeknek nagyon-nagyon hosszú távon láthatjuk csak sajnos az eredményét.
1: Önkéntesek részt vesznek-e az egyesület munkájában?
0: Szerencsére most már egyre inkább újra, hiszen mikor alakult az egyesület, akkor csak önkéntesek működtették. A 90-es évek közepén még nagyon-nagyon jellemző volt a nagyszámú önkéntes, és néha akár a 100 fős önkéntes mozgatása is, majd ahogy professzionálódott, ha úgy tetszik az egyesület, egyre inkább a főállásokra nevezett munkák jó része. Ilyen szempontból sajnos a valós civilség háttérbe szorult egy kicsit a intézményesülő szervezetnek a életében. De most gyakorlatilag a 2000-es év után, 2001-ben, 2002-ben már láttuk azt, hogy ez egy nagyon rossz folyamat, hiszen csak egy cég leszünk így, hogyha így látjuk el a feladatokat, és a valós civilséget veszítjük el. Ez egy gyakorlatilag egy új kampánnyal, és most már külön egy félállású tagsági koordinátorral kezdtük el az önkéntes szervezést, és hát most újra szerencsére tudunk eredményeket felmutatni, mert most már sokkal hatékonyabban és még jobban kihasználva az embereket, mint bármikor is, mivel az végzettségüknek és érdeklődésnek megfelelően tudjuk használni őket. És hát itt tényleg azt mondom, hogy onnantól kezdve, hogy angol pályázatokhoz a fordításon keresztül a különböző építésekig, fizikai munkákig mindenre van megfelelő ember, aki szívesen jön, és örömmel részt vett benne, ez szerintem egy nagyon kedvező tendencia, de mindenképpen fejlesztendő még így is.
1: Aki érdeklődik az egyesületük iránt, az hol tudja ezt megtenni?
0: Egy viszonylag látogatott, egészen ilyen magazinszerűen működő honlapja van az egyesületnek, ez a www.nimfea, tehát az egyesület neve a Nikol Imre Miklós Ferenc Endre Aladár.hu honlapon tud bennünket elérni, és ott minden elérhetőségünk, nagyon sok e-mail cím, telefonszámok, postacímek megtalálható. Hogyha már egy szóba került az egyesületnek a neve is, a honlapjának a címe, hogy maga az egyesület, ez a Tündérrózsákról kapta a nevét, és hát innen a Nimfea elnevezés, és hát a honlapra látogatva meg is lehet látni ezt az alapulatban, hogy leginkább ezek a régi mocsári vizes élőhelyeknek ez való érzelmi kötődés, ami adta annak idején a névválasztást.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
5: Átalakítja az új kormány a magyar rendészeti rendszert, kezdeményezik a hatósági benzinár kivezetését. Magyar Péterhez fordultak a közlekedési dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelentős átalakítás előtt áll a magyar rendészeti rendszer, miután a kormány döntése értelmében jelenlegi formájában megszűnik a terrorelhárítási központ, és a jövőben az országos rendőrfőkapitányságon belül változatlan néven folytatja tevékenységét. A bejelentést Szondi Vanda kormány szóvívő tette a kabinet előző napi ülését követő csütörtöki tájékoztatón. A reform részeként a készenléti rendőrségből kiválik a Nemzeti Nyomozóiroda, miközben a három érintett szervezet a jövőben főigazgatói vezetés és alatt működik tovább. A tervek szerint az átalakítási folyamat szeptemberre zárulhat le. A feladatkörök újraelosztása is része a reformnak. Ennek értelmében a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, míg a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, valamint a bűn és terror felderítési tevékenységet. A készenléti rendőrség feladata lesz az objektumvédelem, a tűzszerészeti tevékenység, tovább a rendezvények biztosítása. A kormány kezdeményezi a hatósági üzemanyagár kivezetését, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A lépést a forint erősödése és a csökkenő olajárak tették lehetővé, aminek köszönhetően a hazai kutak többségénél már a korábban rögzített árszint alatt lehet tankolni. Kapitány István a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy a magyar fizetőeszköz rég nem látott mértékben erősödött, így a kedvező körülmények hatására megkezdődhet a hatósági árrendszer megszüntetése. A miniszter szerint a kabinet hamarosan benyújtja az ehhez szükséges jogszabálymódosítást az országgyűlésnek. A tárcavezető kiemelte, hogy a héten további árcsökkenésre lehet számítani a töltőállomásokon, ráadásul a jövedéki adó mérséklése, valamint a MOL csökkentett árrése a jövőben is érvényben marad. A közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. A szakszervezet szakmai munkacsoport felállítását, a sztrájk jogfelülvizsgálatát és a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követeli. A szakszervezeti szövetség csütörtökön kiadott hivatalos sajtóközleménye szerint a közlekedésben dolgozók megbecsülése, a munkavállalói jogok megerősítése, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek javítása már régen túlmutat az ágazati érdekeken. Ez nemzetgazdasági kérdés. A szakpolitikai követeléseken túl szigorúbb büntetést kérnek a sofőröket érő támadások miatt. Előreláthatóan pénteken írják alá a felek az amerikai-iráni megállapodást, a még nem hitelesített dokumentum 14 pontban foglalja össze a béke feltételeit, és elemzők szerint a megállapodás voltaképpen amerikai vereséget jelent. Rögzíti, hogy az USA és Irán tiszteletben tartja egymás területi egységét, és nem avatkoznak be egymás belügyeibe. Amerika feloldja a blokkádot és kivonja katonáit a térségből, valamint Irán megnyitja a hormuzi szorost. Amerika mellett régiós partnereivel létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére, Irán pedig megígéri, hogy nem fog soha atomfegyvert fejleszteni. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő homolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.

Hát akkor induljon a hét mondjuk azzal, hogy a Fiat 500 hibriddel gurulunk egy keveset, én pedig majd megpróbálok így, hát időnként értelmeset is mondani. Ne aggódjatok, lesz ez még jobb is. Na halljuk, mit is mondok a Fiat 500 hibridről. Hát akkor eljött az ideje, ugye, hogy induljunk el ez a kis Fiat 500 hibriddel. Gyújtást adunk rá, és ugye nyomod a kuplungot, akkor nyilván azonnal be is fog köszönni az autó, és szépen akár indulásra is kész. Ugye sebességváltónk, ahogy említettem már, manuális sebességváltó, egyébként úgy nézik, hogy amikor meghúzod a közepén, van ilyen kis gyűrű, ami egyébként króm színű, azt ha meghúzod fölfelé, kitolod olyan helyre, mint hogyha a hatodikba raknád be, tehát jobbra és le, akkor lesz rükvercünk, nincsen tolató kameránk, viszont radarunk az van, és hát természetesen ugye, hogyha meghúzod magad felé és előre, akkor pedig leszünk egyesben. Most például ott vagyunk, az irányjelzőnek szép hangja van, egyébként jó pofa, elektromos kéziféket vagy te engeded ki, mint én például most, vagy pedig, hogy herrolteted, akkor előbb-utóbb kiengedi, de szerintem sokkal jobb, hogyha te kiengeded, mert akkor nem kezd el hisztizni. Lehet hallani, hogy jár a belség és a motorunk, ezt mutatja is egyébként a fordulatszámot, mutatja azt, hogy éppen mennyivel mész, ez ugye digitálisan írja ki, és a manuális sebességváltó egyébként nagyon szépen, nagyon finoman, nagyon pontosan működik, szépen beugrik a helyére, és érdekes, hogy ahogy megszokhattuk, hogy elindulsz egy autóval, akkor általában ilyen 10 és 20 között valahol bekapcsolja ugye a központi zárat. Itt nem fogod észrevenni, csak úgy annyit veszel észre, hogy a közepén, ahogy említettem, a két középső klíma beömlő között, ott van ugye a zárunknak a gombja, és az szépen elkezd pirosan világítani, ettől fogod tudni, hogy bezárta az autó, hogy az szépen felvillan, és akkor pirosan világít innentől. Tehát ez egy kicsit fura, kicsit érdekes, de egyébként jó pofa lesz. Az előbb hallhatottok kettődre még kis csilingelés, csengetést, vagy ilyesmit. Na mi volt az? Hát természetesen az volt az, hogy felismerte a 30-as táblát, amit már azóta feloldott a kis földút, de ez az autó sem ismeri fel. A műszerfalon egyébként előtted kiírja, hogy mutat ilyen kis körben egy nyilat, vagy fölfelé, vagy lefelé. Tehát ha te elfelejtenél váltani, mert úgy gondoltad, hogy minek is annyit váltogatnod, akkor, illetve attól eltekintve, ő még azért majd figyelmeztet téged, hogy most váltsál fölfelé, vagy váltsál lefelé, semmi hang, semmi ilyesmi, ott szépen a műszerfalon szolidan megjelenik a nyíl, vagy föl, vagy lefelé, egyébként jó.

Említettem, hogy oldaltartása combban nem egészen erős az autónak, derékban viszont tök jó. Az ülése egyébként nem mellesleg egy kicsit keményebb, mint egy amit egy ilyen kis autótól gondolnál. A futóműve szintén egy picit talán keményebb, nem kényelmetlen, de tehát nem azt mondom, hogy kényelmetlen, csak egy kicsit az ülés, mind az ülőlap, mind a hátlapja egy kicsit keményebb a mostanában megszokott rendekhez képest. Viszont nagyon ügyennyire vidám, nagyon ez a sárga, ez a szürke, ez a világos szürke, ez nagyon tényleg zseniálisan vidámá tesz egy kis autót, jó hangulat van. Nagyon pici autóról beszélgetünk, tehát amikor jön mögötted valaki, akkor úgy érzed, mint hogy tényleg szó szerint a fenekedben lenne, de nem kell félni. Ugye ez annak köszönhető, ez az érzés, hogy a hátsó szélvédővel egy vonalban már szinte végé is van magának az autónak. És akkor most szépen ki fogunk kanyarodni, előbb-utóbb csak rohadt nagy a forgalom. Erre a borzalmas útra, tudjátok, amin szoktam tesztelgetni az autókat, amin ki szoktam próbálgatni, ez most mindjárt meg is történik, amit elhalad itt előttünk egy autó. Elhalad, szépen kigyorsulunk, közben váltjuk a sebességet, hiszen itt nem ő vált helyettet, hanem te váltasz. Ha nem váltasz időben, akkor lehet hallani, szépen felpörgeti a motort. Említettem, hogy picit keményebb a futómű, viszont ezen a borzasztó hepehupás úton ezen nem ügy fel, nem hisztizik. Most amiért hisztizik, az mi volt? Hát az, hogy hirtelen 52-vel mentem a tempomat, gombunkat szépen beállított, megnyomod a gombot, hogy oké, innentől kezdve legyen tempomatunk, és megpöckölöd a kis gombot, és akkor már is mutatja, hogy éppen mennyivel mész, vagy mennyivel mentél, természetesen tudom pöckölgetni fölfelé, lefelé. Viszont, ami nagyon fontos, hogy itt nincsen adaptív tempomatunk, tehát hogy nem fogja lekövetni, hogyha az előtted levő gyorsul. Hát 51-re, 52-re, pontosabban 52-re állított a tempomatot, lakott előttem belül, akkor bizony jön a kis harangozás, mert nem szereti, ha te ugye gyorsabban mész feleslegesen, mint a megengedett. Ugye 50-52, hát ugye az órák is csalnak, tehát itt nem mindegy is. Legyen 52, az még talán belefér, de többen nem megyek. A műszerfal egyébként, ahogy említettem, egy nagyon jó pofa, nagyon jó világít, természetesen be tudod állítani a világítását, hogy milyen intenzíven legyen, ez mennyire legyen erős, illetve amiről még nem beszéltem, az az, hogy itt ez a bizonyos, hogy milyen magasra világítson a lámpa, ez a kormány oszlop és a vezető oldali ajtó között a műanyag betétek alatt vannak ilyen különböző kis gombok, az egyikkel fölfelé tudod állítani, a másikkal lefelé tudod állítani, illetve ott fogod tudni beállítani a műszerfalnak és a fény erejét. Szerintem ez is jó pofa, hiszen ezt nem kell minden nap tekergetned, nem kell minden nap állítanod, azért van szépen oda eldugva, ide lentebbre. Nem egy olyan gombsor, nem egy olyan funkció, amit minden nap kell neked használnod továbbra, és azért hisztizik, mert most átjöttem egy másik településre, és 52-vel gurulok ugye lakott területen belül, ő bizony hisztizni fog, hogy léci, figyelj a sebességtartományra. De egyébként az nem rossz. Futóműve, ahogy említettem, teljesen jól viselkedik, és ahogy halljátok, nem hangos az autó, tehát sem a motor hangja nem hangos, sem a maga a futóműnek a munkája, hogy itt a hepéken, hupákon, kátyukon, meg mindenen is itt szépen lavírozunk át, szóval így összességében jó pofa.

kicsi autó, nagyon kicsi autó, szerintem nem véletlen, hogy ezt azt mondják erre az autóra, hogy ez egy tipikus csajos autó. Én nem azt mondanám, hogy csajos autó, hiszen így régebb óta fiatalként ősz körszakállal azért nem tartom magam annyira csajosnak, legalábbis úgy érzem, hogy nem vagyok annyira csajos, de szerintem ez az autó ezzel a színnel akár még nekem is jól áll. Azt gondolom egyébként erről az autóról, hogy nem véletlen az, hogy tényleg fiatalok használják, vagy pedig ha idősebbek használják, akkor nem véletlen, hogy jó módú és idősebb hölgyek is beleülnek a Fiat 500-asba, és hamarosan, illetve nem hamarosan, hanem mostantól akár már a kis hibrid változatba is. Fogyasztása az előbb, nem tudom, hogy nézte az, aki a videót nézte, tehát ilyen 6 litert ír ki, talán egy picit lehetne kevesebb a fogyasztása, de ez egyébként ez a fogyasztás, ez csalóka lesz, hiszen hosszú távú, tehát előttem is használták az autót, ráadásul ugye ez mindig az van, hogy én megpróbálok jól fogyasztatni az autókkal, így szépen fogalmazom, ha fogyasztatni az autókkal, de ugye azért azt meg kell tanulni, vagy be kell vallani pontosabban, hogy azért amikor eljön hozzám egy autói tesztre, azért az elején, meg így az első jó pár kilométeren ott azért az ember még így gyakorolgatja, meg próbálgatja, megszokja, hogy hol fog a kuplunk, hogy hol gyorsul, hogy gyorsul, meg ilyesmi, és ezek azért ugye nyilván nem tesznek jót a fogyasztásnak. Ráadásul, amikor először elhoztam az autót, akkor az első pár 100 méteren még azt is meg kellett szoknom, mert meg kellett tanulnom ismételten, hogy hát figyeljél már srác, mert ez az autó, ez manuális sebességváltóval van szerelve, annak ellenére is, hogy hibrid. Na, szerintem röviden ennyi a Fiat 500-asról.

0: A második felvonásban pedig legyen az, hogy mondjuk a Kia K4-be beleülünk, és megnézzük, hogy belül hogy néz ki, elmesélem nektek, milyen érdekességek vannak, milyen szokatlan esetleg megoldások, vagy valami ilyesmi. Na jó, nem akogjak, vágjunk bele.
1: A K4-esbe előre beülve azt fogjuk tapasztalni, hogy a kormányunk az már egy ilyen korábban bemutatott, tesztelt, kipróbált Kiához hasonlóan, ugye ilyen kettő darab vízszintes küllőből áll, és itt is ugye a bal oldalon ott lesz ez a bizonyos módválasztó gombunk, valamint természetesen figyeli a szemedet az a kis kiemelkedés a kormány oszlop tetején. Itt is a jobb oldalon van elhelyezve a Kia felirat, a jobb oldali vízszintes küllőn, a vastagabbik vízszintes küllőn, a felsőn ott ugye a módválasztó van, mármint hogy milyen zenét, milyen rádiót, milyen média lejátszót, vagy a telefont tudod kezelni, hangerő, felvétel, levétel, illetve a kedvenc gombok, még a bal oldalon ott természetesen a tempomat, az adaptív tempomat, a sávtartó automatika, hogy milyen messzere kövessed, vagy akár ugye a sebességhatároló, illetve a menübe tudsz belemenni, a drive választónkkal pedig ki tudod választani, normál, sport, eco, normál, sport, eco, ezeket a módokat fogod tudni kiválasztani, hogy eco, normális, sport, ugye a módválasztó gombot szépen nyomogatva. Kormányfűtésünk zseniálisan működik, ugye bekapcsoltam, és itt is az ajtóra van elhelyezve a kormány, illetve az ülésfűtés gombocskák is a kilincsünk fölé vannak elhelyezve, ez egy érdekesség, ezt ugye nem szoktuk meg sok autónál, valamint a kormány és az ajtó között van az a kis gombocskánk, vagy tekerünk, amivel ugye beállított, hogy milyen magasra világítson a lámpa. Itt van az elektromos kézifék, valamint a kipörgés gátlónak a kikapcsolója. Az ajtón természetesen rajta van a külső visszapillantó tükörnek az állítási lehetőség, egyébként teljesen jól látsz a külső visszapillantóból mindent, valamint ugye az ajtónak a kibe zárásai, valamint ugye a négy ablaknak a le- vagy feltekerése, illetve letiltod az összes gombot, csak te fogod tudni kezelni. Az ajtóba elfér egy fél literes üdítő, illetve mögötte még egy-két apróság, hát nálam ezúttal a szemét van. Na de vissza középre, illetve vissza elénk magunk elé, nincsen head-up displayünk, van viszont egy digitális első műszerfalunk, ugye a kormányon átlátva szépen ott fogod látni, hogy mennyi fordulat, hogy mennyivel mész, hogy ez kiírja egyébként a fordulatot is, meg a kilométert is. Egyrészt digitálisan, és másrészt pedig ugye ezúttal kör alakúra állítottam, két kör műszerfal van. És egy üvegfelület mögött van, ezúttal is a külön az előttünk levő műszerfal, tehát a vezető előtti műszerfal, valamint a középső érintőképernyős kijelző, illetve ugye a középső érintőképernyős kijelző és a műszerfal között itt is a klíma az külön kis kezelőszerve lett kirajzolva, de ez egy üvegfelület mögött van. És egyébként teljesen jó magasságban van ez a kis vízszintesen tagolt, illetve vízszintesen szépen elhúzott kijelző. Ez szerintem jó pofa.

középső érintőképernyős kijelző alatt van egy gombunk, amivel ki be tudjuk kapcsolni magát a médiát. Aztán van ugye ilyen tekerő gombunk, amit nem oldalra, jobbra-balra tekersz, hanem ilyen kis, nem is tudom, hogy mire hasonlít ez. Nem, mint az egér, nem, még arra sem. Mindegy, szóval így vízszintesen van, és akkor úgy fogod tekergetni lefelé vagy fölfelé a hangerőt. Van home gombunk, ez fizikai gomb, van egy mapa gombunk, ez is fizikai gomb, van egy search, azaz keresés gombunk, ez is fizikai gombunk, van egy média gombunk, egy kedvencek, illetve egy setup gombunk. Alatta van a klímabeömlő, a két középső klímabeömlő között van az elakadás jelző, és érdekesség, hogy csak a háromszöget nyomod meg, nem az egész, nem ez ilyen nagy gombot, hanem csak magát a háromszöget nyomod meg, és amikor nem nyomtad meg, akkor világít, tehát folyamatosan világít, hogy megtalált könnyen. Ez alatt van még négy gombunk, egyrészt a vezető oldala, hogy mennyit fújjon, mármint hogy hány fokos hőmérsékletet fújjon, aztán, hogy mennyire fújja, most pont kikapcsoltam, hogy ne zúgjon, aztán van a módválasztónk, hogy hova fújja, valamint az anyós üléste, hogy mekkorát, mármint hogy hány fokot fújjon, én azért ezt vissza fogom most kapcsolni, és az anyós ülésnél is leveszük egyet, úgy is van. Ez alatt van van az a tálcánk, amire ugye rárakod a telefont, akkor fogod tölteni. A tálca fölött természetesen ott vannak az USB-C-s lehetőségek, és azért mondom így, hogy C-s lehetőségek, mert van kettő. A vezető oldalhoz közelebbi az ugye természetesen ki tudod választani, hogy most csak töltsed, vagy média lejátszóként üzemeljen. Ha média lejátszót akarsz csinálni, mármint hogy a média dolgokat megosztani az autóval, akkor narancsárgára fog világítani a gomb, illetve maga az a kis rész is, ahova be csatlakoztatod az USB-C-t. Ha pedig csak töltés, akkor mindez fehérre fog változni maga az USB-C-s csatlakozásnak a LED világítása, illetve természetesen az anyós üléshez közelebb is van egy USB-C-s töltési lehetőség, valamint a már kiától megszokott kis nyomható ajtónál, ott pedig ott van a 12 voltos szivargyújtós töltési lehetőség. A tálca mögött van a sebességválasztó gombunk, mármint hogy a sebváltó gombunk, ugye van P, van R, van N, van D, és a D-nél ott pedig van egy ilyen D-D+, tehát hogy be tud rakni az egész sebességváltót, azt elhúzod magadhoz, tehát vezetősz közelebb, és akkor épp szépen tudod pöckölgetni a sebességet, és akkor te mondod meg neki, hogy hányos sebességi fokozatban legyen, de most visszarakom P-be.

sebességváltó mellett elő van a start-stop gombunk, a sebességváltó mellett hátrébb van az autóhold, illetve az automatikus start-stop, hogy bekapcsold-e vagy kikapcsold. Ez mögött van a kettő darab pohártartónk, ezúttal is itt szépen el tudod rejteni magát a pohártartónak a belső íveit, ezek egymás mögött vannak a pohártartók, és természetesen egy gomnyomással kinyílik, egy másik gomnyomással a másik is kinyílik. Az első lésünk ugyanúgy, mint a hátsó ilyen újrahasznosított bőrből van, vagy ilyen vegán bőr, vagy nem is tudom, minek hívjam. Oldaltartása comba nem annyira erős, de van, viszont oldaltartása a derékban ott zseniális, már ilyen kardiális hatása van az egésznek, jó a fejtámlánk, oké. És amit elfelejtettem mondani, az az, hogy a két középső klíma alatt elindul egy króm csíkunk, és az egészen végigfut az ajtóig, az önösülés oldali ajtóig, az ottani klíma pömblő alá. Kesztyűtartónk óriási, ennek jó, ez szép, egyébként tényleg jó hangulatú maga az autó, és van egy tetőablakunk, amit én most ki fogok nyitni. Egyszer megnyomtam a gombot, nyílik a függöny, ami inkább egy ilyen sötétítő redőny, és már is nyitja egyébként magát az ablakot is, és ömlik be a hideg föntről itt a hátamra, tehát már is becsukom a tetőablak részét, lebukik, behúzódik szépen, és a függönyt már is húzza el. De természetesen ezt a függönyt, ha akarod, akkor csak a függönyt fogja nyitni, ha minden igaz. Ez az.

autóba hátulra beülve azt fogjuk egyből észrevenni, hogy az első ülésnek a háttámla az egész magasra felnyúlik, pedig ugye a fejtámla az külön van, de a maga a mi ez a háttámla egész magasra felnyúlik, akár mint egy kapaszkodóként is itt meg tudod fogni fölül, illetve hogy az egész egy nagy műanyag, ilyen újrahasznosított műanyagból készült lemeznek mondható valami. Van egy merev falu, viszonylag merev falu kis kinyitható, kihúzható gumival visszahúzódik kis zsebünk, ugye az ülésnek a háttámláján itt hátul, tehát hátul itt be tudod rakni az újságodat, és ami érdekessége, de ez annyira nem is érdekesség a kieknál, hogy az ülésnek a háttámlája, az első ülésnek a háttámlájának a hátsó részénél a középkonzolhoz közelebb lett elhelyezve, mindkét ülésen egy-egy USB-C-s töltési lehetőség. Tehát nem, itt nem kell alulra lenyúlnod, hanem itt tök jó magasságban, itt van fölötte, fölül viszonylag közel hozzád az USB-C-s töltési lehetőség. A klímabelülünk az hátul a szép ilyen kis zöldes kis dizájn kapott, és alatta van egy tálca, akár még oda is be tudod rakni a telefonodat, illetve igen. Illetve meg oda is be tudod rakni a telefonodat. Jó, az ülés, mi az a hátsó ajtóban? Hát nagyjából egy fél literes víz fog elférni, más nem. A kilincsünk az ezüst színű, az ajtónak az oldala, a borítása az műanyag, mindenhol, kivéve a könyöklő az újrahasznosított bőr, vagy ilyen újrahasznosított bőr hatású anyagból készült, és van benne egy ilyen fura zöld csík, ami egyébként visszatükrözi nagyjából az első lámpának a vonal vezetését, ahogy így oldalról nézi az ember. Az ülésünk az szövet, de egyébként nagyon jó, kényelmes ülésünk, jó tapintású, és nem is szövet, hanem ilyen olyan, mint hogyha karton lenne, tehát ez is újrahasznosított anyagból van, ezt most, hogy megtapogattam, akkor vettem észre, az a rész, ahol ülsz, illetve az a rész, ahol a hátadat neki támasztod. A középső ülés az ugye tényleg ilyen újrahasznosított szövet, míg az ülés a háttámlának körülbelül a felső egyharmada is, az már egyrészt világosabb szürke lesz, de az is ilyen sűrűbb szövésű újrahasznosított szövetből, vagy valami ilyesmiből készült, és ott, ahol elválasztódik ez a kartonos anyag, illetve ez a szövet, műanyag szövet, újrahasznosított szövet, oda rakta bele szintén egy ilyen érdekes kis türkiszöld, vagy türkiszkék, vagy mit tudom, milyen színű, mindenki eldönti majd, amikor látja az autót, amikor megnézi, ha pont egy ilyet néz meg, szóval oda kapott ilyen elválasztott csíkot. A középső ülés természetesen a háttámlát azt le tudod hajtani, annak egy részét, és akkor ott van benne kettő darab pohár tartunk. Ez egyébként kényelmes, nincsen síboxunk. Aztán, tök jó, hogy világos az autónak a felső része, ezt én szeretem egyébként, és egyébként fejtérben is tök jól el lehet férni ebben az autóban, szerintem az is, ezért ez is egy fontos dolog. Kényelmes tényleg, nagyon jó, és az ajtón a kilincs mögött van egy kicsike kis ezüst, nem króm, egy ezüst ilyen kis dizájn csík, ami szintén egy kis világosságot ad, és az, hogy amit kívülről említettem, hogy itt az ajtónak, a ajtó mögött pontosabban van egy kicsi, hát nem háromszög teljesen, de egy háromszögre hajazó ablakunk, ez azt jelenti, illetve azt eredményezi, hogy akár még ott is ki tudsz nézni hátulra, illetve sokkal fontosabb, hogy ott is jön be a fény, tehát tök jó világos az autó belülről.

Mai főszereplőnk nem lesz más itt a Megurulva aktuális blokkjában, mint például egy nagyszerű Ford Ranger, ami egyébként PHEV, azaz plug-in hibrid hajtásra rendelkezik. Hát a plug-in hibrid hajtásra annyit, hogy körülbelül ilyen 40 km-t fogsz vele elmenni elektromosan, viszont nagyon jó hallani, hogy igazából csak ilyen kis elektromos sípolást hallasz bent, semmi belső égés a motort, meg ilyesmit. Ez nekem egyébként tetszik. Előről, amikor ránézel a Rangerre, a plug-in hybrid Rangerre, nem fogod megismerni, hogy a plug-in hybrid majdnem teljesen ugyanúgy néz ki, mint az alap Ranger, pontosabban nem teljesen alap, de mindegy, szóval olyan, mint egy Ranger. A lámpája az a, hát a menetirány szerinti jobb oldalon, de szemből nézve, tehát a bal oldalon olyan, mint egy C betű, a másik oldalon természetesen olyan, mint egy D betű, mármint a nappali menetfény. És érdekessége, hogy amikor az irányjelzőt bekapcsolod, akkor a nappali menetfény ugye azon az oldalon, amelyre te irányjelzel, az indexelsz, azon az oldalon kikapcsolja magát, viszont az irányjelző, az index, az nem a nappali menetfénynek ebben a C vagy D alakú kis csíkjában fog feltűnni, hanem közvetlenül a motorháztető alatt, ugye ez alatt a LED csík alatt, motorháztető alatt közepe felé a lámpatestnek lesz maga az irányjelző fölül, egyébként egy egész jó méretvételő, és hát azért azt úgy észre fogod venni. Természetesen a külső visszapillantó tükörben is benne van az irányjelző. A lámpatest az le fogja követni ezt a kis C, illetve D betűt, és annyira, hogy a hűtőnek a közepén van egy, illetve kettő darab vízszintes vonal, és ezek is így beleharapnak úgymond a lámpába. Elől elég markáns műanyagokat kapott, fekete, illetve szürke színben pompáznak, és az aljára kapott egy ilyen kis gumi csíkot, ilyen kis gumi valamit, ami ugye a sár vagy erdőmászás vagy terepjárásnál ugye söprölt a kis dolgokat előled elfelé. A hűtőjén ilyen összenyomott mélysejtek vannak, ömlik be a levegő, és alulra is kapott még kettő légbeömlőt a középső kis radaros dobozhoz. A motorháztetőn több ilyen kiemelkedés van, vékonyak, mármint hogy nem magasra emelkednek föl, illetve a két szélén, a két szélétől körülbelül egy tenyérnyi szélességben befelé, van egy hullám lefelé is. Az így jó pofa, az nyilván légellenálláshoz kell majd nagyon, illetve természetesen van rajta tető sín is, és ezt azért mondom, hogy természetesen, mert ma már a Rangereknek ez ugye nem egy újdonság, ráadásul, hogyha valami nagy felépítményt akarsz rakni, akkor ugye oda fogod tudni rögzíteni, anélkül, hogy az autóhoz hozzá kéne nyúlnod, illetve még egy fontos dolog, amit elfelejtettem az előbb mondani, hogy a lökhárítónak az aljánál, ott, ahol ez a gumiperem van legalul, illetve hogy elindulnak a szürke, illetve a fekete elemek fölfelé, oda mind a két oldalra kapott egy ilyen kis, hát nem kapaszkodót, hanem ilyen kis horog részt, ahol ugye tudod majd a kis vontatmányokat szépen fölpakolni, vagy fölrakni. Aztán természetesen, hogyha a Ranger akarsz mi ez, hogy hívják, tudjátok, mit akart, a csörlőt, ez az, ha Ranger akarsz csörlőt, akkor az is megoldható.

eljövünk oldalra, hiszen minden autónál el szoktunk jönni oldalra, most egy kicsit messzebb megyek, mert ugye ezt az autót is egyébként a két telefonnal veszem még fel, a Honor telefonokkal, amiket most fogok egyébként azonnal visszavinni, még előtte le kell mentenem a képeket. Szóval, amikor eljössz oldalra a Rangerhez, akkor oké, hát ugye egy pickó, szép angolosan kétve. Viszont kerékjáratív, fekete műanyag van, fellépő az ajtóknál, első hátsó ajtónál alatta ott van egy szép nagy fellépő, és ez nem csak dísz, ez tényleg egy fellépő, ami szintén matt fekete színben pompázik, hátsó kerékjáratív szintén matt fekete, és a kerékjáratív itt mind elől, mind hátul le is fogja követni magának az autónak a vonalát, illetve ami még jó pofa, az az, hogy az első, illetve a hátsó ajtóba bele van egy ilyen kis ív, egy ilyen kis befelé hullámzás szépen rajzolva, szépen rakva. Ez egy kicsit így hosszítja optikailag az autót, mint ahogy az is hosszítja optikailag az autót, hogy a platón részleg az oldal lemezénél, ugye ott is a kerékjáratív mögött benne van ez a hullám, ezáltal így optikailag még hosszabbnak tűnik az autó. Hátul a platónál, ahol a doboznak, ahol nem a doboz, hanem a vezető fülke vége van, oda raktak egy ilyen kis, hát majd nem spoilernek is hívhatjuk ezt a kis elemet, ami ugye terelgeti a levegőt, hogy a platónnál minél kevesebb levegő menjen be, és minél kevesebb legyen az légellenállása, illetve ami még fontos, hogy az első ajtó előtt az oldallemezen van egy ilyen kis műanyag betét, amire rá van írva, hogy PHEV, azaz a plug-in hibridségét ott fogja igazából jelezni kívülről. Amit még elfelejtettem, az első ajtón van egy wide track felirat, és ez a hátsó, ugye a plató ajtaján is majd szerepel, illetve a hátsó plató ajtón, ahogy azt a Ranger-től már megszoktuk, így befelé nyomva ott van a Ranger felirat. A lámpája az a szokásos Ranger, függőlegesen van igazából tagolva, de olyan, mint egy B betű, ugye az autónak a jobb oldalán, a bal oldalon pedig, mint hogyha ez a B betű, ugye meg lenne fordítva, az irányjelző itt is ugye a nappali fényen, a világításon belülre helyezkedik el közép irányba, illetve a mindkét oldalon van tolató lámpánk is, valamint a féklámpa is, meg a ködlámpa is szerepel rajta. Ezen az autón van vonóhorog, amit természetesen ugye megnöveli az autónak a kapacitását, tehát még több mindent tudsz vinni, de ez a vonóhorog, ez egyébként egy ilyen stifttel szépen el is távolítható. Hátul a műanyag lökhárító, az egyébként egy fellépő is lesz, ez egy érdekes dolog, hogy itt oldalra még egy kicsit visszajöve, tehát az autónak a hátsó kereke mögött a hátsó platónak az ajtó, tehát a hátsó plató vége és a kerék közé raktak egy ilyen kis, tényleg egy szó szerint egy fellépő, tehát oda szépen fel tudsz állni, és akkor a csomagtérbe, azaz a platóra, amit mondjuk becsúsztak volna, azt könnyebben el fogod érni, illetve amit még elfelejtettem mondani, hogy a bal oldalán van az üzemanyag töltő nyílás, és a bal oldalán van maga az a rész is, ahol ugye elektromosan fogod tölteni, és az a kis spoiler, amit említettem, hogy a platónak az elején van egy spoiler, az is kapott egy kapaszkodót, tehát a fellépés az még könnyebb lesz. Ráadásul ez az autó, ez még kapott egy redőnyt is, amit a fülkéből gomnyomással fogsz tudni kinyitni, becsukni, és ez a gomnyomás az úgy működik, hogy egész addig fog nyílni vagy csukódni, amíg te nyomod azt a gombot. Gomnyomás nyílik, gomnyomás azonnal csukódik. Tehát, hogy amikor megállt egyszer, akkor onnan pont az ellenkező irányba fog elindulni. Nem cápa huszony, hanem sima antenna van az autónak a tetejére felapplikálva.

Még mielőtt beszállnánk az autóba, azért azt ne felejtsük el, hogy lenyitottam a csomagtérnek ugye az ajtaját, a hátsó csomagtér ajtaját, ez tényleg szó szerint lefelé nyílik, és egy ilyen fém sodrony fogja tartani nagyjából vízszintesen, amikor lenyitottad. Ez a fém sodrony mind a két oldalon ott van. Egy kicsit hátrébb húztam, illetve előrébb húztam magát ezt a kis redőnyt, amiről már beszéltem, és azt fogom látni egyébként, hogy az egész autónak ennél a felszereltségnél be van borítva ilyen kis, nem is annyira kicsi, hanem be van borítva ilyen elég masszív műanyaggal, amit könnyen ki tud slaggolni, könnyen ki tudsz takarítani, nem rozsdásodik a lemez, stb. Jól pakolható egyébként, nyilván egy raklap teljesen akár keresztbe, akár hosszába simán elfér ezen a Ranger platón, az biztos, és ami nekem baromira tetszik a Rangerben, az kettő dolog. Az egyik az az, hogy erre a lehajtott, majdnem vízszintes plató ajtóra, amikor lehajtod, akkor akár erre fel is állhatsz, fel is ülhetsz, ez az egyik. A másik pedig az, hogy képzeljétek el, hogy ennél az autónál az autónak a menetjelent szerinti bal oldalára, hátulra a platónak a végéhez van elhelyezve kettő darab 220 voltos töltési lehetőség. Azért ez így nem egy rossz megoldás. Szerintem ez egy ötletes, illetve hasznos megoldás. Illetve a redőny alá oda raktak ilyen kis sint, ami ugye kötözési pontokhoz így szépen vannak ilyen kiegészítők, azokat ott szépen föl tud rárakni. Erre a sínre mind a két oldalon ott van ez a sín, és akkor különböző dolgokat szépen fel is tudsz kötni az autóra. Szerintem ez egy zseniális megoldás.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Siklott egy vonat első kocsija Újszásznál. Nagyot alkothatnak a vevők az ingatlanpiacon. A lelkiegészség témájában indít nyári videókampányt a Betesda Gyermekkórház. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kisiklott a 60-ból Szolnokra közlekedő vonat első kocsija kora délután Újszásznál az állomásra érkezéskor, közölte a vasúttársaság csütörtökön a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a vonat első kocsijának első forgóváza siklott ki. Személyi sérülés nem történt. A vonat a katasztrófa védelem segítségével szállították le a szerelvényről és kísérték be az állomásra. Az elsődleges megállapítások alapján a vonat nem lépte túl a sebességkorlátozást. A mozdonyvezető a balesetet észlelve azonnal megállította a vonatot, a biztosító berendezés pedig rendben működött. Országosan gyakorlatilag stagnált idén tavasszal a lakáspiaci alkutere. A téli 5,9 után 5,8%-os volt az átlagos árengedmény, azaz az utoljára hirdetett irányár és a szerződéses ár közötti különbség, derül ki az OTP ingatlanpont által közvetített lakóingatlanok adataiból. A legjobb lehetőség az alkura továbbra is a községekben van, ott átlagosan 7,9%-kal olcsóbban keltek el az ingatlanok, mint amennyiért meghirdették őket. A főváros külön kategóriát képviselt, a 4%-os átlagos alkú jelentős emelkedést jelent, a télen mért 2,9%-hoz képest. Utoljára 2,5 éve 2023 őszén voltak ennél kedvezőbb helyzetben a vásárlók. A lelkiegészség témájában indít nyári videósorozatot a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény gyermekpszichiáterei és pszichológusai által készített rövid videókban szó lesz a szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékelésről, a segítségkérésről, a bizonyítványosztás körüli feszültségekről és a nyári magányról. A szakemberek szerint ilyenkor gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, megfeleléssel és elfogadással kapcsolatos szorongások. Sok fiatal nem elsősorban a rossz jegyektől fél, hanem attól, hogy csalódást okoz a szüleinek, vagy hogy a teljesítménye alapján ítélik meg. A kampány célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához, olvasható az intézmény közleményében. Szolnokon a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárnál hivatalosan is búcsút vettek a Mi-24-es harci és Mi-17-es szállító helikopterektől, írta a Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán. Megfogalmazásuk szerint a legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a Magyar Honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. A honvédelem.hu a helikopterek szerdai búcsúztatása kapcsán felidézte, a Mi-24-es helikoptereket 1978-ban állították rendszerbe Magyarországon. Először a Pajzs 79 gyakorlat keretében mutatkoztak be, majd 1980-ban került sor az első éles lövészetükre. A 80-as években 39 darab Mi-24-es volt szolgálatban. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Hello.
2: Hát inkább neked legyen ronda, mint másnap.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Újraindul a visegrádi együttműködés, visszavonta Matolcsi György díszpolgári címét a kecskeméti közgyűlés, megszűnhet a normafai sípája, visszavonták az engedélyét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Újraindul a visegrádi együttműködés, miután a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a magyarországi meghívást, így június 23-án Budapesten és Gödöllőn találkoznak a tagállamok vezetői, jelentette be Magyar Péter egy Facebook posztban. A tájékoztatás szerint a közelgő csúcs találkozó első leges célja a tagállamok közötti partnerség megújítása és a közös munka fellendítése. A kecskeméti közgyűlés visszavonta Matolcsi György díszpolgári címét, közölte az erről szóló indítványt benyújtó szövetség, a Hírös Városért frakció a közösségi oldalán csütörtökön. A képviselőcsoport által benyújtott indítvány szerint azért kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének adományozott díszpolgári cím visszavonását, mert úgy vélik, az MNB ügy miatt Matolcsi méltatlanná vált a címre. Végül arról írtak, hogy a díszpolgári cím nem csak a múltbeli érdemek elismerése, hanem erkölcsi példamutatás is, ezért a város közössége joggal várja el, hogy Kecskemét legmagasabb kitüntetésének birtokosai személyükben és közéleti szerepvállalásukban egyaránt méltók legyenek e cím viselésére. A közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz. A szakszervezet szakmai munkacsoport felállítását, a sztrájkjog felülvizsgálatát és a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követeli. A szakszervezeti szövetség csütörtökön kiadott hivatalos sajtóközleménye szerint a közlekedésben dolgozók megbecsülése, a munkavállalói jogok megerősítése, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek javítása már régen túlmutat az ágazati érdekeken. Ez össznemzeti nemzet gazdasági kérdés. A szakpolitikai követeléseken túl szigorú büntetést kérnek a sofőröket érő támadások miatt. A Pest vármegyei kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, számolt be a Normafa Park a Facebook oldalán csütörtökön. A kormányhivatal dokumentumából kiderül, hogy az engedély visszavonását a Védegylet Egyesület jogi képviselője kezdeményezte. A természetvédő szervezet már korábban is támadta a normafai sípáját, és többször, például 2023-ban sikerült is elérniük, hogy a bíróság megsemmisítse az engedélyeket. Szerintük a normafa már a tökéletesen alkalmatlansi jelésre, ugyanis a budai hegyek klimatikus viszonyai, a tengerszint feletti 470 méteres magassága nem megfelelőek a mesterséges hó gyártására és megőrzésére, természetes hó pedig már nem igen esik, még a normafán sem. Szombaton várhatóan hőségriasztást rendelnek el Magyarországon, erről Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A következő napokban tartósan 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napon át meghaladja a 25 fokot, súlyosabb fokozatnál pedig a 27 fokot. A tisztifőorvos arra figyelmeztetett, hogy különösen a krónikus betegek, az idősek, a gyerekek, a légúti betegségben szenvedők és a szabadban dolgozók vannak veszélyben. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
3: Hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 19. napján köszöntjük Járfás nevű kedves hallgatóinkat, a görög-latin eredetű férfi név, a Gerváz névből ered, jelentése idős férfi. Június 19-én kívül a gyárfások ünnepelnek még július 6-án is. Becézése ennek a névnek gyárfáska, gyárfi, gyárfus. Június 19-én kívül köszönhetik még Adeodát, Azurea, Gerváz, Hajnal, Hajnalka, Imogén, Ince, Járfás, Jávor, Julianna, Liána, Mihaéla, Mihály, Mikó, Rómeó, Romuald, Skilla, Szorina és Zóra nevű kedves ismerőseiket is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával. Június 19-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 623. június 19-ével kezdünk, ekkor született Blaise Pascal, francia filozófus, matematikus és fizikus, akinek Gondolatok című munkája halála után 1669-ben jelent meg. A posztumusz kiadása mű a kereszténység apológiája volt, amelyben Pascal az igazságról, szívről, észről és megismerésről írt. 1163-mal folytatjuk, június 19-én III. István magyar király seregével Székesfehérvár mellett döntő győzelmet aratott nagybátyja IV. István felett. Folytassuk a 19. századdal, 1862. június 19-én Amerika teljes területén megszüntették a rabszolgaságot. Ugorjunk a 20. század elejére, 1902. június 19-én megszületett Kassán Bán Frigyes magyar rendező. Ismertebb filmjei a Talpalatnyi Föld, a Rákóczi Hadnagya, a Szentpéter esernyője és a Hári János. 1919-el folytatjuk, június 19-én született Pauline Kael, amerikai kritikus, aki 1968-tól ismert New York-i filmkritikus volt. Ugorjunk 1927-re, június 19-én született Budapesten Bánfi György, Jászai Mari díjas, Kossuth díjas színművész, a József Attila Színház társulatának tagja. Ismertebb filmjei a Benedekelek meséi, Itt ő volt a mesélő, a Linda, a Mephisto és az Ötödik pecsét. Aztán folytassuk 1940-nel, június 19-én Chicagóban megjelent a Brand of Star, az első képregény sorozat, amit nő írt és nő volt a főhőse. Az író Dahlia Messick nevét délre változtatta, hogy az olvasók férfinek gondolják. A képregényből több filmfeldolgozás is készült. Lépjünk előre 9 évet, 1949. június 19-én megszületett Springfieldben Kathleen Turner, amerikai színésznő. Ismertebb filmjei a Rózsák háborúja, a Két és fél kém, a Szemen szeret szenzáció, a Nélus gyöngye és a Smaragd románca. Aztán folytassuk 1978-al, ugyanis 1978. június 19-én született Garfield, a macska. És végül zárjuk a sort 1981. június 19-ével. Ekkor Nelspruitban, Dél-Afrikában kiállították a legnagyobb ismert narancsot, ami 2,5 kilót nyomott. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet az apostolok cselekedetei második részéből.
1: Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Lélek ajándékát.

0: 2026. június 19-e, péntek. Gyűjtsetek kincseket a mennyben. Evangélium Szent Máté könyvéből 6. fejezet 19-től a 23. versig. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha a szemed épp, egész tested világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora? Elmélkedés. Jézus nem az anyagi javak birtoklását ítéli el, hanem a szív helytelen ragaszkodását az anyagiakhoz. A kérdés az, hogy hol van az igazi érték, miután sóvárog a lelkünk, mit tesz minket boldoggá. A földi kincsek mulandók, elvesznek, idővel értéküket vesztik, a mennyei kincs viszont örök. A mai evangéliumban Jézus arra hív minket, hogy életünk középpontjába ne a birtoklást, hanem az Istennel való kapcsolatot állítsuk. Mert ahol a kincsünk van, ott van a szívünk is. Ha a figyelmünk, időnk, vágyaink nagy része a mulandó dolgok felé fordul, akkor a szívünk is a földi kincsek rabjává válik. De ha Istent keressük mindenben, akkor a szívünk szabad marad. A test világossága a szem. Jézus nem csak a fizikai látásról beszél, hanem a lelki látásmódról. Hogyan nézünk a világra? Csak azt látjuk, ami látható, vagy észrevesszük a láthatatlan értékeket is. A tiszta szívű ember világosan lát, mert Isten szemével próbál látni. Nem ítélkezik, nem irigykedik, nem aggodalmaskodik, hanem bizalommal szemléli az életet. Ha a látásunk tiszta, akkor a szívünk is az. Ha azonban a látásunk torz, tele van önzéssel, félelemmel vagy birtoklási vágyjal, akkor belül is sötétség uralkodik. Jézus nem elvenni akar tőlünk földi dolgokat, hanem teljesebb életet kínál. Egy olyan életet, ahol a lényeg a láthatatlanban ragyog, és ahol a legnagyobb kincs maga az Isten. Uram Jézus Krisztus, mutasd meg számomra, mi az igazi kincs. Ne engedd, hogy a mulandó dolgok elvakítsanak, és olyan után fussak, ami nem ad igazi boldogságot. Tisztítsd meg szívemet a birtoklás vágyától, az irigységtől és a félelemtől. Taníts világosan, tisztán látni, és add, hogy életem fényt sugározzon, mert benned élek. Te légy az én gazdagságom, a szívem öröme és a lelkem világossága. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Drew Barrymore igazi hírességek között nőhetett fel, hiszen színész dinasztia sarja. Édesanyja ildikójait révén félig magyar származású, a keresztapja pedig nem más, mint a híres rendező Steven Spielberg.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Kapcsoljuk a Rádió Ice konyháját, ahol ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy libamájjal töltött gombát fogok készíteni sajtmártással. Ez egy nagyon könnyen, viszonylag könnyen elkészíthető étel. A szép gombafejeket kevés citromos és só vízben megfőzzük, és hidegre tesszük. A gombafejeket ilyenkor én szoktam mogyoróvájóval egy kicsit kivágni, most, hogyha sokaknak ugye nekem sincs otthon a konyhám, mindig mogyoróvájó, mindig eltűnik, elkallódik, akkor egy kis kanál segítségével a gombafejeket kicsit kiváljuk. Erre azért van szükség, hogy jobban meg tudjuk tölteni a gombafejeket. Ezután jól leszállítva két-két gombafej közé hideg májpürét adunk, és formába nyomkodjuk össze. A lisztben és tojásban, morzsában megforgatjuk, és bő forró zsírban szép világos pirosra sütjük. A libamáj ez elég drága nyersanyag, én megmondom őszintén, néha csirkemájjal szoktam helyettesíteni, azzal is nagyon kitűnő. Libamájat szeletekre vágjuk, és vágott hagymán zsírjában halványra pirítjuk. Hozzáadjuk a májat, megsózva, majorannával törött borssal, és egy csipetnyi babérlevéllel fűszerezve megpároljuk. Ezután liszttel meghintjük, ezt stábolásnak nevezzük, utána kevés tejet hozzáöntve jól felforraljuk. Az elkevert tojással megkötjük, kevés konyakkal ízesítjük, és szőrszitán áttörjük. Én nem szoktam szőrszitán áttörni, egyszerűen összetúrmixolom, és ezekkel töltöm meg a gombafejeket. Az étel készítését meggyorsíthatjuk, ha gombafejeket előre leblasírozva, hűtőben, töltésre készen tároljuk, így igencsak előkészíthetjük hozzá a májpürét is. Frissen előmelegített tányérra, rizstalapozatra tálalom, és én megmondom őszintén, egrimártással szokták éttermekbe állni, én sajtmártást hoztam önöknek most. Ezt elmondanám, hogy a sajtmártáshoz minimum háromféle sajtból, én karaván füstölt karavánból, trapistából és parmezánból készítem a sajtmártást. Szóval a sajtmártásra tálom a töltött gombafejeket.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Rádió Ice finomságok minden nap, itt a 94.2-n.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ez.
1: Kamureklám.
2: Korán keltem.
3: Hol az arany?
1: Kamureklámot hallottak.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Terv szerint halad az Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka, az EBRD alelnökével találkozott Kármán András. Bankautomatákat robbantó férfit fogtak el Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka, jelentette ki a munka koordinációjával megbízott közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik, sok technikai kérdésről van szó, jegyezte meg, közölve azt is, hogy a napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Emlékeztetett arra, hogy ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. A pénzügyminisztériumban fogadta Matteo Patronét, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank banki tevékenységekért felelős alelnökét, Kármán András pénzügyminiszter. A tárgyaláson a beruházások újraindítása és a KKV-k finanszírozásának erősítése volt a középpontban. Egyeztetés folyt arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában, valamint hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt 4 év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére. Budapesten fogták el a terrorelhárítási központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegykiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogató parancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát. Az elfogást a terrorelhárítási központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mély garázsában ütöttek rajta. A Generáli Gyereksziget június 19-e és 21-e között ingyenes családi programokkal nyitja meg a nyári szünetet a hajógyári szigeten. A 3 napos eseményen koncertek, bábelőadások, cirkuszi programok, kézműves foglalkozások és interaktív élmények várják a gyerekeket és a szülőket. Fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, az Apacuka, a Kiskalász, a Belvárosi Betyárok és a Lóca együttes. Idén is lesz Kukutyin játékfalu, Karamella cirkuszvilág, állatsimogató és ugrálóvár, újdonságként pedig a közösségi mesealkotás érkezik többek között. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, északkeleten esetleg zivatar, a légmozgás néhol élénkülhet meg.
1: Hobby rádió. Kamureklám.
2: Konklúzió akkor keletkezik, ha már lusták vagyunk tovább gondolkodni.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: di bla da.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

ha ugyan egyáltalán hiányzol, ki tudja. Bocsánat, hogyha kérdem,

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok.

0: Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.